0: FM-nek.
1: 1000 embert fogunk várni erre a versenyre. Ez azért van korlátozva, mert mindössze 3 órára kapjuk meg a Dunát. A gyülekező, illetve a versenyközpont az a Műegyetem rakparton. Ezt onnan kis buszokkal átvisszük őket a Corvinus Egyetemig, és ott van a Maharnak a 6-os nevű pontonja, és onnan lesz az indulás. Nagyon fontos arra figyelni, az első 200 méter az erős sodrással fogja meglepni az úszókat. A közepétől már ez enyhülni fog, és a végén tulajdonképpen majd, hogy nem álló vízben tudnak úszni az úszók. Generáli OVT érmet fognak kapni, illetve frissítő csomagot, és természetesen az abszolút győztesek első 3 férfinő kategóriában díjakat is fognak kapni, a korosztályos nyertesek pedig oklevelet.
0: A sportesemény idején teljes hajózár lesz a Duna belvárosi szakaszán. Az úszókra 9 mentőcsónak és 3 kísérő hajó vigyáz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és most kellene tovább mondanom a beköszönést, de azon gondolkodtam, hogy megkérdezem a ma esti vendégemet, hogy megtanult-e már. Már annyiszor járt már itt nálam, hogy köszönünk be. Mit mondok itt?
2: Úristen!
1: Ez a Slágerkult című magazinműsor, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk, Budapest és a vétel között, pezsgő kulturális életének a legjobbával. És ilyenkor mondom el, hogy tudják a kedves hallgatók. Egyrészt bemutatkozom, hogy engem Esmiller Andrásnak hívnak, majd utána elmondom, hogy tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estéről, akik így vagy úgy, de
2: igen,
1: hatással vannak
2: a Budapest kulturális életére.
1: Így van, hát meg az ebben világra,
2: igen,
1: meg
2: mindenre. Igen, ezt nem tudom, csak annyira zavarba jöttem, András, mert én ezt mindig ilyen nagyon nagy csodálattal hallgatom.
1: Én de komolyan is gondolom.
2: Abszolút, de nagyon érdekes, mert ugye ez egy kicsit olyan, mint a szolgálat, hogy minek utána az én szolgálatom az, hogy szórakoztatom a közönséget, ezért én nagyon-nagyon szeretek közönség lenni. És amikor közönség vagyok, akkor én nem tanulom meg a szövegeket. Én vagyok az énekes, aki egészen egyszerűen nem tudom a daloknak a szövegeit, amiket szeretek hallgatni.
1: Ez hogy lehet?
2: Azért, mert én akkor szórakozom, én akkor azt így engedem át magamon.
1: De hát tudnád, csak nem jut eszedbe?
2: Egészen egyszerűen abban a pillanatban történik velem, amikor én szórakozom, nem pedig akkor, amikor dolgozom, és az agyam másik része működik, és én rajtam csak átáramlik.
1: Jó, megértettem. Farkas Gábrielt hallják, kedves hallgatóink.
2: Tisztokom, ezért nem tudom ezt a csodálatos szlogent. Még egyszer mondd el.
1: Hát, hogy... Maik nagyon kedves vendégünk, Farkas Gábriel, kedves hallgatóink, elég régóta formálja a hazai kulturális életet.
2: Hát lassan 30 éve.
1: Hát 30 éve, és nem csak előadóként, színészként, énekesként, hanem te képzőművész is vagy.
2: Igen, a képzőművészeti egyetemen végeztem Klimó Károlynál festőszakon 2000-ben.
1: Meg egyébként annyi affinitásod van mindenfajta művészet felé, hogy csak, meg nem csak művészetek felé, hát már ha ezt felvettem volna, amiről most beszélgettünk, az olyan
2: tudományos... Ezt a kifejezést használni, hogy a reneszánsz ember.
1: De te abszolút az vagy, a szememben.
2: De számomra ez a fajta reneszánsság, és ami ugye önmagában reneszánsz újjászületést jelent, az, hogy mindig újjászüljük magunkat, hát érted, a biokémiai vegyület halmazok vagyunk, ami azt jelenti, hogy az első baktérium óta folyamatosan evolúció szempontjából, ha nézed, mindig fejlődünk, mindig újra szűjjük magunkat egy újabb fajtává, egy újabb létformába. Hát, érted, most
1: ez
2: is
1: nagyon szép kifejezés, nem?
2: Igen.
1: Újra szület, nem csak újra születünk, újra szűjjük
2: magunkat. Újra is szűjjük magunkat, mint a pillangó, tudod, metamorfózis.
1: Igen. Óriási.
2: Csodálatos.
1: Örülök neked.
2: Én is.
1: Hogy jöttél, mindig jó veled beszélgetni, és nagyon örülök annak is, hogy Tony Bennettet fogod ünnepelni. Ő ki neked? Mi neked,
2: hát,
1: Tony?
2: Az egyik legnagyobb példaképem. És mennyire érdekes, hogy az ellentét párokat, hogyha vesszük. Freddie Mercury és Tony Bennett, hogy tudod egymás mellé tenni, mert az egyik a zen művészete, igen, Tony Bennett, a Freddie Mercury meg a maghasadás művészete. Tehát ő az, ahol az atomfúziót úgy látod, hogy így mindjárt robban. A Tony Bennettnél meg ott látod, ahogy egy ilyen nagyon finom energián konstans termel. Uh-huh. És The Zen of Bennett van is egy ilyen dokumentumfilm egyébként.
1: Na jó, hogy mondod, mert ugye a másik, hogy mindig mondom, hogy te maga vagy az ismeretterjesztés.
2: Hát, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és a 90. születésnapján sajnos magyarul nem jelent meg ez a könyv. Life is a gift, az élet egy ajándék, és az alcím az, hogy Just Getting Started, épp hogy csak belekezdtem, mondta 90 évesen.
1: Igen.
2: És ez a fajta kötődés, hogy a Tony Bennett nekem mennyire, úgy példa pálya szempontjából is, hogy ő nem volt celeb, ő nem volt úgy celeb, mint a Sinatra. Uh-huh. Tehát, hogy ő...
1: Ezt akartam kérdezni.
2: Ő nagyon megtartotta a magánéletét privátban. Ő nagyon sokat állt ki, viszont... a társadalmi ügyek mellett. Például Martin Luther Kingnek a felvonulása, amikor volt az a nagy tüntetés, az egyetlen fehér ember Tony Bennett volt, aki Sammy Davis Jr. és Ella Fitzgerald között vonult. Nat King Cole-lal. Szóval, hogy meg Count Basie-vel, meg Duke Ellingtonnal. Például a Tony Bennett, ugye mivel olasz amerikairól beszélünk, Tony Bennett ugye egy templomba járó katolikus család, olaszok tipikus, és hogy mennyire szép, hogy a Duke Ellington, a nagy amerikai szerző, a Cotton Clubnak a zenei vezetője, ugye ő pedig kántor volt Harlemben, a templomban, hát a Billie Holiday-től kezdve mindenki ott énekelt. A lényeg, hogy a Tony Bennettnek a nagymamája az úgy főzött vasárnapi ebédet, hogy a Duke Ellington zenekart vendégül látták. Amikor a Tony Bennett a Count Basie orkesztrával játszott, akkor őket látták vendégül, mert a feketék azok nagyon szeretik az olasz kaját. És ugye hát egy jó kis Itália mamma, az meg elképesztő hát jókat tud főzni.
1: Baj, most
2: és
1: itt elkezdted ezt mondani, már igen, csak erre tudok
2: nekem is a pesztós tészta rögtön így beugrik.
1: A pesztós tésztáról is mindjárt majd bármiről beszélgessünk, de egy mondjuk el azt, hogy szeptember 1-éről van szó.
2: Szeptember 1-én
1: Budapest Jazz Club.
2: A Budapest Jazz Clubban fogjuk megünnepelni Tony Bennettnek a 100. születésnapját, mert hogy most augusztus 3-án lett volna, és a klub szezont azzal indítjuk el, hogy erre emlékszünk. Augusztus 3-án kedves barátom Billy Stritch, aki Tony Bennettnek volt zenei vezetője egy évig. Én konkrétan a Billy Stritch kísérte, úgy láttam az utolsó európai turné, utolsó európai állomásán Birminghamben. Akkor volt 92 éves, 8 éve. És konkrétan így végignéztem a turné összes állomását, sehova nem volt jegy, és a Birminghamire volt egy darab, azt megvettem, és kirepültem megnézni. És hát szerencsére,
1: hogy barátkoztatok össze?
2: A Billy Stritch-el még 2004-ben. A Peter Howardon keresztül, aki meg a Bob Fosse-nak volt a korrepetitora. A lényeg, hogy a Billy kísérte a Tony Bennettet ezen az utolsó európai turnén, akkor egy éven keresztül ő volt a zenei vezetője a Tony Bennettnek. A Liza Minnelli-től kérte el. Aha. Mert a Minnellinek volt a Billy Stritch a hangszerelő, zongoristája, a zenei vezetője. Ugye én a Liza Minnellin keresztül a Peter Howard, és akkor a Billy Stritch így jutottunk el egymáshoz. Én tavaly is, meg tavaly előtt is énekeltem a Birdbandben a Billy Stritch-sel, és a lényeg, hogy most augusztus 3-án a Billy csinált egy My Year with Tony Bennett 100-as koncertet a 54 Below-ban New Yorkban, és megnéztem, és nagyon érdekes, hogy ő rá is olyan hatással volt a setlist, a dal listának a szerkesztése, hogy dramaturgiailag hogy építette fel a Tony Bennett, aki egy fantasztikus entertainer volt.
1: És de ő állította össze a setlistet? Igen, maga?
2: Ő maga, és sokszor volt, hogy változtatott benne. Mert érezte a közönség dinamikáját, és akkor tudta, hogy mikor kell ugrani valamit, vagy belerakni egy olyan dalt, ami most jobban passzolna. És őrületes zenészekkel dolgozott. A Harold Jones, aki úgy szintén a Count Basie Orchestrának volt a dobosa, csupa feketőves nagy öregek. És a Billy Stritch volt itt a gyerek kvázi ebben a csapatban, és
1: micsoda fejlődés történet.
2: Igen, ugye Ralph Sharon volt eredetileg a Tony Bennettnek a zongoristája, aki idősebb volt a Tony Bennettnél, és ő amikor meghalt, akkor utána jött ez, hogy mindig kellett találni valaki zenei vezetőt, és nagyon érdekes volt ez a 54 Below-s koncert, mert online streamingen tudtam jegyet venni rá, és megnéztem a Billit, és az a vicces, hogy én aznap kiposztoltam egy korábbi Tony Bennettes anyagunknak néhány ilyen kalóz felvételét, emlékezve Tony Bennettről, és a Billy Stritch ezeket elkezdte nézegetni és lájkolgatni, hogy hát tetszett neki. És megosztott sztorikat például a Billy ezen a koncerten, ahogy elmesélte, hogy milyen volt, hogyan került bele a zenekarba, hogy hívta fel a Tony Bennett. Ugye általában ugye Amerikában itt ügynök-ügynökkel beszél. nem direkt hívás van. És az nagyon vicces, ahogy elmeséli a Billy Stritch, hogy az utcán volt, és ilyen ismeretlen számot jelezett a telefonja. Uh-huh. És azt hitt, hogy valaki valamit rá akar sózni, valamilyen call centerből hívogatják, és ilyen elég arrogánsan vette fel a telefont, hogy it's Billy Stritch, yes? És akkor mondta a Tony Bennett, hogy itt a Tony Bennett szeretne beszélni Billy Stritch-sel, tudná nekem adni? Én vagyok Billy Stritch, én meg a Tony Bennett, bajban vagyok. És azt mondta, hogy nem, csak azt hittem az ismeretlen szám miatt, hogy valamilyen call centerből hívnak, azt mondta, hogy ki kell erre találni valamit, hogy már fölhívhassak valakit, mert ugye ennek természetesen letiltott száma volt.
1: Értem.
2: Ugye, mert eljek ekkora sztár, de amúgy egy nagyon szerény ember, aki biztonsági őrök nélkül járt.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy milyen karakter volt.
2: Hát ugye a Central Park mellett egy toronyházban volt egy penthouse lakása, uh-huh. amiben volt egy műterem, egy festőműterem, volt egy zenestúdió, és abúgy a lakrész. Nagy üveges izékkal, falakkal, amik gyönyörű kilátással a Central Parkra, sokat festett ott, de sokat festett magában a Central Parkban akvarellezett, igen. Ugye Benedetto néven festett, nagy közgyűjteményekben.
1: Szerinted énekesnek volt jobb, vagy festő?
2: Hát figyelj, ez olyan majd, mint a Freddie Mercury, minek volt jobb?
1: Jó, oké.
2: Mert a Queennek a logóját kitervezte.
1: Igen, olvastam.
2: Freddie Mercury?
1: Olvastam.
2: Ugye? Szóval, hogy ezek ilyen, most...
1: Jó, bocs, igen, oké, mehetünk nem, tovább.
2: Nem, nem tudok ilyen mérlegeket lerakni, de fantasztikus. És ugye az európai közönség Lady Gaga-val való duettje alapján ismert rá Tony Bennettre, akinek a felvételeit biztos, hogy ismerték. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Hát ezt meghallod, áll a karomon a szőr, mert az a jó életről szól, nagyon pozitív életszeretetről, de például egy európai embernek lehet, hogy nem mond semmit, de Frank Sinatra az televíziós interjúban azt mondta, hogy ha minden pénzemet rá kéne tegyem, akkor ki kell jelentenem, hogy Tony Bennett a legnagyobb énekes ebben az iparágban. És amikor a...
1: Semmi.
2: És amikor a Tony Bennett 90. születésnapjakor készült ez a The Zen of Bennett dokumentumfilm, akkor a Sinatrának az archívuma, ami ugye a tárgyai és a többi, amiket őriz a Zenetörténeti Múzeum, abban ott volt Frank Sinatrának a lemezgyűjteménye, a vinil lemezgyűjteménye. Uh-huh. És kutatók csináltak egy olyan kutatást, hogy bemérték a mélységét, a kopását a vinil lemezek barázdáinak, és abból megállapították, hogy mely dalokat és mely lemezeket játszotta le legtöbbször Frank Sinatra ebből a gyűjteményből. Ezt elhiszed, hogy valaki egyet megcsinál?
1: Hát most már el.
2: Őrültek, és képzeld el a legkopottabb lemez Tony Bennett Movie Songs albuma.
1: Most, ahogy így hallgatlak, ez fönt van a YouTube-on, ez a dokumentumfilm?
2: Nem tudom.
1: Mert mintha,
2: tehát most, én megvásároltam DVD-t. Igen.
1: Mert ahogy van a, tehát övé, akkor ez a duett lemez, tehát akkor neki van duett lemeze.
2: Igen, neki van
1: és
2: több.
1: És Stevie Wonderrel is.
2: Neki van több duett lemeze is. Képzeld el, George Michael-el is.
1: Azt nem is tudtam, én a Stevie Wonder néztem valamelyik nap, a Dua Lipáról tudtam.
2: A For Once in My Life.
1: Az, igen. És de ilyen lassan én nekem, az nagyon lassú, hogy ők nyomják.
2: De miért érdekes ez? Mert hogy ebből három változat van a For Once in My Life című dalból. Van Frank Sinatra-nak egy blúzos.
1: Ez ki írta ezt a dalt?
2: Fú, azt most nem tudom megmondani. Szerintem nem Stevie Wonder dal.
1: Na ez az, hogy mert ezt már sokszor beszélgettünk, hogy azt sem lehet tudni, hogy mi egy dalnak az eredete.
2: Mindjárt rákeresünk, ugye a Google nagyon jó barátunk. A lényeg, hogy ez egy ilyen blúzos dal. És a Sinatra idének egy For Once in My Life I've got someone who needs me, someone I've needed so long. ez a bluesos verzió van. Aha. A Stevie Wondernél mi van? Csing, csigin, csigin, csigin, csigin, csigin, csigin, csigin, a father's in my life, I've got someone who needs me. És hajlítgatások, meg minden. És ehhez képest mennyire nagyon érdekes, hogy a Tony Bennettnél meg egy abszolút ballada.
1: Igen.
2: Ahol hálát ad, mert ő egy ilyen zen csávó.
1: Na, igen. Zsike segített. Eredetileg lassú balladaként hangzott, igazad volt, nem érte. Orlando Murder Run, Ron Miller volt egyébként az dalszövegíró. 67-ben énekelte Stevie Wonder, mert hogy a legsikeresebb változatot ő vitte.
2: Igen.
1: Színre.
2: Igen, na, de látod, tényleg, ez a Kikinek a coverje, és ebből egy csomó ilyen küzdelem volt. Hogy ugye a The Best Is Yet To Come az eredetileg Tony Bennett sláger volt, tehát ő tette toplistássá, majd a Sinatra megcsinálta a covert, és újra toplistásra rakta ugyanazt a dalt.
1: Na, oké. Okay. Fogsz ilyenekről mesélni?
2: Persze.
1: Szeptember 1-én?
2: Persze. Most gondolj bele, Charlie Chaplin. Mi köze van Charlie Chaplinnek Tony Bennetthez?
1: Hát kérdezem én is, mi köze van?
2: Hát a Charlie Chaplin írta a Smile című dalt, hiszen a Charlie Chaplin nem csak filmrendező volt, meg akrobata, meg forgatókönyvíró, de zeneszerző is. Ő írta minden filmjének a zenét. Ő szerezte. És a Charlie Chaplin írta a Smile című dalt, ami a Michael Jackson kedvenc dala volt például. És a Tony Bennett az újraértelmezte ezt, mert ugye annak idején Nat King Cole-nak adta oda, hogy vegyen fel belőle egy singlet, a Charlie Chaplin, a Nat King Cole-nak.
1: Igen.
2: És aztán eltelt 30 év, és a Tony Bennett újra fölvette ezt a dalt. Addigra már ugye a kommunistának kikiáltott Charlie Chaplin Svájcba menekült Amerikából.
1: Ezen gondolkodtam, hogy nekem ez miért maradt ki, pedig esküszöm megvan a Chaplin életrajz. És hogy én azt forgattam, nem olyan rég, de hogy én erről egy büdös szót nem és olvastam.
2: Tony Bennett megjelentette ezt a dalt, ami már egy kicsit ilyen politikai szembenállás is volt, hogy a Tony Bennett ezt a dalt feldolgozta, de mint movie song, mint film betétdal így oké volt. Meg hát a tartalom. Ugye az, hogy mosolyogsz, akkor a hormonjaidat be tudod állítani. Tudsz róla?
1: Hobbi semmi, onnan tudnám.
2: Hát konkrétan a put on a happy face, hogy vedd de fel a mosolygós arcot.
1: Én mosolygós csávó vagyok egyébként.
2: Konkrétan, ha mosolyogsz, az akkor agyad termeli a boldogsághormont. Ez egy csodálatos, ezt is fel szoktam mondani a koncerteken, de a lényeg, hogy kapott egy levelet a Tony Bennett Svájcból.
1: Ja, hát
2: amikor megjelent ez a bizonyos dal.
1: És mit írt neki?
2: És ez volt, nagyon szépen köszönöm, hogy újraélesztetted a dalomat, aláírás Charles Chaplin. És így Tony Bennett teljesen el volt olvadva az ilyen gesztusoktól. Nagyon
1: ő is tudott te gesztusokat tenni?
2: Abszolút. Olyan gesztusokat tudott tenni, hogy például Frank Sinatra, amikor kijelentette róla, hogy a legnagyobb énekes szerinte Tony Bennett, és az édesanyja látta ezt a televízióban, és az Alzheimer-es édesanyja, aki már akkor egyáltalán nem mozdult meg, és nem mosolyogott, akkor elmosolyodott ezen, és a Tony Bennett ezért ajánlott egy lemezt Perfectly Frank címmel Frank Sinatrának, és a Sinatra a leghíresebb dalait dolgozza fel ezen az albumon, a Ralph Sharon zenekarával, és a borítóban ez a történet le van írva. Őszintén Tony Bennett leírja azt, hogy édesanyám utolsó mosolyáért vagyok hálás neked, Frank Sinatra, és ezért vettem föl ezt az albumot.
1: Tényleg tudott gesztusokat tenni.
2: Nagyon, és olyannyira, hogy alapított egy hátrányos helyzetű gyerekeknek ilyen ösztöndíj alapítványt, egy alapítványi iskolát, ami Frank Sinatra nevét viseli.
1: Azt nézem, hogy Frank Sinatra 98-ban távozott.
2: Igen.
1: És Tony Bennett?
2: Tony Bennett 96 évesen
1: 2023. Igen.
0: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Farkas Gábrielnek még inkább örülök. Én tényleg azért jó, amikor itt ülsz, én annyi mindent tanulok, de nem csak ilyen a hallgatók is.
2: Hát figyelj, a jó pap holtig tanul. És
1: na de ezért járjanak Gábriel koncertre.
2: De amit szeretünk, most mit tudom én, vegyük a vízvezeték szerelőket.
1: Igen.
2: Van olyan vízvezeték szerelő, aki imádja a vízvezeték szerelést, és egy újabb csukló használata, meg egy újabb kötés technika, az biztos felvillanyozza, és utána megy. És biztos van valami szaklapja, vagy van valami fóruma, stb. Tehát ha nem kutatod azt, amivel foglalkozol, akkor az téged valójában lehet, hogy nem is érdekel.
1: Jogos.
2: Engem nagyon érdekel, és hogyha valamivel foglalkozom, akkor elég autisztikus módon én mélyére ások ennek, és megpróbálok mindent megtudni róla, amit csak lehet. És hát egy koncert szinte nem is elég arra, hogy ezeket a sztorikat elmeséljem, mert annyi minden van, de azért mindig csipegetek aktuálisan, amilyen a hang.
1: Vannak feketeöves Gábriel rajongók, akik jönnek-mennek a koncertjeidre?
2: Vannak olyanok, akik azt a fajta istentiszteletet, ami bennem valahogy így megjelenik, manifestálódik, ami az életszeretetnek az átadása és továbbadása, mint cél ez a funkciója. Vannak olyanok, akik úgy is kezelik ezt. Ugye az én koncerttermem az én templomom. És ahogyan mondjuk egy misén is a liturgiából elhangzik a szentbeszéd alatt ez az amaz, idézetek a Bibliából, és akkor Szent Pál levele, vagy Szent János levele, stb. Ilyenek, és akkor azt utána kifejti egy prédikátor.
1: Igen.
2: Elmondja, hogy ez ma mit jelent. De ugye ugyanezt lehet csinálni Buddha beszédeivel, lehet csinálni a Tao Te Ching-gel, és lehet csinálni valamilyen filozófusnak a szép gondolataival, vagy klasszikus, régi slágerekkel, amik azért lettek toplistások, mert ott van benne az a hihetetlen tartalom, a kulcs arra, hogyan dolgoz fel valamit. Itt van például a Carson Comának az új slágere, ami most nagyon
1: láttam,
2: nagy,
1: hogy nagyon értetted ami, a közösségi
2: ami most nagyon nagyot megy, hát ugye, és azért egy ki?

0: káromkodása, hogy Gabi anyádat, igen. És azért tartom nagyon viccesnek, mert ugyanerről a témáról pozitívan is lehet nyilatkozni, vagy fájdalommal elmondani egy ilyet, egy mondd, miért szeretsz te másban, hogyha így akartad, hát nekem se fáj, de ott sem mindegy, hogy tagolod. Ugye Szenes Iván mit mondott nekem?
1: Mit?
0: Egy eredetleg ő így írta, hogy ha így akartad, hát nekem sem fáj. Mert ha azt mondod, hogy ha így akartad, hát nekem sem fáj, az azt jelenti, hogy elmész, ahogyan ebben a kasszonkormás nomában. Hogyha megbocsájtom mondod, ha így akartad, hát nekem sem fáj.
1: Te most hogyan mondod?
0: Én a megbocsájtó.
1: Már se tudom, hogy van az eredeti, látod?
0: És látod, hogy Mikes Éva, Máté Péter nem megbocsájtóan tagolták ezt. És engem azért hívott fel a Szenes Iván, innen volt a barátságunk, mert azt mondta, hogy végre valaki úgy tagolja, valaki, hogy megbocsájtó.
1: Okay.
0: És ugye ez a gondolat például, ami egy szakítás után mennyire vagyunk megbocsájtóak, vagy jókat tudunk-e kívánni a másiknak. Ugye most ez egy ilyen rendelés poén, mert ez egy parodisztikus, nagyon vicces szöveg.
1: De amit, majd érti-e mindenki, vagy itt most elkezdődik az ordinárisság majd és tömegesen.
0: Igen, és akkor én ugye elkezdtem ezen poénkodni, hogy én ezt hogyan tudom átfordítani abszolút pozitívra. És de hát vannak ilyen dalaink. Hát a I Wish You Love, ami egy Charles René szerzemény, egy francia chanson, és a Nat King Cole is énekelte, hogy kívánok neked szerelmet. Uh-huh. Tehát én azt kívánom, hogy a boldogság kék madara repüljön fel melletted. Én ezt kívánom neked. És legyél boldog, mert most elköszönünk egymástól. Elköszönünk egymástól, nem azért, mert én döntöttem így. Azért, mert ha én téged szerettelek, akkor én továbbra is szeretni foglak, csak már nem akarok veled együtt élni. És az, hogy ezt két ember fel tudja vállalni mindenféle szekrényfűrészelés meg tányérdobálás nélkül, az azt jelenti, hogy ők érzelmi intelligenciában sikerült meglépjenek egy ilyen dolgot. Akkor is, hogyha a másik valamit hibát vétett, de ők egy nagyon nagy szerelemre építettek egy kapcsolatot. És ezt a szeretetet, ezt nem rúgom föl, hát nem fogom feketére festeni a múltat egyetlen egy olyan dologért, ami miatt viszont már nem akarok valakivel együtt élni.
1: Ja, világos.
0: Mert lehet, hogy kiábrándultam belőled, lehet, hogy ez így van, de attól még én azt kívánom, hogy te légy boldog. És látod, ezt mondom, hogy egy kis baktériumtól elfejlődünk idáig, hogy emberek vagyunk, és mindig meg kell tanulnunk egy korábbi generációtól valami bölcsességet, és az a bölcsesség, az nekünk segíthet. Azért járnak templomba, azért van a vallás.
1: Jogos. Te Tony Bennettől sokat tanultál az életéből, a teszteiből?
0: Abszolút. Például ott van az a sztori, hogy a normandiai partraszállásra volt kivezényelve, mint katona a II. Világháborúban, és azt mondta, nem hajlandó fegyvert fogni, és mondták, hogy le fognak téged lőni. Azt mondta, majd én szállok ki utoljára a hajóból, és majd én gyűjtöm össze a bajtársaimat, akik meghalnak. És én fogom őket beazonosítani, és én rakom őket autóra, hogy aztán eljussanak a szüleikhez. És ő konkrétan ezt csinálta az egész II. Világháború alatt, hogy holttesteket gyűjtött és azonosított, de nem volt hajlandó ölni. És ez a fajta pacifista hozzáállás, de a háborús veteránság is a szemében. A Shadow of Your Smile című dalt, amikor elénekli, hát konkrétan így elájulok, mert annyira ott van benne. Tehát ennek az embernek akkora tartalom van emberségből, ahogy Frank Sinatra mondta, ugye a hány tár töltény van egy cowboynál, ugye amerikaiak példája ez egy ilyen szólásként, vagy hasonlatként, metaforaként használva, hogy hány tár tölténye van valakinek, de a sets of balls-t jelent. Ugye nem bullets, hanem balls. Értem. És akkor erre azt mondta a Frank Sinatra, hogy Tony Bennettnek három tára volt. És ez a fajta, az a férfi, aki annyira férfias, hogy felmeri vállalni a törékenységét, az érzékenységét és a sebezhetőségét. Mert az az igazi férfi.
1: Felmerte.
0: Abszolút felmerte vállalni.
1: Kedves hallgatóink, nem véletlenül beszélünk ennyit Tony Bennettről, hiszen Tony Bennett 100, ez a címe, ugye? Így annak van. Az előadásnak, koncertnek, ami egyébként lehet előadás is, mert annyit mesélsz, hogy sokkal több egy Gabriel koncert, mint egy átlagos koncert. Budapest Jazz Club.
0: Budapest Jazz Club, igen. Szeptember 1-én ezzel kezdjük az évadot. És csodálatos zenészekkel dolgozom együtt, ugye Berdis Tamás, aki hát egy magyar dobművészet jodája, hiszen mindenkit ő tanított, akit ma szinte dobolni látunk színpadon. Juhász Attila Jack, akivel ugye Budapest Jazz Orchestrában sokat dolgoztunk
1: hát
0: együtt.
1: Hát régi a szövetségetek.
0: Igen. A bátyám, Farkas Péter Bubu, a bőgőnél, ő vele 50 éves a igen. szövetségünk, és Rieger Attila, aki pedig a legszebben játszó, legérzékenyebb jazz futamokat játszó gitáros, egy fantasztikus személyiség, aki nagyon passzol a Sargent féle Tony Bennett gitár játéknak az adaptálásában.
1: Megvan már a műsor?
0: Tehát ez a műsor, ez azért van meg, mert a Tony Bennettnek volt egy fantasztikus dramaturgiai érzéke, hogy hogyan rak össze műsorokat, és voltak benne kifejezett pontok, amik mindig ugyanúgy történtek. Ez neki is biztonságot jelent, tehát komfortdallal kezd, és ez a watch what happens. A figyeld, hogy most mi fog történni. De ez egy felhívás a közönségnek, hogy figyelj arra, igen, hogy most én itt mit mutatok, vagy mit mondok, igen. hogy mi fog történni, de arról is szól, hogy figyelj arra, amikor az életben figyelj arra, hogy vedd észre a jót. Uh-huh. Hiába dudálnak rád, mert beengedtél valakit, mint most nekem az előbb, ahogy jöttem a kocsival. Azért, mert én előzékeny vagyok, és valaki agresszívan rám dudál, én nekem attól még a jót kell észrevennem.
1: És nem mutatsz vissza neki?
0: Hát van.
1: Van az a pillanat.
0: Van az a pillanat, amikor én is elveszítem a türelmemet, mert azért nem vagyok szent, de nagyon-nagyon igyekszem nem elnyomni magamban ezeket, hanem jól keretezni. Uh-huh. Megérteni azt, hogy ő vele valami rossz dolog történhetett, hogyha ilyen állapotban
1: igen,
0: van.
1: Hogyha ezért képes.
0: Igen, hogyha ezt csinálja. Tehát ez nem nekem szól. Itt neki van valami probléma.
1: Jó, ez intelligencia kell, hogy az ember ezt felfogja.
0: Jó, de hát most is mondom, akik éppen vezetnek, és ilyesmi helyzetbe kerülnek, hogy azt lássák be, hogy az az ember reggel, amikor fölkelt, lehet, hogy a nagylábúját beleütötte az ágynak a lábába, és fölszakadt a köröm, és ahogy nyomja a gázt, az nagyon fáj neki, és azért harap. És akkor ez ennyi. Rendben van. Szóval a Tony Bennettnek ez a fajta ilyen szentsége az, ami nagyon jól működik ebben a dallistában.
1: Na és akkor a dallistából kivettél azonos részeket, vagy a komplett dallistát?
0: Nekem vannak eredeti, dedikált dallistáim. De voltam Bécsben koncerten, Birminghamben koncerten, ahol a Tony Bennett...
1: Jó, és te odaadtad neki?
0: Nem. Én elkértem a színpadról az, ami neki volt ott a...
1: De ezeket csak úgy odaadják?
0: Hát, ha nagyon kedves
1: az
0: vagy...
1: Az van, hogy oda van téve a...
0: Igen, a monitor elé. Igen, egy A4-es lap, ami ki van nyomtatva, hogy mi a dallista.
1: Amire általában ő írja fel?
0: Nem, ezek ki van nyomtatva, de bele vannak firkálva meg, hogy akkor ez ki van húzva,
1: de
0: vagy
1: hányszor láttad őt?
0: Én kétszer. Egyszer Bécsben, és egyszer Birminghamben.
1: És olyan élmény volt, mint amilyennek elképzelted?
0: Abszolút. Abszolút. Az volt benne az őrület, hogy... Ő nagyon nagy hangterjedelemmel és tenorálisabban énekel, mint én baritonabb vagyok, mint ő. Uh-huh. Nekem pont ott van a hangom, ahol a Sinatrának. A Tony Bennett egy kicsit magasabban énekel, és neki van ez a belcanto ária, a maga ilyen füstösebb, szőrösebb hangján, de mégis elképesztőeket ki tud énekelni magasságokat, és a How Do You Keep the Music Playing nek a végén van egy ilyen nagyon szép la la la la la la la la la la la la la la la la la la la és hosszan tartva. Figyelj, 92 évesen is kiénekelte. És az a durva, hogy elvette a mikrofont a szája elől. Uh-huh. És a Birminghami szimfonikus koncertteremben az akusztika úgy vitte, mint egy igazi operaénekes tud csak ilyen hangnyomást generálni, tehát a legnagyobb operaénekesek képesek erre. Uh-huh. Figyelj, úgy zengett a terem.
1: Tehát hihetetlen formátumban.
0: Elképesztő. Elképesztő. Mind emberileg, mind művészileg. Mind
1: csak mutatom, mind vagy mondom a hallgatóknak, hogy Gábriel elindította a számlálóját, tehát igen. Akkor látod, hogy már nincs sok idő.
0: Igen, ugye? Látom. Igen.
1: Úgyhogy a leglényegesebbeket. Szeptember 1-e, Tony Bennett 100. Igen. Mi ez? Emlékműsor?
0: Hát ez egy születésnapi műsor.
1: Vegyük elő igen, azt a szemléletmódot.
0: Igen, az ő életét ünnepeljük. Az élet egy ajándék. Life is a gift.
1: Helyes. Azt tudjuk, hogy mi lesz az első dal.
0: Watch what happens.
1: De mi lesz az utolsó?
0: Hát ugye az a kérdés, hogy hányszor tapsolnak bennünk.
1: Ja, ez ezen múlik?
0: Vissza, mert hogy elvileg kvázi a finálé az a smile és a when you're smiling.
1: Az a smile, amiről beszéltél?
0: Igen.
1: Oké, okay, de akkor még ezt gyorsan bele kell.
0: De vannak előtte még kis finálék. Tehát hogy ő úgy építette föl, hogy van vagy öt finálé, van mindig újabb és újabb. És...
1: De azok mind slágerek?
0: Abszolút.
1: Szóval te előre gondolkodsz, hogy mi lesz akkor, ha ilyen taps lesz, olyan taps lesz, igen. És tényleg be vannak készítve a igen. BCD igen. verziók? Igen. Amiről tud a zenekar is.
0: Abszolút.
1: Aha. És volt már olyan, hogy nem kellett elmenni az összes?
0: Még nem.
1: Na, jó. Akkor ezt kívánom.
0: Még nem volt ilyen, mert azért szerencsére szeret a közönség jönni velem. De például tök érdekes, hogy ahogy most mondtad ugye a For Once in My Life, uh-huh. hogy az balladaként hangzik el. De...
1: Te azt gyomod? Te is?
0: Igen.
1: Azt nem is tudtam.
0: De a One For My Baby, One More For The Road, ami a Frank Sinatra-nak ikonikus balladája, az a Tony Bennett egy uptempo bluesban énekli.
1: Aha.
0: És...
1: Hát, izgalmas lesz.
0: Igen, úgyhogy lesz ilyen is, olyan is.
1: Na, hát és még alig beszélgettünk valamiről. Kedves hallgatók, most viszont el kell, hogy köszönjek.
0: Mindig öröm itt lenni, és
1: gyere,
0: hallgassanak gyere, slágereket, tanuljanak azoknak a tanulságaiból.
1: Meg Tony Bennett dalokat is szeptember 1-én biztosan.
0: Jöjjenek, várjuk szeretettel.
1: Farkas Gábriellel beszélgettem, akit szeressenek, kövessenek az összes közösségi oldalon. Azt a sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Találkozunk ott.
0: Csók.
1: És én még nem köszönök el, kedves hallgatóink, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és arra a bizonyos búcsúra még visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.
3: Dr. Béres.
4: Herceg.
3: Rock the city, let's go!

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Farkas Gábrielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már csak két jelölt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal élére. Újabb fontos részéhez érkezett a budapesti panelprogram. Az Andrássy út születésnapját ünneplik Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása. A Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága három pályázót hívott be az elnöki tisztségért zajló személyes meghallgatásra. A jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, Unger Anna Róza politológus, az ELTE docense, valamint Jancsics Dávid korrupciókutató. Utóbbi jelölt azonban tegnap jelezte, hogy visszalép, mert szerinte egy nála határozottabb vezetőre van szükség. A jelöltek meghallgatása ma kezdődik, és az országgyűlés még ezen a héten megválaszthatja a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökét. A Fidesz frakció jelezte, hogy nem vesz részt a választási folyamatban, és az Alkotmánybírósághoz fordul a hivatal létrehozásáról szóló törvény miatt. Megkezdődött a budapesti Zöld Panel program nyertes társasházainak műszaki és energetikai felmérése a 3., a 9. és a 10. kerületben. A szakemberek hiteles energetikai tanúsítványokat készítenek, majd az épületek adottságaihoz és a lakók igényeihez igazodó korszerűsítési javaslatokat dolgoznak ki. Közben a 8. és a 22. kerületből érkezett pályázatok értékelése is folyamatban van. A 14. és a 20. kerületben továbbra is várják a jelentkezéseket, hamarosan pedig a 19. kerület is sorra kerül. A program évi mintegy 1,3 milliárd forintos keretéből legalább 30%-os visszanemtérítendő támogatás igényelhető energetikai korszerűsítésre. Pillanatok alatt betelt a Főváros Gyümölcsöző Kertváros elnevezésű pályázata. A program keretében 1000 gyümölcsfát osztanak ki budapesti háztartások között, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, a kezdeményezés célja a városi zöld felületek növelése, ami a klímaváltozás és a nyári hőhullámok miatt egyre fontosabb feladat. A fővárosi faállományt a légszárasság, a csapadékhiány, a talajvízszint csökkenése és a hősok is veszélyezteti. Szerdán kezdődik a Semmelweis Egyetem háromnapos nyári programsorozata Budapesten. A 8. alkalommal meghirdetett nyári egyetemen az egészség, a tudomány, a sport, a kultúra és az innováció kerül középpontba. A résztvevők egyebek mellett a mikrobiomról, a gyors fogyásról, a mesterséges intelligenciáról és a fogászati esztétikáról hallhatnak előadásokat. A pódium beszélgetéseken ismert sportolók és művészek is megosztják tapasztalataikat. Augusztus 28-án a Zöld Egyetem programjaival folytatódik a rendezvény, amelyek a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra összpontosítanak. A programokat a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai elméleti orvostudományi központjában tartják. Augusztus 24-e és szeptember 6-a között sétákkal, kiállításokkal, koncertekkel és városi játékokkal ünneplik az Andrássy út 150. évfordulóját Budapesten, írja a Fidelio. A programsorozat részeként a Kodály körönd és a Hősök tere között történelmi utcanévtáblák idézik fel a Sugárút korábbi elnevezéseit. A következő napokban kiállítások, helytörténeti séták és zenei programok is várják az érdeklődőket. A rendezvénysorozat szeptember 6-áig tart. Átmenetileg ma felhősebb lesz az idő, délelőtt láthatjuk még többet a napot, délután és este már helyenként esőzápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk a keleti szél. A reggeli 19 fok után napközben 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán ismét nyári meleg lesz és visszatér a napsütés is, eső nem jön, 31 fok lehet a maximum.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger.

She says, I think I'd better.

0: Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok. Hol vagy te régi kedvem? És én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

Sláger FM.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében augusztus 25-én kedden igazi programkavalkád lesz a Zeneháza minden területén. Hát nézzük először a kávézót, este 6-tól bárzongora est. Zseniális egyébként maga ez az egész program folyam már szinte a kezdetektől lehet találkozni ezzel a igen ritka műfajjal. De hát vannak ennek a muzsinekának rajongói, mert filmzenék, jazz standardek, klasszikus lágerek, francia sanzonok, bosszanovák, magyar örökzöldek szólalnak meg népszerű hazai bárzongoristák előadásában. Ott a Trilla kávézóban bárki, aki szereti egyébként ezt a műfajt, az abszolút áldozhat a muzsika oltárán, de aznap egyébként még lesz más is. Például 20.30-tól kint a szabadtéri színpadon a természetre hangolva egy filmsorozat, de ezúttal Török Tillával. Ebben a sorozatnak van 5 epizódja, ahol 3 dolog egészen biztos, hogy kortárs hazai előadók és élő performance-ot adnak elő. Tehát ott lesznek, lehet velük személyesen találkozni, kilépnek a vászorról. A páratlan szépségű Balaton felvidék, illetve az ötletgazda producer Punk Zsóf és a rendező producer Réti László személye. Amilyen sokszínű a magyar tenger környezete, olyan változatos a legkülönbözőbb természeti csodák ölelésében megszólaló zenészek felhozatala is. Ha van olyan párosítás a sorozatban, ahol egy pillanatig nem volt kérdés az előadó és a környezet harmóniája, nos, az a multi-instrumentalista Török Tilla népzenei formációjának hangzásvilága és a Zirci Arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfagyűjteménye. Hogy ez koncertfilm lesz-e végül, turisztikai kertcsináló vagy zenei doksinos, ezt mindenki döntse el maga, egy biztos megismételhetetlen színpadi produkció, úgyhogy augusztus 25-én a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán este 8:30-tól Török Tillát láthatják.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A tegnapi baleset miatt felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit. Az utasforgalom változását követi a 4-es metró menetrendje. Több éves szünet után ismét lesz Duna átúszás Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megsemmisült a tegnap Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A gyakorló repülésen résztvevő gép hibajelzést adott, ezért a pilóta egy kis repülőgép támogatásával a szolnoki repülőbázison hajtott végre kényszerleszállást. A repülő azonban irányíthatatlanná vált, a pilóta katapultált, majd a gép kisodródott és kigyulladt. A tiszt súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota stabil. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a gépen lévő fegyverzet nem okozott tovább bikárokat, és a civil infrastruktúra sem sérült meg. A baleset okát vizsgálják, a fekete doboz elemzésébe várhatóan svéd szakértők is bekapcsolódnak. A vizsgálat lezárásáig felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit, csak a készenléti gépek maradnak szolgálatban. Mobilcella adatok alapján módosította az iskolaszüneti péntekeken a 4-es metró menetrendjét a BKK. A több mint 200 nap forgalmi adatait feldolgozó elemzés szerint a járatok menetrendje alapvetően jól követi az utasforgalom változását. Kelenföld felé már kora délután 13:30-tól óránként 800 000-rel többen utaznak, mint kora este. A BKK ezért a legsűrűbb követési időszakot 30-40 órával korábbra helyezte. Az eredmények további adatvezérelt közlekedési fejlesztéseket alapozhatnak meg Budapesten. Eltűnt a Margit-szigetről Kolotko Mihály egyik legújabb miniszobra, a meditáló nyúl, írja az ittlakunk.hu. Az alkotást nemrég helyezték el a sziget déli részén, a futókör pesti oldalához közel a Dunaparton. A portál a közösségi médiában megjelent hozzászólások alapján arról számolt be, hogy a szobrot ellopták. Nem ez lenne az első hasonló eset Budapesten. Korábban a Városligetből a Dracula miniszobor, a legfrissebb hírek szerint pedig egy szabadságtéri Kolotko alkotás is eltűnt. A meditáló nyúl mindössze néhány hétig állt eredeti helyén. Néhány éves szünet után szombaton jön a Generali OVT Duna átúszás. A vízügyi és vízrendészeti szakemberek szerint a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a biztonságot, sőt kedvező és kiszámítható feltételeket teremt. A táv 500 méter, az úszók egyesével rajtolnak 10 óra 30 és 13 óra 30 között. A részleteket Mezős Balázs, a Generali OVT Duna átúszás főszervezője mondta el a Sláger FM-nek.
3: 1000 embert fogunk várni erre a versenyre. Ez azért van korlátozva, mert mindössze 3 órára kapjuk meg a Dunát. A gyülekező, illetve a versenyközpont az Budán lesz, a Műegyetem rakparton. Most fognak regisztrálni, öltözni, illetve vetkőzni az emberek. Onnan kis buszokkal átvisszük őket a Corvinus Egyetemig, és ott van a Maharnak a 6-os nevű pontonja, és onnan lesz az indulás. Nagyon fontos arra figyelni, az első 200 méter az erős sodrással fogja meglepni az úszókat. A közepétől már ez enyhülni fog, és a végén tulajdonképpen majd vagy nem álló vízben tudnak úszni az úszók. Generáli OVT érmet fognak kapni, illetve frissítő csomagot, és természetesen az abszolút győztesek első 3 férfinő kategóriában díjakat is fognak kapni, a korosztályos nyertesek pedig oklevelet.
2: A sportesemény idején teljes hajózár lesz a Duna belvárosi szakaszán. Az úszókra 9 mentőcsónak és 3 kísérő hajó vigyáz. Fátyol felhős lesz ma az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. Nyugaton előfordulhat szórványosan zápor. A déli megyékben néhol zivatar is. A keleties szél élénk, néhol erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Lehűlés egész héten nem várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt mi.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már csak két jelölt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal élére. Újabb fontos részéhez érkezett a budapesti panelprogram. Az Andrássy út születésnapját ünneplik Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása. A Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága három pályázót hívott be az elnöki tisztségért zajló személyes meghallgatásra. A jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, Unger Anna Róza politológus, az ELTE docense, valamint Jancsics Dávid korrupciókutató. Utóbbi jelölt azonban tegnap jelezte, hogy visszalép, mert szerinte egy nála határozottabb vezetőre van szükség. A jelöltek meghallgatása ma kezdődik, és az országgyűlés még ezen a héten megválaszthatja a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökét. A Fidesz frakció jelezte, hogy nem vesz részt a választási folyamatban, és az Alkotmánybírósághoz fordul a hivatal létrehozásáról szóló törvény miatt. Megkezdődött a budapesti Zöld Panel program nyertes társasházainak műszaki és energetikai felmérése a 3., a 9. és a 10. kerületben. A szakemberek hiteles energetikai tanúsítványokat készítenek, majd az épületek adottságaihoz és a lakók igényeihez igazodó korszerűsítési javaslatokat dolgoznak ki. Közben a 8. és a 22. kerületből érkezett pályázatok értékelése is folyamatban van. A 14. és a 20. kerületben továbbra is várják a jelentkezéseket, hamarosan pedig a 19. kerület is sorra kerül. A program évi mintegy 1,3 milliárd forintos keretéből legalább 30%-os visszanemtérítendő támogatás igényelhető energetikai korszerűsítésre. Pillanatok alatt betelt a Főváros Gyümölcsöző Kertváros elnevezésű pályázata. A program keretében 1000 gyümölcsfát osztanak ki budapesti háztartások között, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, a kezdeményezés célja a városi zöld felületek növelése, ami a klímaváltozás és a nyári hőhullámok miatt egyre fontosabb feladat. A fővárosi faállományt a légszárasság, a csapadékhiány, a talajvízszint csökkenése és a hősok is veszélyezteti. Szerdán kezdődik a Semmelweis Egyetem háromnapos nyári programsorozata Budapesten. A 8. alkalommal meghirdetett nyári egyetemen az egészség, a tudomány, a sport, a kultúra és az innováció kerül középpontba. A résztvevők egyebek mellett a mikrobiomról, a gyors fogyásról, a mesterséges intelligenciáról és a fogászati esztétikáról hallhatnak előadásokat. A pódium beszélgetéseken ismert sportolók és művészek is megosztják tapasztalataikat. Augusztus 28-án a Zöld Egyetem programjaival folytatódik a rendezvény, amelyek a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra összpontosítanak. A programokat a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai Elméleti Orvostudományi Központjában tartják. Augusztus 24-e és szeptember 6-a között sétákkal, kiállításokkal, koncertekkel és városi játékokkal ünneplik az Andrássy út 150. évfordulóját Budapesten, írja a Fidelio. A programsorozat részeként a Kodály körönd és a Hősök tere között történelmi utcanévtáblák idézik fel a Sugárút korábbi elnevezéseit. A következő napokban kiállítások, helytörténeti séták és zenei programok is várják az érdeklődőket. A rendezvénysorozat szeptember 6-áig tart. Átmenetileg ma felhősebb lesz az idő, délelőtt láthatjuk még többet a napot, délután és este már helyenként eső, zápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk a keleti szél. A reggeli 19 fok után napközben 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán ismét nyári meleg lesz és visszatér a napsütés is. Eső nem jön, 31 fok lehet a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, egy olyan úriembert köszöntök, akit már régóta vártam, mert a Memento Park ügyvezetőjével már régóta szerettem volna találkozni. Rétli Ákost köszöntöm nagy szeretettel, és örülök neked. Először az életben, meg az éterben is, de milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik, és csoda programokkal jöttél, csoda programokat kínál az ősz nálatok. De tisztázzuk már az elején, hogy a Memento Park az régen Szoborpark néven volt ismert, és gyakorlatilag minden kincs megmaradt, az csak még inkább gazdagodott a kínálat, meg a programok is gazdagodtak.
2: Ez így van. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, reménybeli látogatóinkat.
1: Így van.
2: Hiszen bízom benne, hogy akik még nem jártak nálunk, azok majd most ezután eljönnek.
1: Hát micsoda időutazás.
2: És micsoda időutazás. Így van. És úgy reklámozzuk az utóbbi időben a létesítményünket, hogy nem csak Szoborpark. Tehát az úgy kissé pontatlan, hogy régen Szoborparknak hívták, hiszen most is Szoborparknak hívjuk, csak ez egy összefoglaló néven Memento Park, ami itt Budapest 22. kerületében immár 33. éve működik, ahol a Kádár korszak, sőt, hát igazából, ha kicsit visszamegyünk, még a Rákosi korszaknak is az elfelejtett, illetve eltávolított politikai szobrait láthatja a közönség.
1: Hát ott megelevenedik a múlt nálatok.
2: Ezért is jönnek el sokan, ezért is vannak olyan rendezvényeink, ahol megpróbáljuk megidézni a látogatóink számára ezt a korszakot, és amikor eljönnek, és egy kicsit ilyen nosztalgikus módon néznek ezekre a szobrokra, akkor hát nem kell azt hinni, hogy a politikai nosztalgia lenne, hanem inkább az idősebbeknek a gyerekkoruk iránti nosztalgia.
1: Hogyne.
2: A fiatalok számára pedig azért érdekes, mert hallottak nyilván a szüleiktől, a nagyszüleiktől erről a korszakról, hogy milyen volt felvonulni, milyen volt úttörőként mindenfajta rendezvényeken részt venni, vagy milyen volt akkoriban a mindennapi élet. És hát ezek a szobrok nyilván nem csak megidézik ezt a korszakot, hanem előhozzák ezeket az emlékeket.
1: Ráadásul nálatok van az Osztyapenko szobor is.
2: Hát Osztyapenko is nálunk van, valóban, és egyik ikonikus szobrunk az Osztyapenko.
1: Mondjuk Osztyapenko.
2: Osztyapenko, igen. Jó, igen.
1: Valahogy miatt a tyé épül.
2: Hát az ostya lehetséges.
1: Okay. De ez egy legendás találkozási hely volt.
2: Ez így van.
1: Meg igazodási hely.
2: És a mai napig így hívják nagyon sokan azt, igen, a pontot, a Budaörsi és a Sasadi út kereszteződését, illetve elágazását, de annyira, hogy van ott egy gyors étterem. És ha valaki vesz valamit, és alaposan megnézi a blokkot, hogy mi van rajta.
1: Rá van írva?
2: Rá van írva. Tehát rajta van annak a gyors étterem láncnak a neve, és rajta van, hogy Osztyapenko.
1: De jó, nem tudtam.
2: Pedig, így van. Tehát ők is őrzik ezt a,
1: hát
2: ezt a korszakot
1: is,
2: valahogy. Igen, mi is őrizzük, és valóban most az idei ősszel nagyon sok mindennel készülünk az eseményekre, hiszen nem csak saját eseményeink lesznek, hanem itt van 1956-nak is az évfordulója, amihez a Memento Park itt a 22. kerületben egy igazán jó helyszín, hogy ott emlékezzenek sokan erre az időszakra, vagy ott próbáljanak megemlékezni erről az időszakról. Hát iskolai osztályok, sőt egész iskolák is tartanak ott ünnepségeket. Idén pedig még tematikus vezetéseink is lesznek, amik megidézik, de ne szaladjunk ennyire előre.
1: Na nézzük, menjünk sorrendben.
2: Menjünk sorrendben, hogy mi mindennel várja a látogatókat az idei ősszel a Memento Park. Na hát nem is az ősszel, hanem a nyár végén, hiszen augusztus utolsó hétvégéjén lesz nálunk a második retrónap, a Memento Park második retrónapja, ami azért jött létre, mert pontosan érezzük ezt a nosztalgiát. Nagyon sokan úgy jönnek, hogy még valami tárgyat is hoznak magukkal, vagy azért, mert felajánlják a mi gyűjteményünk számára, vagy azért, mert jó, úgy érzik, hogy azzal a tárgyal valahogy ott meg kell jelenniük. Tehát volt, aki hozott ilyen kis régi táskarádió ott például, vagy kitűzi az egykori jelvényeit, amit az úttörő mozgalomban viselt, vagy hozta a kisdobos nyakkendőjét, és ez adta az ötletet, hogy legyen egy olyan retro hétvégénk, amikor nem csak a tárgyakkal tudjuk megeleveníteni ezt a korszakot, hanem olyan összefoglaló rendezvényekkel, amik tulajdonképpen helyre teszik még a fiatalok számára is, hogy hát tulajdonképpen mik ezek?
1: Na de hogy már van nulladik napja?
2: Már van most nulladik napja is, ez az idei év újítása. Tehát augusztus 29-én szombat este lesz egy sejtelmes-rejtelmes tárlatvezetés a Szobortparkban. Ennek a rendezvénynek az a címe, hogy a szocializmus árnyai, vagyis a legkülönösebb bűnügyek a szocializmus árnyai között. Hát ez egy befogadott rendezvény, a Tó Retro stábja, akik mindenfajta könyveket megjelentetnek erről a korszakról, erről a Kádárkorról, uh-huh. Rákosi korszakról. Ők állítottak össze most egy olyan kötetet, amely a Kádár korszak és a Rákosi korszak legkülönösebb, vagy legnagyobb port felkavart bűnügyeinek uh-huh. egy ilyen összefoglalója. Ez a könyv valamikor majd az ősszel jelenik meg, de most egy vezetés keretében azért ízelítőt adnak ebből. A Tó Retro két bloggere, Glázer Szilvia és Glázer Tamás, akik egyébként szerzői is ennek a könyvnek, velük személyesen lehet ott találkozni, ők elmondják ennek a könyvnek a legértékesebb részleteit, illetve néhány műhelytitokba is beavatják a közönséget. Tehát ez augusztus 29-én szombaton este 8 órakor lesz a Memento Parkban. Az interneten meg lehet találni már a honlapjukat.
1: Mondtál nekem, amíg nem értek a mikrofon, a két híres bűn esetet. Szabad?
2: Hát talán igen, de több híres bűneset is van, mert hogy miért pont a Memento Parkban, miért pont a Szobortparkban hozzák ki ezt a rendezvényt? Talán azért, mert vannak olyan szobraink, akik szemtanúi is lehettek ezeknek a bűneseteknek. Ott van az a nagyon híres eset, a Gellért hegyen egy szomorú eset történt, egy gyilkosság, amiben amiről aztán később fejesentve meg is írta ezt a Jó estét nyár, uh-huh. Jó estét szerelem című darabját, amiből film is született, színdarab is született. No hát talán a Gellért-hegyi szovjet katona az kellően jó apropó ahhoz, hogy erről a bűnügyről meséljenek. Vagy például volt egy nagyon híres és nagyon döbbenetes és nagy port felkavaró rendőrgyilkosság ott a Vecsési út, a Ferihegyi uh-huh. út kivezető szakaszánál, ami viszont a Steinmetz Miklós szobrához uh-huh. köthető, tehát igazából erről pedig ott lehet beszélni, de hogy mik lesznek még itt, én is puskázok egy papírról, Lúzer király, aki a saját szakállára működtette a volánbusz járatát, a Szép Művészeti Múzeum kirablása, autós üldözések és bandaháborúk, illetve van ki egy hamisítás művészéről is lesz szó. Tehát ez este augusztus 29-én, szombaton este 8 órakor a Memento Parkban.
1: Csak a másnap?
2: És másnap kezdődik az igazi nagy retrónap, augusztus 30-án vasárnap 10 órától egészen este 6-ig mindenféle különböző programok, amire nem csak látogatókat várunk, hanem tulajdonképpen lehet még jelentkezni résztvevőnek is. Lesz egy KGST piacunk, ez egy klasszikus bolha piac lesz, ahol mindenfajta megunt retró tárgyakat, illetve a korszakhoz kapcsolódó ikonikus emléktárgyakat lehet árusítani. Tehát ha valakinek otthon vannak elfekvő üres bambis üvegei,
1: azt eladhatja,
2: vagy moncsicsi babája, vagy régi hanglemezei, vagy bármi, ami a korszakhoz köthető, jópofa retró tárgy, jópofa emléktárgy, ajándéktárgy, ha csak egy van, azzal is kijöhet, ha meg több, vagy egész asztalnyi, akkor még asztalt is tudunk biztosítani ehhez. Úgyhogy lehet jönni augusztus 30-án vasárnap a Memento Parkhoz bolha piacosat, illetve KGST piacosat játszani. Aztán lesznek vetélkedőink, lesznek gyerekeknek és felnőtteknek is, ki tud többet.
1: Ez egész napos program?
2: Egész napos, óránként van valami érdekesség, ki tud többet a nagyi gyerekkoráról. Például tavaly ez egy óriási siker volt, nagyon sok gyerek részt vett rajta, alig fértünk el azon a helyszínen, ahol tartottuk ezt. De a felnőtteknek is lesznek ilyen megfelelő vetélkedőink, ahol csupa értékes és értéktelen nyereménytárgyat lehet majd elvinni. Ám délelőtt lesz még egy csodálatos és látványosnak ígérkező program, mégpedig a Merkur nyomában száguldozva című rendezvény, amin korabeli autók, ladák, trabantok, moszkvicsok és hasonlók vonulnak föl, majd tesznek ott néhány kört. Tavaly ez nagyon izgalmas volt, mert ezen a körutazáson néhány autó rögtön le is robbant, tehát akkor már lehetett bemutatni a szerelést is, hogy hogyan kell egy ilyen autót.
1: Az hozzátartozott.
2: Buhera módon megjavítani, igen, mert ott aztán nem volt szervizkocsi, hanem ott tényleg nagyon rögtönözni kellett mindenkinek. Lesznek egyébként speciális tárlatvezetések, Osztapenkó lépést vált címmel.
1: Ki tartja?
2: Hát ezt mi tartjuk? Például aha, én is fogok ott egy kis távlatvezetést tartani, mert az elmúlt 30-valahány évben, amióta én a Memento Parkban tevékenykedem.
1: Jaj, azóta ott vagy?
2: Bizony, bizony. Szinte a nyitástól jelen vagyok, és hát nagyon sok vezetést tartottam, és nagyon sok olyan izgalmas és jópofa sztorim van, amik egy-egy klasszikus távlatvezetésen nem elmondhatóak, hiszen hogy keverjem én bele Antonio Banderast vagy Tom Hanks-et egy klasszikus távlatvezetésbe, de azért
1: de vannak. Megoldod.
2: De megoldom, most ezen a bizonyos retro napon, augusztus 30-án a Memento Parkban meg fogom oldani, úgyhogy remélem, hogy erre is lesz közönség. És hát délután természetesen jönnek a zenék, kívánságműsor 2-től 5-ig. Nekem nagy fájdalmam volt, amikor annak idején a 2-től 6-ig című kívánságműsorból egyszer csak 2-től 5-ig lett.
1: Mi az volt?
2: Eredetileg 2-től 6-ig volt, és aztán 2-től 5-ig.
1: Hát nekem már így volt meg, hogy 2-től 5-ig.
2: Neked már így volt meg. És aztán végül a Frigider szocializmusra is emlékezünk. Budafokon volt néhány ikonikus olyan gyár, üzem, ahol olyan ételeket, italokat gyártottak, amit nem csak Magyarországon, hanem az egész KGST-ben ismertek, hiszen óriási exportcikkek voltak ezek. Ebből egy pici kis ízelítőt fogunk tartani, és végül a szocializmus legismertebb reklámfilmjeiből is egy csokrot láthatnak az érdeklődők. Második retrónap, szeptember 30-a vasárnap, Memento Park.
1: Hát és egy különleges életérzés.
2: És egy különleges életérzés. És hát ezzel nem érnek véget az őszi programjaink, mert egy héttel utána folytatódik a mi nagy sikerű borkóstoló sorozatunk.
1: Ez nagyon régóta van nektek, ugye?
2: Most már második éve. Uh-huh. Ez a Budafoki Pincejárat rendezvény sorozathoz kapcsolódóan kezdődött. De mi egy kicsit hozzáteszünk ehhez, mert mi tematikus borkóstolókat tartunk, ami azt jelenti, hogy minden hónapban más és más a Memento Park által megidézett tematika mentén próbálunk egy borkóstolót tartani. Tehát volt például a volt Jugoszlávia tagköztársaságainak boraiból egy különleges bemutató, vagy például pontosan tavaly októberben volt, és amit idén októberben meg is ismétlünk az 1956-os forradalomhoz kapcsolódóan, Nagy Imre életútja állomásainak híres borairól például egy bemutató. Vagy volt olyan, hogy a határ két oldaláról, ugye hát a vasfüggöny két oldaláról származó borok, tehát a tokai borok a magyar tokai borvidékről és a felvidék által ugyanilyen néven illetett borainak a termékeiből egy-egy bemutató, vagy például Kadarka, ami szintén a magyar és a szerb oldal egy-egy bora volt. Tehát tematikus borkóstolók minden hónap első szombatán, viszont most szeptemberben attól lesz ez különleges, hogy ez kétnapos borkóstoló lesz.
1: Minden bővítetek.
2: Bővítünk, bár ugyanaz lesz, bár mégis más lesz egy picit. Szeptember 4-én pénteken ugyanis ezt a Felvörösök Fehérek című borkóstolót angol nyelven tartjuk. Aha. Az itt élő expertek, nagyon sokan vannak Magyarországon, akiknek hát angol az anyanyelve, igen, vagy, igen, vagy külföldiként a főnyelv, amivel Magyarországon boldogul, az angol.
1: Igen.
2: És ők kérték, hogy legyen már egyszer egy olyan borkóstoló, ahol mindent elmondunk ugyanúgy, de angolul is. Úgyhogy szeptember 4-én pénteken a Memento Parkban este 6 órától nemzetközivé válik a Felvörösök Fehérek. Ugyanezt a programot aztán másnap a Budafoki Pincejárathoz kapcsolódóan megismételjük, de akkor immár magyar nyelven, tehát 5-én szombaton magyar nyelven Felvörösök Fehérek a Memento Parkban.
1: Elképesztő színes a kínálatotok, meg igényes.
2: Hát igyekszünk alkalmazkodni a közönség elvárásaihoz, de igyekszünk ugyanakkor mindig valami pluszt adni, és ami a legfontosabb, hogy sosem akarunk elszakadni attól, ami van. Tehát a Memento Parkot, a Szoborparkot nem egyszerűen csak helyszínként használjuk, hanem mindig ügyelünk arra, hogy az ott megidézett korszak az valahogy apropója legyen mindannak, ami ott történik. Tehát bármennyire is furcsának tűnik, hogy most borkóstoló a Memento Parkban, hát mi köze a boroknak a Memento Parkhoz, vagy a Memento Parknak a borokhoz, megtaláljuk ezeket a pontokat.
1: Mert a bizonyos korszakokban meg igenis fontos volt.
2: Igen. És ugyanezt a tematikát követjük most az 1956-os forradalomhoz kapcsolódóan, mert összeraktunk egy olyan tematikát, egy olyan tárlatvezetéses tematikát, ami a Memento Park szobrai és az 1956-os forradalom között keresi a kapcsolatot. Tehát nagyon sok szobor, ami még a forradalmat megelőző időben született. De nyilván annak már valami köze van ahhoz a történelmi folyamathoz, ami elvezetett az 1956-os forradalomhoz. Aztán vannak olyan szobrok, amelyek elszenvedői voltak az 1956-os forradalomnak, hiszen ledöntötték őket, aztán később újraállították, vagy más formában kerültek más helyszínre, de mindenképp kapcsolódnak a forradalomhoz. És aztán vannak olyan szobrok, amelyek az 1956-os forradalom után születtek, és vagy megidézik a forradalmat, hiszen az ott elesettek számára állított emléket, még a szocializmus korszakában természetesen, és abból a szemszögből magyarázva a történeteket, ami a szocializmus idején megszokott történetírás szerint volt fontos, vagy pedig olyan személyeket ábrázol, akik mondjuk részt vettek a megtorlásban. Igen. Tehát mindenképp van egy ilyen tematika, és mindenképp próbáljuk ezeket a szobrokat arra használni, és itt most idézőjelbe teszem persze ezt a szót, hogy használni, de segítségül hívni, hogy a forradalomról egy ilyen szép, hosszú történetet el tudjunk mondani, akár gyerekeknek, akár családoknak, akár egy egész iskolai osztálynak. Úgyhogy én mindenkit buzdítok arra, és remélem, hogy gyönyörű szép őszünk lesz, hogy jöjjön ki a Szoborparkba, jöjjön ki a Memento Parkba, és emlékezzünk együtt a forradalomra, akár barátokkal, akár családdal, akár egy egész iskolai osztállyal.
1: De azt tisztázzuk, hogy hozzátok be lehet menni bármikor. Tehát nyitva vagytok, van egy nyitvatartási idő, programokon kívül is.
2: Ez így van.
1: Hogyha nincs meghirdetve program.
2: Igen, igen. Az előbb felsorolt programok, tehát a retrónap, a borkóstoló, ezek záróra utáni programok.
1: Értem.
2: Hát a retrónapnak persze egy csomó rendezvénye az nem záróra utáni, hiszen délelőtt 10-kor kezdünk, igen. De azok ingyenesen látogatható programok. Tehát ahogy itt a beszélgetés elején kezdtük, hogy Memento Park és Szobor Park, mi a különbség a kettő között. A Memento Parknak része a Szobor Park. Az a belső rész, ahol az a bizonyos 42 szobor áll, igen. Amit az 1989-90-es politikai rendszerváltáskor eltávolítottak. És van a Memento Park egészében egy olyan terület, ami a Szoborpark főbejárata előtti tér, ahol rendezvényeket lehet rendezni, rendezvényeket tartunk, ott lesz ez a bizonyos bolhapiac, ott lesz az autós felvonulás, ott lesznek a vetélkedők, tehát ezek ingyenesen látogatható rendezvények. Ami a Szoborparkon belül, tehát az előbb elmondott borkóstoló, vagy az esti séta a Tóretróval, természetesen azok belépőjegyes rendezvények, de nagyon kedvező árakkal készülünk most ezekre a napokra is.
1: Fú, millió kérdés kavarok bennem. Ha olyat kérdezek, akkor ne válaszolj rá természetesen. Most ezek a szobrok kié? Tehát, hogy ezek az állami?
2: Igen, ez magyar állami még tulajdon. Most is? Még most is természetesen, tehát ennek megvan a maga protokollja, hogy ezeknek a megőrzéséről ki kell, hogy gondoskodjon, és ezek az állami intézmények. Igaz, a Szoborpark és a Memento Park, így, ahogy egészében ezt a létesítményt nevezzük, ez egy független intézmény abból a szempontból, hogy mi egyetlen fillér költségvetési támogatás nélkül működünk, immár 33 éve.
1: De 33 év alatt soha sem.
2: 33 év alatt éppen ma jelent meg egy olyan honlap, a kormányzat adott ki egy olyan honlapot, amelyen az van, hogy melyik civil szervezet mekkora támogatásban részesült az elmúlt 5 évben. És megnéztük, hogy nekünk mennyi is volt az elmúlt 5 évben ez a támogatásunk, ez pályázati forrásokból, ez 535 ezer forint volt. Aha. Ennyi támogatást nyertünk el.
1: 33 év alatt.
2: Hát 5 év alatt, mert mondom, ez 5 évre tekint vissza, de korábban nem is nagyon pályázgattunk, úgyhogy valószínűleg, na hát ez természetesen még egy havi fenntartásra sem elegendő ez a költség. Úgyhogy igen, mi valóban csak a látogató jegybevételekből, illetve az ilyen kiegészítő rendezvényekből, mint amikről most is beszéltem, tehát ezeknek a bevételeiből tudunk gazdálkodni, ebből tartjuk fenn, ebből próbáljuk fejleszgetni, hogy egyre látogatóbarátabbak legyünk.
1: És ha veszek egy trabantot?
2: Hát ilyen is előfordul, természetesen veszünk trabantot, hogy pöfögtethessük, hiszen
1: hozzátartozott.
2: Nekünk magyaroknak talán ez még úgy megvan, főleg az idősebbeknek, de egy külföldi számára, amikor bepöccintünk egy ilyen trabantot, és elindul az a jellegzetes hang, az a pem, és megszagolhatják azt a fantasztikus egyedi füstfelhőt.
1: És elalélnak
2: teljesen tőle. Tehát igen, ilyen dolgokra szükség van. Tehát a Szoborpark valóban egy olyan intézmény, ami elgondolkodtat, ami arról szól, hogy gondolkozzunk erről a korszakról. Mi nem akarjuk senkinek azt mondani, hogy ez egy jó korszak volt, vagy ez egy rossz korszak volt. Nem akarjuk ráerőltetni senkire a véleményünket, hanem azt szeretnénk, hogy az emberek lássák és gondolkozzanak. Tehát volt egy ilyen korszak, amelyben éltek emberek, amelyben próbáltak boldogulni, és amelyben voltak természetesen a szörnyűségeken kívül vidám pillanataik is. És mi az ilyen retrónappal, amit most augusztus végén tartunk a Memento Parkban, vagy az ilyen kis borkóstolókkal, megpróbáljuk megidézni ezeket a szép pillanatokat. A dolognak a nyomasztóbb részét, a dolognak azt a részét, amely a történelmi terheket hordozza, és ennek az ellentmondásos örökségnek a része. Az nincs félretéve, de az ott van a Szoborparkban, az arról a szobrok némán mesélnek.
1: Hú, de izgalmas ez az egész. Sajnos a végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de nagyon élveztem a beszélgetést, és várlak vissza, mert ez annyi témát ad a ti missziótok, meg ügyetek, hogy erről mindig van mit beszélni, és majd legközelebb elmondom az én élményemet is a Memento, illetve a Szobor Parkkal kapcsolatban. Mementopark.hu, így találják meg
2: Mementopark.hu, az összes? Mementopark.hu, igen.
1: Pontos, meg fontos információt, illetve a közösségi
2: média. A közösségi média az, ahol a napi aktualitások követhető.
1: Rétli Ákossal beszélgettem, kitartást nektek.
2: Köszönjük szépen, és várjuk a
1: jöhet az újabb 33 év?
2: Hát, még annál több is.
1: Oké, legyen ez, köszönöm, hogy itt voltál. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A tegnapi baleset miatt felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit. Az utasforgalom változását követi a 4-es metró menetrendje. Több éves szünet után ismét lesz Duna átúszás Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megsemmisült a tegnap Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A gyakorló repülésen résztvevő gép hibajelzést adott, ezért a pilóta egy kis repülőgép támogatásával a szolnoki repülőbázison hajtott végre kényszerleszállást. A repülő azonban irányíthatatlanná vált, a pilóta katapultált, majd a gép kisodródott és kigyulladt. A tiszt súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota stabil. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a gépen lévő fegyverzet nem okozott további károkat, és a civil infrastruktúra sem sérült meg. A baleset okát vizsgálják, a fekete doboz elemzésébe várhatóan svéd szakértők is bekapcsolódnak. A vizsgálat lezárásáig felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit, csak a készenléti gépek maradnak szolgálatban. Mobilcella adatok alapján módosította az iskolaszüneti péntekeken a 4-es metró menetrendjét a BKK. A több mint 200 nap forgalmi adatait feldolgozó elemzés szerint a járatok menetrendje alapvetően jól követi az utasforgalom változását. Kelenföld felé már kora délután 1:30-től óránként 800 000-rel többen utaznak, mint kora este. A BKK ezért a legsűrűbb követési időszakot 30-40 órával korábbra helyezte. Az eredmények további adatvezérelt közlekedési fejlesztéseket alapozhatnak meg Budapesten. Eltűnt a Margit-szigetről Kolotko Mihály egyik legújabb miniszobra, a meditáló nyúl, írja az ittlakunk.hu. Az alkotást nemrég helyezték el a sziget déli részén, a futókör pesti oldalához közel a Dunaparton. A portál a közösségi médiában megjelent hozzászólások alapján arról számolt be, hogy a szobrot ellopták. Nem ez lenne az első hasonló eset Budapesten. Korábban a Városligetből a Dracula miniszobor, a legfrissebb hírek szerint pedig egy szabadságtéri Kolotko alkotás is eltűnt. A meditáló nyúl mindössze néhány hét állt eredeti helyén. Néhány éves szünet után szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. A vízügyi és vízrendészeti szakemberek szerint a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a biztonságot, sőt kedvező és kiszámítható feltételeket teremt. A táv 500 méter, az úszók egyesével rajtolnak 10 óra 30 és 13 óra 30 között. A részleteket Mezős Balázs, a generáli OVT Duna átúszás főszervezője mondta el a Sláger FM-nek.
2: 1000 embert fogunk várni erre a versenyre. Ez azért van korlátozva, mert mindössze 3 órára kapjuk meg a Dunát. A gyülekező, illetve a versenyközpont az Budán lesz, a Műegyetem rakparton. Most fognak regisztrálni, öltözni, illetve vetkőzni az emberek. Onnan kis buszokkal átvisszük őket a Corvinus Egyetemig, és ott van a Maharnak a 6-os nevű pontonja, és onnan lesz az indulás. Nagyon fontos arra figyelni, az első 200 méter az erős sodrással fogja meglepni az úszókat. A közepétől már ez enyhülni fog, és a végén tulajdonképpen majd vagy nem álló vízben tudnak úszni az úszok. Generáli OVT érmet fognak kapni, illetve frissítő csomagot, és természetesen az abszolút győztesek első 3 férfinő kategóriában díjakat is fognak kapni, a korosztályos nyertesek pedig oklevelet.
1: A sportesemény idején teljes hajózár lesz a Duna belvárosi szakaszán. Az úszókra 9 mentőcsónak és 3 kísérő hajó vigyáz. Fátyol felhős lesz ma az ég, majd délnyugat-nyugat.

0: felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. Nyugaton előfordulhat szórványosan zápor. A déli megyékben néhol zivatar is. A keleti szél élénk, néhol erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Lehűlés egész héten nem várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
2: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kocsis Tibor meg most már, hát jó régóta hatással van arra bizonyos kulturális meg zenei életre is. Örülök neked. Én nagyon gondolkodtam azon, hogy mi találkoztunk-e már az éterben, még biztos, hogy nem, talán az életben már összefutottunk mindenfajta szakmai rendezvényen, de akkor is egy ilyen első éteri
3: igen,
2: találkozás.
3: Igen, hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm a meghívást. Valóban szerintem még beszélgetni így
2: nem volt,
3: az éteren keresztül biztos nem beszélgettünk, és hát a felvezetés az már önmagában nagyon megtisztelő, hogy a kulturális életre bármilyen hatással vagyok, mert ezt még mindig furcsa megélni.
2: Na, és nagyon. Ez volt a cél annak idején, mikor elkezdted?
3: De, és tulajdonképpen ez egy nagyon jó cél, és a mai napig cél.
2: Mert hogy hatással legyél.
3: Igen. Meg hogy hozzátegyem a magam kis szeletét, a magam kis művészetét, a magam személyiségét. Ugye hát most már 15 év távlatáról beszélünk, csak ahhoz képest is, hogy volt ez a bizonyos tehetségkutató, amit
2: igen.
3: megnyertem, és az egy ilyen álomszerű dolog volt, meg nagyon hirtelen is jött az ismertség meg ebbe a zenei szférába való becsatlakozás, és hát nagyon nagy öröm számomra, hogy végül eltelt úgy 15 év, hogy nagyon sok zenés feladattal most is megtalálnak és megkeresnek. Tehát mondjuk, ha mondjuk én jó énekest keresnek, vagy énekest keresnek, akkor eszükbe jutok különböző nagyon profi produkcióknak, ami óriási megtiszteltetés. Már csak azért is, mert nyilván a saját dolgaimat is viszem, és készítem az új dalokat, és készítem a saját szerzeményeket, de közben meg néha azért nagyon jó azt látni, hogy vannak olyan művészeti kezdeményezések, produkciók, nagy színpados, nagy zenekaros előadások, ahol számítanak rám, mint énekesre.
2: Ezt látom én is, ahogy kívülről követem a pályádat egyébként, hogy azokban a bizonyos felső polcokra kerültél.
3: Ó, hát köszönöm szépen. Maradjunk annyiba, hogy egy olyan polcon vagyok, ahol szerettem volna.
2: Na, ez
3: nagyon jól esik, és tulajdonképpen én az a típusú előadó vagyok szerintem, aki nagyon szívesen elmegy kis rendezvényre, nagy rendezvényre, engem időnként hívnak falunapra, és nagyon szívesen ott vagyok, és aztán meg előfordul, hogy egy 60 tagú zenekar áll mögöttem, ahol swinget, jazz-t, vagy éppen valami komolyabb műfajt énekelek, és szerintem ez a kettősség, vagy ez a sokszínűség adja egy előadónak is a sokszínűségét, az, hogy tulajdonképpen a cél az, hogy úgy mondjam, hogy célszentesíti az eszközt, tehát hogyha énekelsz, akkor mindegy is, hogy milyen körülmények között, hanem add át szívedet, lelkedet.
2: De azt mindig bele tudtad tenni? Mind a kettőt?
3: Én azt gondolom, hogy amikor egész kis közönség van, akkor is ugyanolyan nagy szeretettel énekelek, és adom át az érzelmeimet, és van olyan fellépés, amikor igazán kihívás elérni azt a hatást, amit szeretnél elérni énekesként vagy előadóként, és nem mindig könnyű, de ezt csak akkor lehet csinálni, hogyha például minden egyes alkalommal úgy állsz fel a színpadra, hogy izgulsz. Ez egy állandó beszédtéma egyébként művészek körül, vagy között, akár énekesek, akár színészek, hogy szoktál-e még izgulni a színpadra lépés előtt, és szerintem erre jobb esetben mindig az a jó válasz, hogy igen. És nem lehet közönösen fölállni a színpadra, úgyhogy majd lesz valahogy, vagy hogy éppen ezt is csináljuk meg, hogy legyünk túl rajta. Az nagyon befásult el tenne engem, és kicsit így még meg is ijeszt a gondolat. Szóval én a mai napig, hogyha fölállok a színpadra, akkor ott van a gombolc a torkomban, meg a zapszem, és ez ettől jó, mert el is múlik 3 percen belül, amikor már ott állsz a színpadon, és az első dal közepén érzed, hogy megvan a közönség.
2: Aha, de oké, de az elején ott van egyébként, ez minden fellépési helyszínre értendő?
3: Igen.
2: Tehát például az Orfeumban is így van?
3: Az Orfeumban képzeld el, hogy különösen így van valamiért. Annak van egy olyan varázsa annak a helynek, ahogy azt látod, hogy megérkeznek az emberek, szépen fel vannak öltözve, megvacsoráznak, isznak egy jó bort, vagy egy koktélt, vagy bármit, és azt látod, hogy úgy hangolódnak a rendezvényre, a koncertre, te pedig állsz a színfalak mögött, még átgondolod, hogy melyik dalnak hol fogod elfelejteni a szövegét, és de hogy annak van egy olyan varázsa, eleganciája, amit hála Istennek most már 15 éve megtapasztalok, mert még annak idején az első lemezbemutató koncertem is az Orfeumban volt, hát akkor, mikor most már kicsit tudom számolni, de igen, szóval rég, és az egy hát 2012-re tippelek, mert hogy 11-ben volt az X-faktor, tehát én 12-ben voltam, és ott először, mint fellépő. És ezért az Orfeum az ebből a szempontból is eléggé különleges helyet foglal a szívemben.
2: És nem véletlenül jöttél most sem ide, hiszen az Orfeum kapcsán beszélgetünk.
3: Így van. Az Orfeum, ami most már egy ilyen állandó pont az életemben, nem mindig egyforma intenzitással, de most új erővel.
2: Az érzés, ami volt anno a lemezbemutató, és mert hogy nem vagy már ugyanaz az ember, hát a tegnapihoz képest sem vagy ugyanaz az ember, tehát igen. Változol, fejlődsz, érsz másabb bemenni? Tehát mennyire van otthon érzésed?
3: Nyilván van az ember mögött pár év tapasztalat, egyfajta relax érzés, amikor azt érzed, hogy most már a közönség talán jobban tudja, hogy mire számítson veled kapcsolatban, tehát az, aki oda jön és megveszi a jegyet, az számíthat valamire, és nyilván ennek meg is kell felelni, de legalábbis van mögöttem az a pár év, ami alapján már volt időm bizonyítani azt, hogy aki beül egy ilyen estre, mire számíthat. Úgyhogy ilyen szempontból persze más, és sokkal komfortosabb talán mondhatom ezt, de ahogy beszéltük az előbb, azért az izgalom ugyanúgy ott van, és hát főleg most már most egy olyan műsorra készülünk, ami brit előadók legismertebb slágereiből lesz összeállítva, és hát a műsor címe is ez, hogy London vagy London Calling, ami egy ilyen nagyon szép válogatás, és egy nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon jó dalokból álló válogatás, amik közül nagyon sokat már énekeltem, de még nagyon sokat nem. És most pont én szeretem egyébként egy kicsit mindig magasabbra tenni a lécet, és bár dalokat tanulni nem szeretek.
2: Tényleg?
3: Inkább úgy mondom, nem jó, nagyon erős, legalábbis a dalszöveg az azért, hogyha sokat kell egyszerre, nyilván fel a leckét, de mindig szeretem bővíteni a repertoárt, és szeretek olyan dalokat énekelni azért, ami nem a kis ujjam olyan már ki, hanem nagyon szeretem a dalt, és mondjuk kihívás el énekelni, és nekem is egyfajta újdonság. És nyilván így a közönség számára is valami újat adhatok mindig, akik mondjuk rendszeresen járnak fellépésre, és szeretnek tőlem valami újat hallgatni, hogy nekik is legyen valami újdonság. Úgyhogy most így állítottuk össze ezt a műsort, ami még egyébként nincs teljesen összeállítva.
2: Ott van egy rendező, aki ezt szerkeszti?
3: Én vagyok a rendező, saját magam rendezője.
2: Tényleg?
3: Hát nagyjából igen, de nyilván a zenekarral egyeztetve, vagy a zenekar vezetővel egyeztetve.
2: Tehát a setlist az teljesen a te?
3: A setlist az én... Mondjuk úgy, hogy egy tágabb listáról készül majd egy szűkebb lista, és nagyon nehéz lesz ezt a szűkebb listát összeállítani egyébként, pont azért, mert egyébként egy ilyen viszonylag vegyes műsort szeretnék hozni ide is, ahol akik szeretik az érzelmesebb oldalamat, ők is megtalálják a számításukat, de közben meg az Orfeum mindig adja a lehetőséget arra, hogy ott azért jó hangulat legyen, és buli legyen akár, vagy legalábbis egy felszabadult este.
2: Ott mindig van tánc, amikor te fellépsz?
3: Nem mondanám, hogy mindig, de nyilván a műsort függő, mert egyébként
2: meg a tényleg... Függő, aha.
3: Igen, meg egyébként tényleg sok produkció volt, legutoljára például a Nikával voltam vendég, és ott Barbra Streisand dalok, hát nyilván az nem annyira a táncos műfaj. Vagy amikor karácsonyi koncert van, az is inkább az érzelmekről szól. De ez a dal, illetve ez a koncert, ez bízom abban, hogy egy olyan esemény lesz, aminek a második felében akár már táncra is perdülnek a nézők. Ez nem elvárás, inkább csak opció, de azért általában azt hiszem, hogy van erre lehetőség.
2: De ilyenkor te saját dalt nem is teszel, hiszen ez egy... tematizált műsor?
3: Most ez abszolút tematizált műsor, ettől függetlenül nem tartom kizártnak, hogy egy-két saját dalt ne tegyek be a műsorba. Már csak azért is, mert közben készült tényleg az új lemezem, amiről most már mondjuk 6 dal nagyjából készen van, és akár adná is a magát a helyzet, hogy akár ott legyen egy-egy dalnak a bemutatója.
2: Kísérlet
3: egy kicsit
2: is.
3: Kísérlet miatt is, meg egy kicsit így, mint ízelítő ebből az új anyagból, ami most folyamatosan készül. És hát stílusában, hangulatában azért alapvetően beleillik abba a világba, amit ezek az előadók képviselnek, de csak hogy nevesítsem, hogy milyen előadókra gondolunk.
2: Pont kérdezni akartam.
3: Igen, mert hogy nyilván ha valaki a brit előadókra gondol, akkor azért egy nagyon tág lista van a fejében, de nekem az első számú kedvenceim általában ezek az előadók, nyilván Phil Collins, Robbie Williams, Sting természetesen, Elton John, aztán Tom Jones, vagy az újabbak közül Sam Smith, Simply Red, aztán a Take That bizonyos dalai, Rick Astley, tehát olyan dalok, amik részben érzelmes brit dalok, részben pedig igazi bulislágerek.
2: Na de például, ha már Take That, onnan melyik dal illik hozzád?
3: Hát a Back for Good, az szerintem minden idők egyik legjobb dala. Az sosem felejtem el, amikor 14 éves voltam, és a Music TV-n megjelent, és bújtuk a Music TV-t, csak hogy láthassuk az új videoklipet, és szerintem az a dal már akkor is elvarázsolt.
2: De nem voltál Backstreet-es soha például?
3: Hát az egy kicsit későbbi korszak, és hozzám a Take That érzelmesebb világa közelebb vált. Még úgy is, hogy azért ott volt egy Robbie Williams, igen, aki, mint tudjuk, az örök lázadó, és egyébként ő vitte már akkor is ezt a rockos, kicsit ilyen, hogy is mondjam, rossz fiúsabb vonalat a fiú bandába, és aztán ugye hát egy fergeteges szórókarriert épített magának. Bírtam a Backstreet Boys-t egyébként. Majd lehet egyszer csinálunk egy ilyen Amerika válogatást, és akkor ott a Backstreet Boys-os fiúknak a slágere is, tényleg hát az is óriási dalok egyébként. Milyen érdekes, hogy ha már csak ilyen kis kitekintést nézünk, hogy ezek a dalok akkor ugye ilyen nem csak rádiós slágerek voltak, de hogy tényleg a ízig vérig ilyen pop dalok, ilyen populáris dalok, igen. És aztán eltelik 20-30 év, és az van, hogy ezekre a dalokra bulizunk a mai napig, hát és ezeket a dalokat hallgatjuk.
2: Után is, akik, én figyelem ezeket, most nem tudom, hogy azt nézed-e, hogy a Backstreet például Las Vegasban újra történelmet írott a gömbbe.
3: Hát óriásiak. A budapesti koncertjükön ott is voltam.
2: Én is ott voltam, és igen, tehát hogy elhozták Amerikát.
3: Igen.
2: Kicsit.
3: Ezt a Las Vegas-i vonalat, ezt most nem tudtam, de tényleg.
2: Hát majd nézd meg. Az egy újfajta szórakoztatás abban a gömb.
3: Hát nem. az elképesztő az a gömb. Igen. Arról már hallottam. Szóval igen.
2: Na de mikor lesz Kocsis Tibó koncert?
3: Nagyon jó a kérdés lesz.
2: Saját dalokkal.
3: Ez a koncert, amiről most beszélünk, ez egyébként október 2-a, mert ezt még nem mondtuk el. Tehát ez
2: azért... Én mondtam volna, mert október 3-án van a születésnapon, én megjegyeztem, előző nap buliban.
3: Adja magát a dátum, igen.
2: Az Orfeumban.
3: Szóval ez lesz most legközelebb, de a kérdésedre válaszolva, mivel egyébként 15 éves jubileumot ünnepelek majd ugye hivatalosan év végén, amikor december 18-án volt az a döntő napja, amikor én ebben a műsorban...
2: Jól emlékszem, hogy te voltál a második?
3: A második évadot nyerted.
2: Tehát pont abban az, én szerintem az első háromra emlékeznek még.
3: Abszolút.
2: Már negyediket én sem tudnám megmondani.
3: Hát igen, mert ott egy kicsit összefolytak az események, és nyilván ez a fajta tehetségkutatás, ez aztán egy nagyon népszerű tévéműsor lett, illetve hát akkor is az volt.
2: Ipari tevékenységé vált, és már nem volt akkora ünnep, hogy igen, ott valaki igen, azt megnyerte, te még szerint
3: jókor. Jókor elcsíptük ezt, és hát ennek kapcsán szeretnék egy koncertet. Ez,
2: még idén?
3: Még idén, pontosan azon a napon, amikor győztem.
2: Aha.
3: És ahhoz, hogy ez igazán személyes legyen, ez abban a városban lesz, ahol én felnőttem, és ezt hívják, hogy Lajos Müzse, ami ugye ott van Kecskemét mellett, és abban a műfázban, ahol mindenki szurkolt nekem ott egy emberként a városban, és ott akkor még ugye más világ volt, és akkor kitelepülés volt, ott volt a tévécsatorna, akik hozták a kamerájukat, meg a saját kis tábot, és akkor ők ott lekövették az eseményeket. Na és ezt szeretnénk egy kicsit ilyen nosztalgikusan megidézni, pontosan azon a napon, ez egy pénteki nap lesz, dec 18, és akkor ott a falu apra jön adja, falu, bocsánat, ez ilyen rossz berögződés, mert egyébként tudom, faluként tudom, indult, tudom, de hát tudom. Város, Lajos Müzse.
2: És szól a Sláger FM, ez fontos, mert múltkor arra voltam, arra jártam, és végighallgattam.
3: Na jó, van akkor.
2: A rádiót.
3: Szóval igen.
2: Ha megígéred, hogy a Hagyjál című dalodat, meg az Irány az életet, te játszod akkor megyek.
3: Na hát válok, szeretettel. Figyelj, szeret, ezen nem olyan, igen?
2: Okay,
3: na, azok igen, Hasszát, az első lemez nagyon jó kis dalai.
2: Én szeretem az összes, meg én szeretem a Kocsis Tibó világot egyébként, mert van egy nagyon sajátos világot, de semmi más, senki másra nem hajazó, és tényleg sajátos, és ami miatt te Kocsis Tibor vagy.
3: Bízom abban, hogy így van, és azért ehhez még inkább hozzátesz az most már, hogy kellett ahhoz pár év, hogy rájöjjek arra, hogy azok a dalok, amik igazán belőlem jönnek, és mondjuk szerzőként is részt veszek bennük, azok fémjelzik leginkább az én személyiségemet, és most már ez a lemez, ami készül, és ezen a bizonyos decemberi koncerten biztosan lesznek dalok, amik ott majd elhangoznak. Ezek azért fontosak, mert szerzőként is részt veszek, tehát konkrétan én írtam őket, a zenét és a szöveget is.
2: Meg kellett érni ehhez is, hogy te dalokat tudj írni?
3: Igen. Meg el kellett hinni azt, hogy tudok dalokat írni, mert hogy nagyon érdekes ez, bár az első lemezen is írtam már dalszöveget és zenét is egyébként, de...
2: Azt melyiket?
3: Az első lemezen...
2: Soha már?
3: Nem, az Szabó Ági szerzemény, Szakos Krisztián Szabó Ági, viszont volt egy teljes saját szerzeményem az Aki végül karjába zár, ott a lemez végén, illetve a Szerelem gyere haza márnak a szövegét írtam, a Valahol elrontottamnak a szövegét írtam. Rakoncai Viktor volt akkor a producere a lemeznek, és ő bátorított egyébként, hogy miért ne tudnál szöveget írni. Hát mondom, nem tudom, mert még sose próbáltam, és egész jól sikerült. És most ennek a legalább 10 dalból álló lemeznek a szövegeit. Most már én fogom írni, a zenét pedig együtt Víg Arnolddal szerezzük, meg ő a daloknak a hangszerelője. Eléggé összeszokott páros vagyunk már, igen, és aztán sok dalt csináltunk, úgyhogy most egy egész lemezen dolgozunk. Apránként, de szépen haladunk.
2: Arni például elmegy a te koncertjeidre?
3: Volt már, igen, volt már, és most is látta, hogy mik lesznek az év későbbi részében, úgyhogy várom őt szeretettel, igen, biztos, hogy valamelyiken ott lesz.
2: Biztos, hogy mind a kettő csemeg, amiről most beszéltünk, az Orfeum is, hiszen azért így egybe ezt a válogatást még tőle nem kaptuk. Ugye?
3: Ez abszolút újdonság, igen, és én régóta készülök egy ilyen műsorral, de az, hogy mi legyen konkrétan a tematika, és mire ez így kiforrott, hogy akkor most legyenek brit előadók, ezen így ültünk egy ideig, mert nem is tudom, hogy miért tartott ez ilyen sokáig, mert közben adja magát nagyon, mert hogy amikor végignézem azokat a dalokat, amiket korábban vagy eddig énekeltem, és nem a sajátjaim, akkor mindig ebből a világból válogatok többnyire. Uh-huh. És hogyha mondjuk visszaemlékszünk arra is, hogy a tévéműsorokban miket énekeltem, akkor is óhatatlanul ezek a dalok kerültek elő. Tehát ott is Phil Collins-t énekeltem, azok voltak a legnagyobb sikerek. George Michael, aztán ott is volt Robbie Williams, tehát hogy
2: igen,
3: hogy valahogy ezek a dalok azért engem megtaláltak. Queen, ugye hát a Somebody to Love.
2: Igen.
3: Szóval mindig ezek ütöttek a legnagyobbat.
2: Nehéz neked ezeket elénekelni?
3: Inkább az benne a nehéz, hogy én szeretném ezeket úgy a saját képemre formálni, hogy egyébként az eredeti előadó előtt is tisztelegjek. Uh-huh. Semmiképpen sem utánozni szeretném, mondjuk hát Freddie Mercury-t nem is lehet, de Phil Collins-t se szeretném utánozni, vagy George Michael-t se. De mondjuk ő neki például van egy olyan hangszíne, amit nagyon szeretek átadni, vagy megmutatni. Úgyhogy annyiban nehéz, igen, hogy egyrészt tisztelgés legyen, másrészt viszont a saját egyéniségem is benne legyen. Valahogy majd rá kell húzni az egészre egy ilyen közös filtert, aki én leszek, és ezeket a dalokat úgy megszólaltatni, hogy egyébként meg az én lelkem is megszólaljon bennük. És hogyha innen közelítem meg, akkor viszont egyáltalán nem nehéz. Pontosan azért, mert ezek a dalok nagyon jól megírt dalok, és nagyon jó tartalommal bírnak, és mondom, lesznek azért bulisabb dolog is, tehát nem úgy kell ezt a koncerthez elképzelni, hogy majd ülünk és nagyon romantikázunk,
2: világos.
3: Hanem nekem az a célom, hogy amikor Rick Astley lesz, akkor bulizzunk mindennyien.
2: Uh-huh. Te ott voltál most?
3: Nem voltam. Nem.
2: Oké. Okay. Kell sokat készülnötök majd a zenekarral? Tehát próbálni?
3: Fogunk próbálni, és el is kezdjük hamarosan. Uh-huh. Egyébként, hála Istennek, olyan profi zenészek vannak ebben a felállásban.
2: Mindent tudnak.
3: Akik mindent tudnak, néha meglepő, tehát elképesztő. Ez számomra a zene és a zenészség csodája, amikor odamész egy ilyen próbára, és ott ül 4-5 különböző ember, aki otthon gyakorolt, aztán utána összeülünk, és úgy eljátszák, mint a stúdióban. Aha. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ez egy olyan csapat, akikkel öröm lesz zenélni.
2: Ilyenkor nektek kell bérelni próbatermet?
3: Próbateremben leszünk, igen, megvannak erre az állandó helyek, és hát szerencsére ez egy összeszokott zenekar, akik egyébként az Orfeum egyéb produkcióiban is megszoktak szólaltatni dalokat más előadók mellett, úgyhogy én egy kicsit ilyen szempontból kényelmes helyzetben vagyok, mert előadom a vágyaimat, az álmaimat, hogy milyen dalok legyenek, és aztán ott annyira gyorsan így kerek egészé válik, hogy ez egy...
2: Tálcán nyújtja.
3: Igen, és azért én szeretek próbálni, mert a próbán is énekelni kell, és olyankor mindig, a próba az mindig arra jó, hogy mikor ott ülsz, és néha egy kicsit így csinálnál más, meg ugye, és hú, jó, még egyszer, még biztos két órát itt ülünk, és akkor rájössz, hogy basszus, hát nem ezt akartad mindig, hogy, hogy énekelj, és így aztán...
2: És ott van.
3: És ott vagyok, igen.
2: Óriási. Na, tehát akkor október 2-a Orfeum.
3: Igen.
2: Brit válogatás Kocsis Tibor előadásában. És aztán ugyanez a zenekar lesz majd a decemberi?
3: Nem, a december 18-án egy másik zenekar lesz, akik nekem az állandó zenészeim. Okay. Igen, velük egyébként nyilván a december és egyéb hónapok folyamán több helyen is fellépünk majd. Lesznek karácsonyi koncertek ott az adventi időszakban, de hát ez még nagyon messze van, addig is
2: de
3: lesz.
2: Van feladatod ebbe az évbe is.
3: Van, bőven. Igen, abszolút.
2: Megvan a mondás, hogy jó társaságban repül az idő. Sajnos a
3: végén vagyunk.
2: Hát, pedig már beszélgetünk egy ideje, úgyhogy gyere gyakrabban, kérlek, van mindig téma, és hát azt kívánom, hogy ez a 15 év, egyrészt induljon a következő 15 év, legalább olyan élményekkel teljen, mint az eddig, akkor gondolom nagy baj nem lesz.
3: Nem lesz, igen, mert hogy még ami még minden ezen kívül is vár rám idén, azt a social media és egyéb felületeimen fogják látni azt azok, akiket fogják. Érdekelnek, úgyhogy figyeljetek, kövessetek.
2: Kövessék, szeressék azt a sok energiát, amit Tibor beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, úgyhogy örültem neked, hogy itt voltál.
3: Én is, köszönöm szépen.
2: Kocsis Tiborral, vagy Tiborral beszélgettem, kedves hallgatóink, és tőle most elköszönök önöktől még, nem? Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
1: Ez a Slágerkult. A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kocsis Tibornak és Rétli Ákosnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már csak két jelölt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal élére. Újabb fontos részéhez érkezett a budapesti panelprogram. Az Andrássy út születésnapját ünneplik Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása. A Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága három pályázót hívott be az elnöki tisztségért zajló személyes meghallgatásra. A jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, Unger Anna Róza politológus, az ELTE docense, valamint Jancsics Dávid korrupciókutató. Utóbbi jelölt azonban tegnap jelezte, hogy visszalép, mert szerinte egy nála határozottabb vezetőre van szükség. A jelöltek meghallgatása ma kezdődik, és az országgyűlés még ezen a héten megválaszthatja a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökét. A Fidesz frakció jelezte, hogy nem vesz részt a választási folyamatban, és az Alkotmánybírósághoz fordul a hivatal létrehozásáról szóló törvény miatt. Megkezdődött a budapesti Zöld Panel program nyertes társasházainak műszaki és energetikai felmérése a 3., a 9. és a 10. kerületben. A szakemberek hiteles energetikai tanúsítványokat készítenek, majd az épületek adottságaihoz és a lakók igényeihez igazodó korszerűsítési javaslatokat dolgoznak ki. Közben a 8. és a 22. kerületből érkezett pályázatok értékelése is folyamatban van. A 14. és a 20. kerületben továbbra is várják a jelentkezéseket, hamarosan pedig a 19. kerület is sorra kerül. A program évi mintegy 1,3 milliárd forintos keretéből legalább 30%-os visszanemtérítendő támogatás igényelhető energetikai korszerűsítésre. Pillanatok alatt betelt a Főváros Gyümölcsöző Kertváros elnevezésű pályázata. A program keretében 1000 gyümölcsfát osztanak ki budapesti háztartások között, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, a kezdeményezés célja a városi zöld felületek növelése, ami a klímaváltozás és a nyári hőhullámok miatt egyre fontosabb feladat. A fővárosi faállományt a légszárasság, a csapadékhiány, a talajvízszint csökkenése és a hősok is veszélyezteti. Szerdán kezdődik a Semmelweis Egyetem háromnapos nyári programsorozata Budapesten. A 8. alkalommal meghirdetett nyári egyetemen az egészség, a tudomány, a sport, a kultúra és az innováció kerül középpontba. A résztvevők egyebek mellett a mikrobiomról, a gyors fogyásról, a mesterséges intelligenciáról és a fogászati esztétikáról hallhatnak előadásokat. A pódium beszélgetéseken ismert sportolók és művészek is megosztják tapasztalataikat. Augusztus 28-án a Zöld Egyetem programjaival folytatódik a rendezvény, amelyek a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra összpontosítanak. A programokat a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai elméleti orvostudományi központjában tartják. Augusztus 24-e és szeptember 6-a között sétákkal, kiállításokkal, koncertekkel és városi játékokkal ünneplik az Andrássy út 150. évfordulóját Budapesten, írja a Fidelio. A programsorozat részeként a Kodály körönd és a Hősök tere között történelmi utcanévtáblák idézik fel a Sugárút korábbi elnevezéseit. A következő napokban kiállítások, helytörténeti séták és zenei programok is várják az érdeklődőket. A rendezvénysorozat szeptember 6-áig tart. Átmenetileg ma felhősebb lesz az idő, délelőtt láthatjuk még többet a napot, délután és este már helyenként eső, zápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk a keleti szél. A reggeli 19 fok után napközben 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán ismét nyári meleg lesz és visszatér a napsütés is, eső nem jön, 31 fok lehet a maximum.
3: Bori, köszi szépen! Nézzük a közlekedési információkat. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt, vagyis a 35-ös és 51-es kilométerek között továbbra is több szakaszon kitartóan útépítők dolgoznak. Reméljük, mindennek meg lesz majd ugye az eredménye. Zárva a félútpálya, így napközben torlódásokra lehet számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópontot építenek ki a 9-es kilométernél, így mindkét irányban torlódásra kell számítani itt is, leginkább munkaidőben. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok most már lehetővé teszik a biztonságos átkelést. Ami a várost illeti, mármint Budapestet, a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt kell korlátozásra számítani. Tegnap mentem arra, igazából, hogyha felfestenék, hogy kicsit eltolják a sávokat, akkor ugyanúgy kettő használható lenne, de ezzel nem nagyon bajlódtak, inkább hagyják, hogy mindenki torlódjon, és gondoljon valakinek a valakiére. Legyenek türelmesek arra felé. Ha pedig van infójuk, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönöm!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Jó reggelt, jó reggelt. 6 óra múlt, 5 perccel. Köszönti Önöket, Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán, jó reggel.
3: Már hozzá is kezdünk ez a frissítőkedhez. Hát frissítő, mert a múlt heti hőséghez képest tök jó.
2: Mondjuk meleg lesz délután, de most még kicsit
3: most még kell a hosszúgatja is. A

0: a Sláger reggel.
1: 6:12-kor jó reggelt kívánunk. Reggeliztél már?
2: Ma? Nem, még nem.
1: Majdnem hoztam tojást, aztán nem rájöttem, hogy itt nincs tűzhely, csak ugye mikrónk van. Nem tudjuk hol elkészíteni, mert ugye vasárnap, amikor kigyulladt reggel a gáztűzhely a hétvégi házba.
2: Mi?
1: Kigyulladt a gáztűzhely.
2: És ez hogy? Mi történt?
1: Begyújtottuk a kis gázrózsát, és aztán egyszer csak így hopp, így néztük, hogy a tűzhely és a fal között ott hátul, ahol a gumicsőbe megy, mert ilyen PB palackos gáz sütő van, ott ugye nincs vezetékes gáz, hanem van mellett egy szép gázpalack, ott hátul így elkezdett így lágolni. Én ilyen gyorsan életemben nem zártam el a gázpalacknak az elzárószerűen. Kész? Ott hátul ilyen lágnyelvek csaptak ki a tűzhelyből. Volt, aki mondta így, hogy jó, hogy nem robbant fel az egész. Mondom, olyat is tud. Szóval, hogy mindig mondom, hogy én a gázzal nem vagyok jó. Tehát, hogy sok minden megszerelek, tudod, a villanyt, mint a te férjed,
2: igen,
1: meg
2: igen,
1: stb.
2: Igen.
1: Még a vízzel is.
2: A gáz az nem.
1: Az, úgyhogy figyelj, nem is csinálok vele semmit, ez megy ki. Hát figyelj, 40 éve. Kiszám, ja nem, ennyi, 30 valány éves ez a gáztűzhely. Ilyen kis pici, egy román gyártmányú, ilyen kis kétlapos valami, majd megy ki, és akkor elkezdtem nézni az újakat. Viszont ugye tojásrántottát készítettünk volna több személyre, tehát egy egész doboznyi tojást föltörtünk és fölvertünk előtte, és ez, hát így bezaktam egy dobozba, és ma reggel megtaláltam a hűtőben.
2: Jaj!
1: Hát
2: azt lehet, hogy
1: meg kéne csinálni, az, hogy így összeesett, ott föl volt, havar, föl volt verve, de ugye így összeesett, viszont mint hogy szaggattunk bele kis sonka, meg, meg sajdarabkákat, így már ugye nem tudod rendesen fölverni a villámot, úgyhogy hát sajnálom, de az...
2: Ez kuka.
1: Igen. Valószínűleg igen, igen. De mert hogy nem mindegy, hogy mikor eszed meg, mint ahogy egyébként az sem mindegy, hogy mikor reggelizik az ember, meg hogy mennyit.
2: Igen, a mennyiségről az oké, arról már tudjuk, hogy nem feltétlenül az a jó, tudjuk. Igen, Antal Emesével már korábban beszélgettünk arról, hogy ne úgy reggelizünk, mint a királyok.
1: Király.
2: Így van,
1: igen,
2: tehát mint régen mondtak, hogy miért nagyon be kell zabálni, azt már ő mondta. Viszont ma tök jó, hogyha tudunk vele arról beszélgetni, hogy tényleg mennyire befolyásolhatja az élettartamunkat, ha lehet ilyet mondani, hogy meddig élünk, azt, hogy mikor reggelizünk. Mert hogy állítólag ez van, hogy még akár ezt is befolyásolhatja.
1: Hogy mikor eszük, tehát hogy korán, de hogy az ébredéshez képest, vagy hogy az, hogy úgy a naphoz képest korán vagy későn, vagy
2: hát,
1: mihez képest?
2: Hát ugye egy tanulmányban 31 ezer embert vizsgáltak Amerikában, ezt tudjuk amerikai, tehát hogy az, hogy Magyarországon másképp működnek a dolgok, az lehet, hogy máshogy van. Ahhoz képest, nem ahhoz képest, hogy ébredsz, hanem hogy hány óra van.
1: Hát, ezt sose értettem, az alvásnál is
2: mert
1: tudtad,
2: mi mondjuk korán kelünk. Uh-huh. Igen, tehát hogy mi azért lehet, hogy előbb éhezünk meg, nem?
1: Nem tudom. Ez nem tudom, mert ugye az alvásra is ugyanezt mondják, tudod, hogy amit éjfél előtt alszol, de hát a szervezetem, tehát ha én hajnali fél ötkor kelek, akkor nem ugyanaz éjfélkor lefeküdni, mint hogyha 10-kor kimászom az ágyból, akkor még kéne éjfélkor.
2: Igen.
1: Szóval, hogy nem tudom, nekem ez olyan fura, hogy mert a szervezetünk biológiai órája, szokták mondani. Ja, mi jó, megkérdezzük meg megint az Antal Levesét, mit gondol erről.
2: Igen, ő
1: a
2: szaki.
1: A felkent szakértője ennek itt Magyarországon. Ha már étkezünk, érkezik az ország tortája és cukormentes tortája is. Ha túl vannak már a kóstoláson, akkor írják meg, azért is gondoltuk, hogy megkóstolnánk, mert nekem egy ismerősöm elmondta, hogy hát ők vettek, és ez most nem olyan. Nem
2: én
1: tudom.
2: Is túl vagyok már rajta, és én sem voltam annyira elájulva, de ezt nyilván nem fogom mondani a készítőknek. Tehát nem ez, ez volt a kedvenc tortám, nekem még mindig aha. Az őrség aranya az, amit nem lehetett überelni, illetve a szatmári szilva torta.
1: Figyelj,
2: az
1: és tök őszintén azt gondolom, hogy adja magát a kérdés, hogy most már nem tudom hány éve létezik pontosan az ország tortája, de már annyi újdonságot kitaláltak, hogy van még új a nap alatt? Tehát engem ez is érdekel,
2: hát,
1: hogy egyáltalán lehet még, vagy ez már tényleg kezd majd átcsapni, tudod, egy idő után, hogy de már annyi íz már volt olyan, hogy háromba tegyél még kettőt, meg kettőz, még négy ízt, meg nem tudom micsoda, meg ez legyen benne, meg olyan gyümölcs legyen benne, meg olyan ital, meg ennyire legyen hungarikum, meg nem tudom micsoda, hogy én el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb már tudod, így vakarod a fejed, tényleg profi mester cukrászként, és még mi tegyek
2: mit
1: be.
2: Mit lehet még kitalálni?
1: Lehet még? Úgyhogy ennek is utána járunk, és annak is, hogy most akkor, hogy itt ugye Amerika és Irán között, hát továbbra sem szent a béke, hogy tényleg mi van akkor, ha azt mondja Irán, hogy nincs olaj, kész, senki nem kap. Tehát, hogy akkor a félvilág leáll? Vagy
2: engem az érdekelne, hogy most ők ezt mondják már egy ideje, de hogy ez fenyegetőzés, vagy csak szájhősség, aha. Vagy tényleg megmerik-e tenni ezt?
1: Ja, hát a Trump,
2: hogy akkor mi történik?
1: Trump hányszor mondta el az elmúlt fél évben, hogy holnap béke lesz,
2: igen.
1: Holnap
2: igen,
1: megkötjük,
2: igen,
1: béke
2: igen,
1: lesz holnaptól. Ugye, aztán lerohanta, aztán az nem. Hú, ezt benézte egy kicsit azért, legyünk őszinték.
2: Igen.
1: Hát ez is, hogy mivel, tehát milyen arzenálja van még mondjuk hát Trumpnak is, most nem csak így katonailag, hanem egyébként. Ennek is utána járunk is, hogy ez milyen hatással lehet persze a mindennapi életünkre, úgyhogy érdemes ma is a slágereket választani, már csak azért is, mert közben pedig jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, mint most például Come Ready.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, fél hét előtt 7 perccel. Fecó kérdez, hogy mi van a Szénatérnél? A Szénatérnél tegnap mentem arra, hogyha mész a Margit híd felé, igen, akkor ott a Margit körúton a Mamut előtt, ahol a 4-es, 6-os meg a 17-es villamosok megállója van, ott a belső sávot azt valamiért felbontották, nem tudom, valamit javítanak benne, vagy nem tudom, csövet, akármi, tök mindegy. És ugye például, hogy jössz le így a dombról, tehát a vár felől, akkor ott megreked az egész, mert két sáv lenne. Ugye például, ha innen mész, ebből a déli pályaudvar felül, átbukkansz a dombon, akkor ott két sáv menne, de rögtön utána ott a villamos megállna, csak egy marad, és ez az egész össze-vissza keresztbe beáll. De az benne a furcsa, hogy oké, a belső sáv zárva van, ott a villamos megálló mellett, van egy darab külső, de a külső sáv mellett van még egy autóbusznyi hely, ami ott nincs felfestve így külön, mert az ott egy olyan, onnan jönnek, akik a Duna felől érkeznek, a Batthyány tér felől, és akkor kanyarodnának arra, de hogy ha odaraknának három darab bóját, mondjuk, igen, vagy egy 2 méter hosszú ilyen sárga vonalat oda festenének, akár azt van most már tudod az, amit így fölragasztanak, tehát nem festik, hanem így oda melegítővel így rámelegítik, akkor rögtön megoldod az egész környék problémája, mert akkor aki a belső sávban megy, az rögtön automatikusan menne a külsőben, mert aki a külsőben van, az meg oda kimenne a szélére, és hagyná, hogy a belsőből átsoroljanak. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy nincs valami ötlet láda, ahol például ilyeneket. Tehát, hogy
2: hát, ez egy jó kérdés,
1: hétköznap, igen. Biztos önök is láttak már ilyet, amikor a városban jönnek, mennek, hogy így látnak valamit, és így eszükbe, hogy ezt olyan egyszerűen meg lehetne oldani, és hogy nem is pénzbe kerül, hanem csak kis figyelem kellene, és rögtön működne az egész. Hogy, és mennyi mindennel van ez, hogy egyébként olyan működne, csak egy ötlet kéne hozzá, ugye? De mindegy. Hát jó utat, ott megtürelmes araszolgatást mára is. Üdv az illetékeseknek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
2: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros.

0: Minőségében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: A reklám után.
3: Kellemesen alakul ma is az időjárásunk, most jelen pillanatban 19 fokos a reggel, délutára pedig 30 fokot ígérhetek, néhol záporok, zivatarok azért előfordulhatnak. Aztán holnap is lehetnek fátyol felhők az égbolton, viszont csapadékra már nem kell készülni, a legmelegebb ezen a héten pedig pénteken várható 34 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
4: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán baleset történt Kecskevét és Lajosmizse között. Az 50-es kilométernél jelenleg csak a külső sávon lehet haladni, már torlódik a forgalom. Kicsit lassabb a haladás a Dózsa-György úton is, a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig, és élénkül a forgalom az M3-as bevezetőjén, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Hungária körúton mindkét irányban a Kerepesi út és a Tököli út környékén, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Budaörsi úton a Bakcsomópont előtt, valamint a 10-es számú főút vezető szakaszán az ürömi körforgalomnál. Lehet, hogy érdemesebb a vasutat választani, hogy így van-e, már ezt kérdezném Váci Viktortól, a MÁV-Inform ügyeletesétől. Jó reggelt!
5: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Meghibásodott a biztosító berendezés Bükkösd és Szent Lőrinc között. A pécsi fővonalon ezen a szakaszon 20-30 perccel megnő a Mecsek Intercity-k és a Fejnes Expressek menetideje. A személyvonatok utasainak Bükkösd és Szent Lőrinc között pótlóbuszokra kell átszállniuk, a többi vasútvonalon viszont rendben zajlik a reggeli vonat közlekedés. A szeglédi vonalon zajló karbantartás következő ütemében mától szombatig ismét változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar. Változott a menetrendje az S50-es és D50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Civis Interrégióknak. A csúcsidei sűrítő Z50-es vonatok kimaradnak, viszont az S21-es vonatok már ismét a teljes útvonalon a nyugatiból indulnak. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Folytatódik a Sláger reggel! Ez a... Sláger FM! Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan, változatosan, változatosan.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szívem egyetlen királynője, 6:41-kor tiéd a terep.
2: Na, hát a helyzet mondta, az... Úgy mondta, igen, igen. A helyzet az, Zoltánom, hogy Meghan Markle és Harry Herceg körül mindig történik valami.
1: Mindig.
2: Most a legújabb az az, hogy ők ugye úgy voltak azzal, hogy visszaköltöznek Angliába, hogy ez azért lesz jó nekik, mert hogy mégiscsak Harrynek az az otthona, hiányzik gondolom a családja, vagy azok, akikkel még kommunikál a családból, meg hát gondolom a gyerekeknek is szeretné megmutatni. Elvileg azt gondolták sokan, hogy ezért költöznének vissza Angliába, ám de kiderült, hogy azért költöznének vissza Angliába, mert hogy Meghan Markle szerepet kapna Guy Ritchie Úriemberek című sorozatában. A Guy Ritchie-nek ugye volt ez a nagy sikerű filmje, abból utána készített sorozatot, és most a harmadik évadban majd a művésznő megmutatja, megcsillogtatja tehetségét. Igen ám, de... Hát az a helyzet, hogy annyira felháborodtak a britek azon, hogy bekerülne ebbe a sorozatba, hogy úgy döntött a Guy Ritchie, hogy inkább nem szerepelteti Meghan Markle-t ebben a sorozatban. Miközben ők ezért is akartak visszaköltözni, hogy akkor majd itt újraindítja a színészi karrierjét, hogy akkor most megint egy kicsit közelebb kerüljenek a brit alattvalókhoz, vagy a brit rajongókhoz. Úgyhogy izgalmas kérdés az, hogy te elhatározol valamit, hogy elköltözöl valahova egy munkakedvéért, aztán utána az úgy nem sikerül. Az kellemetlen.
1: Nekem most az jutott eszembe, bocsánat, hogy szerintem a Meghan Markle a britek Tóth Gabia.
2: Abszolút. Szóval, hogy... Ez nagyon jó hasonlat.
1: Nem, ezt most csak arra mondom, hogy mondod, hogy kiderült, hogy a sorozat miatt menne vissza, mert hogy ez se ennyire fekete és fehér, amennyire én olvasom, vannak brit ismerőseim, mert britek, tehát nem kitérő magyarok, igen, hanem igen. Britek, akik így abszolút rá vannak csúszva, tudod, ezekre az ilyen királyi dolgok.
2: Király, jó, de ezt értem, mert ebben szocializálódtak,
1: és ilyen gyors szonda alapján azért úgy tűnik, tehát, hogy nem ezért mennek vissza. Júliusban ugye jártak otthon látogatóban, és hát a brit bulvár az arról is cikkezik azért, hogy az, hogy a kis unokák, ugye Lilibeték találkoztak a nagypapával, aki egyébként ugye mégis egy
2: király. Igen.
1: Király. meg hát azért a többi családtagat, tehát Diana-nak a családjával, hogy ez nagyon sokat nyomott a latba. Persze. Tehát, hogy ez is abba az irányba vitte őket, hogy hát, de jó lenne. Állítólag egyébként Károly is annak kifejezetten örül, hogyha többet találkozhat. Tehát, hogy amikor tudod, itt volt Enikő, a újságírónk, Baranyi Enikő, aki nagyon sok ilyen royal témában ír rendszeresen cikket, és a szakértőjének mondjuk őt, vagy mondható nyugodtan. Szóval ő is mondta, hogy azért ne feledjük, és ezt már Erzsébetnél is elmondta, hogy persze ő az uralkodó, de hogy közben egy húsvér ember, persze, érzésekkel, tehát most Károly is oké, nyilván, hivatalból neki azt kell mondani, hogy ennyi Harry, meg a Meghan aztán pláne, ausz.
2: De hát az unokáit szeretheti.
1: De közben mégiscsak az unokái, meg hát a fia, meg a stb. Szóval, hogy ő egyébként ennek kifejezetten örül, és a britek is egyébként nagyon megoszlik, mert nagyjából úgy van, azt hiszem a legfrissebb közvélemény kutatási adat az valami olyasmi volt, hogy 21% örül neki, hogy visszatérnek, 30-valahány százalék azt mondta, hogy nem, nagyon örül,
2: az
1: hogy ők hazajönnek, és az embereknek a fele ilyen várakozó állásponton van. Tehát,
2: aha,
1: hogy azért, mert ugye 26,
2: még egy esélyt.
1: Hát nem is azt mondom, hogy így igaz, egyelőre nem tudnak vele mit kezdeni. A brit bulvár, ami ugye azért nagyon, hát nem olyan, mint a magyar.
2: Nem, mert kedvesek.
1: Mert itthon azért, tegyük hozzá, az jelenik meg bárki, amit ő szeretne, hogy megjelenjen, tehát hogy nálunk nincs ez a leleplezős bulvár.
2: Nálunk a kommentelők kegyetlenebbek, azt gondolom, igen.
1: Szóval a briteknél már rárepültek, hogy akkor hol fognak lakni, hova járnak hát majd a gyerekek mondom, iskolába. Szegények, őket sajnálom igazán, igen, ebből a sztoriból. És talán az egyik legmarkánsabb probléma, hát azért a briteknél is ez fontos, a pénz, mm-hmm, a money, hogy ugye majd például a biztonsági költségeket kifizeti, mert hogy az egyértelműnek tűnik, és ezt Károly is többször hangsúlyozta, hogy oké, visszamennek, nem kapnak ugye semmiféle ilyen királyi családi címet, tehát abszolút magánemberként térnek vissza Nagy-Britanniába, de hát közben meg ő mégiscsak az ő, meg ő is az ő, tehát nem lehet csak úgy ebek 30 gyár otthagyni a, nem tudom, igen, valamelyik városnegyedben, nyilván azért valamilyen biztonsági őrökre, vagy ilyen testőrökre szükség lesz, mert szétszednék különben, főleg a gyerekeket, meg bárkit. És akkor ugye most a briteket azt foglalkoztatja, aki kiállja ennek a költségeit, ugye? Hogy most akkor az fair dolog, hogy ugye ők kicsekkoltak ebből az egészből jó néhány évvel ezelőtt, hogy köszönjük szépen, ők nem óhajtanak ebben a királyosdiban részt venni, meg semmiféle hivatalos titulus nem kell, meg nem akarnak dolgozni, ugye ez is egy munka, tehát nem akarnak ebben dolgozni, akkor viszont miért fizesse nekik az alattvaló, ugye a nép, hogy ők nekik legyen biztonsági őrjük, vagy hát nem tudom micsoda. Szóval, hogy ezen megy most a hercehurca, és egyébként még abban is megoszlik a közvélemény, hogy a Harrynek azért úgy, tehát, hogy tudod, ez a tékozló fiú hazatér.
2: Igen.
1: Hát Hát a Diana-nak a kis szemefénye.
2: Meg őt biztos, hogy szeretik a britek. A Meghan szerintem nagyon kevésbé. Hogyha erről készítenél egy közvéleménykutatás, hogy hányan szeretik Meghan Markle-t, ott vége lenne a bulinak szerintem.
1: Tehát itt a Meghan az a bestia.
2: Igen, aki... őt nem annyira kedvelik szerintem. Pedig eleinte hogy szerették, és mennyien nézték meg az esküvőjüket, és hogy szurkoltak nekik, emlékszel? Hát az egész világ, nem csak a britek, hanem az egész világ ezzel foglalkozott. Hát aztán ott a
1: hát azt is a kis Harry miatt. Hát nem a Meghan miatt, hanem
2: de,
1: a kis
2: bírták,
1: Harry.
2: Befogadták a Meghant. Aztán utána tessék, ő azért tett olyan kijelentéseket, meg olyan nem túl kedves gesztusokat, meg például az, hogy Katalinnal ugye állítólag konfliktusa van, Katalin pedig imádják a britek. Tehát, hogyha ott most kérnénk egy 100%-os arányt, akkor biztos, hogy a 80% az embereknek, vagy lehet, hogy 95 szereti a Meghant, meg nem annyira.
1: Amilyen irányba megy a világ, tudod, hogy itt minden a bulvár, meg a meg az ex. Majd amikor lesz egy ilyen fight, ilyen cica harca, egy boxringben mondjuk Meghan Markle és Katalin. Ennek kéne most következni, ez lenne egy logikus lépés, nem igen. Most mondjuk egy ilyen, hát én egy ilyen 5 évet adok ennek, hogy amennyire bulvárosodik az egész világ, hogy már semmi más nem számít, csak hogyan lehet eladni egy sztorit, hogy így lemecselni egymással Katalin, és meg Katalin on the red corner, és akkor in the blue corner, meg na jó, hát ezt is te bizony kivárom.
2: Figyelj, ha ez megvalósul, akkor erről biztos, hogy fogunk beszélni, azt tudni.
1: Jó, akkor piros és kék helyett most egy királyi igen. Szín, arany, gold, minden mennyiségben, Loival, itt a Sláger reggelben.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, közben Eszter írt nekünk, hogy ráadásul úgy mennek haza Meghanék Nagy-Britanniába most, hogy állítólag csak 6 hónapos próbaidőre. Tehát meglátják, hogy ízlik, és ugye a Montecito birtokot azt megtartják közben. És aztán majd a próbaidő után vagy azt mondja a kár, hogy mégse gyertek, vagy ők mondják azt, hogy nem jött be. És még egyébként lehet ebből az is, amit mondtál, hogy Megön, ugye így, hogy már nem lesz a Guy Ritchie szerep, itt mégiscsak így megébred, megvilágosul, hogy mégsem nagyon akarunk itt maradni Nagy-Britanniában.
2: Hát ugye a sorsfintorai hogy többen feltették azt a kérdést, hogy miért nem bocsátanak meg nekik, hogyha Diana-nak annó igen. Hát jó. A nagy különbség, nem én mondom a szakértők, az az, hogy amikor Diana tett egy interjút, és mesélt a királyi családról, meg arról, hogy hogy érezte magát őszintén, ugye a férje, Camilla viszonyáról, és az ő szeretőiről, amit egyébként annak idején, amikor nem volt YouTube, 23 millióan néztek meg, de utána ott maradt, és nem támadta a királyi családot, ő csak elmondta a saját érzéseit. Itt viszont ugye azt sérelmezik, hogy ők elhagyták egész Angliát, elmentek Hollywoodba, hogy majd ott abból építenek karriert, hogy folyamatosan azt mondják, hogy nekik nincs szükségük a királyi családra, de mivel nem úgy alakultak meg Meghan Markle-nek az ügyei sem, a Netflix sem fizet már annyi pénzt, illetve a saját bizniszek nem indultak be, így kénytelenek visszamenni, állítólag.
1: Hát ez is egy érdekes különbség, hogy miben különbözik Diana meg Harry. Hát a másik, hogy mondjuk Diana ugye nagyon sokat tett, például a HIV pozitív betegek támogatásáért, úgy lelkileg, mint egyébként. Ugye emlékezetes, nagyon ikonikus az a kép, amin kesztyű nélkül fogott kezet egy AIDS beteggel, megmutatva, hogy ez így nem terjed ez a betegség. Aztán később több országban látogatott lepra betegeket, velük is érintkezett fizikailag is, és hogy tényleg az egész világot elbűvölte, ugye nem csak Nagy-Britannia népét, nyilván emögött ott van a Nagy-Britanniának a gyarmati birodalmi múltja, tehát hogy bejárta keresztbe kasul az egész világot. Hasonlóképp már a 90-es évek végén Angolában ugye végig sétált egy még tisztítás alatt álló aknamezőn, oké, védőfelszerelésben,
2: de
1: meg akarta mutatni, hogy a taposó aknák ellen küzdeni kell. Azt szerintem ott lélegzett visszafolytva figyelték többen, és hát nagyon sok gyermekkórház támogatójaként lépett fel, aztán a függőségekkel élők különféle szervezetének munkáját is segítette, hasonlóképp a hajléktalanok ügyét felkarolta, és még sorolhatnánk, tehát hogy ehhez képest azért a Harry meg a Meghan nem biztos, hogy olyan sokat letett egyelőre az asztalra, ami miatt ugye a Diana-nál azt mondtuk, hogy hát azért mégis ő volt a szívek királynője. Egyelőre azért Harry meg Meghan ettől egy picit messze van, még akkor is, hogyha értem, hogy a mai világban, hogy ez előbb az, hogy keseregtünk, hogy kicsit másképp mérjük, hogy ki az, aki sikeres és népszerű és szerethető és imádnivaló és stb. Tehát mintha valódi értékek így kicsit a... Igen. Hát Rembrandt, I'll be there for you. 7 óra lesz mindjárt itt a Sláger reggel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
10: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
11: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A tegnapi baleset miatt felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit. Az utasforgalom változását követi a 4-es metró menetrendje. Több éves szünet után ismét lesz Duna átúszás Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megsemmisült a tegnap Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A gyakorló repülésen résztvevő gép hibajelzést adott, ezért a pilóta egy kis repülőgép támogatásával a szolnoki repülőbázison hajtott végre kényszerleszállást. A repülő azonban irányíthatatlanná vált, a pilóta katapultált, majd a gép kisodródott és kigyulladt. A tiszt súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota stabil. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a gépen lévő fegyverzet nem okozott tovább bikárokat, és a civil infrastruktúra sem sérült meg. A baleset okát vizsgálják, a fekete doboz elemzésébe várhatóan svéd szakértők is bekapcsolódnak. A vizsgálat lezárásáig felfüggesztették a Gripenek kiképzési repüléseit, csak a készenléti gépek maradnak szolgálatban. Mobilcella adatok alapján módosította az iskolaszüneti péntekeken a 4-es metró menetrendjét a BKK. A több mint 200 nap forgalmi adatait feldolgozó elemzés szerint a járatok menetrendje alapvetően jól követi az utasforgalom változását. Kelenföld felé már kora délután 1:30-tól óránként 800 000-rel többen utaznak, mint kora este. A BKK ezért a legsűrűbb követési időszakot 30-40 órával korábbra helyezte. Az eredmények további adatvezérelt közlekedési fejlesztéseket alapozhatnak meg Budapesten. Eltűnt a Margit szigetről Kolotko Mihály egyik legújabb miniszobra, a meditáló nyúl, írja az ittlakunk.hu. Az alkotást nemrég helyezték el a sziget déli részén, a futókör pesti oldalához közel a Dunaparton. A portál a közösségi médiában megjelent hozzászólások alapján arról számolt be, hogy a szobrot ellopták. Nem ez lenne az első hasonló eset Budapesten. Korábban a Városligetből a Dracula miniszobor, a legfrissebb hírek szerint pedig egy szabadságtéri Kolotko alkotás is eltűnt. A meditáló nyúl mindössze néhány hétig állt eredeti helyén. Néhány éves szünet után szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. A vízügyi és vízrendészeti szakemberek szerint a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a biztonságot, sőt kedvező és kiszámítható feltételeket teremt. A táv 500 méter, az úszók egyesével rajtolnak 10 óra 30 és 13 óra 30 között. A részleteket Mezős Balázs, a generáli OVT Duna átúszás főszervezője mondta el a Sláger FM-nek.
13: 1000 embert fogunk várni erre a versenyre. Ez azért van korlátozva, mert mindössze 3 órára kapjuk meg a Dunát. A gyülekező, illetve a versenyközpont az Budán lesz, a Műegyetem rakparton. Most fognak regisztrálni, öltözni, illetve vetkőzni az emberek. Onnan kis buszokkal átvisszük őket a Corvinus Egyetemig, és ott van a Maharnak a 6-os nevű pontonja, és onnan lesz az indulás. Nagyon fontos arra figyelni, hogy az első 200 méter az erős sodrással fogja meglepni az úszókat. A közepétől már ez enyhülni fog, és a végén tulajdonképpen majd nem álló vízben tudnak úszni az úszok. Generáli OVT érmet fognak kapni, illetve frissítő csomagot, és természetesen az abszolút győztesek első 3 férfinő kategóriában díjakat is fognak kapni, a korosztályos nyertesek pedig oklevelet.
12: A sportesemény idején teljes hajózár lesz a Duna belvárosi szakaszán. Az úszókra 9 mentőcsónak és 3 kísérő hajó vigyáz. Fátyol felhős lesz ma az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. Nyugaton előfordulhat szorványosan zápor. A déli megyékben néhol zivatar is. A keleties szél élénk néhol erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Lehűlés egész héten nem várható.
14: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
15: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között az 50-es kilométernél korábban baleset történt, és csak a külső sáv volt használható. Elvileg végeztek a helyszíneléssel, de talán egy picit érződik még a baleset utóhatása, kicsit lassabb lehet még a haladás, legyenek türelmesek és figyelmesek, lassítsanak idejében. Lassulásra kell számítani a budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídtól, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig, valamint a Dózsa-György úton a Váci út felé, a Hősök terétől a Vágány utcáig. Erősödik közben a forgalom az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, a Váci úton a Városhatártól befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics útnál, a Hungária körúton, a Kerepesi út és a Tököli út előtt mindkét irányban, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Budörsi úton a Bach csomópont előtt, a 10-es számú főúton pedig az Ürömi körforgalom előtt a bevezető szakaszon. Egyelőre ennyi, nem mintha nem lenne elég. Ha van, még infójuk jöhet 0-30-30-30-95-8. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Gyorsan szavazzanak még a Sláger FM Facebook oldalán, hogy mikor reggeliznek, melyik idősávban, aztán majd mindjárt utána járunk annak is, hogy melyik a jó ebből.
16: 0-30-30-30-95-8, persze ide is írhatnak nekünk, köszönjük.
15: Itt Pordán Petra.
16: És Somogyi Zoltán.
15: 7 óra 8 perckor.

0: Sláger reggel.
1: 7 óra 14 perckor, én tanulom még mindig a leckét, hogy sokszor nem csak az a kérdés, hogy mit mondasz, hanem azt, hogy hogyan, ugye?
2: Igen.
1: Na most az étkezéssel is az van, hogy azt már megtanultuk nagyon ügyesen jól, hogy nem csak az számít, illetve hogy az számít ugye, hogy mennyit eszünk, de most jön az, hogy nem csak az számít, hogy mennyit eszünk, hanem az is, hogy mikor. Petra még korán reggel említett egy új amerikai tanulmányt, ami arra hívja fel a figyelmet, méghozzá több tízezer amerikai felnőtt adatait alapul véve, hogy azokhoz képest, akik reggel 7 és 8 óra között reggeliznek, azok, akik később, mondjuk 8 és 10 között esznek először, már 10%-kal magasabb a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása, és az ennek következtében bekövetkező halál kockázata, sőt, akik még később reggeliznek, vagyis esznek először a nap folyamán, tehát mondjuk délelőtt 10 és dél között, náluk még 19%-kal magasabb ennek a rizikója. Hát azért ez durvá hangzik.
2: Nagyon durvá hangzik, de hogy igaz lehet-e, vagy mi ebben a ráció, ebben segít nekünk Antal Emese, jó reggel, dietetikus szociológusunk, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, és a kedves hallgatókat is szeretettel üdvözlöm.
1: Meglepő számodra ez az adat?
3: Hát egyrészt azt, inkább abban kezdeném, hogy az, hogy mikor együnk, ez egyre inkább bejön a köztudatban, a tudományban.
1: Bocsáss meg, egy picit, hogyha tudod közelebb tartani a telefont.
3: Jó, tehát nem lep meg igazándiból ez az eredmény, és azért itt el kell mondani, hogy azt ti nem mondtátok, hogy egyetlen egy napot elemeztek. Uh-huh. Egyébként mi is például az itthoni vizsgálatokban is 3 napot veszünk figyelembe kapásból. Uh-huh. Tehát itt azért lehetnek csúsztatások. De azért kérdezzetek, hagyok időt arra is. Jó?
1: Mi az, hogy egy nap? Várj, akkor ezt tisztázzuk közben, hogy a hét egy napját vették figyelembe?
3: Pontosan, vagy? Tehát egy 24 órás úgynevezett visszaemlékezést kértek.
2: Ja,
3: és a hivatalos nagy vizsgálatokban 3 napot szoktunk elemezni, és például az sem mindegy, hogy most az hétköznap, vagy hétvége. Hiszen hétvégén általában máshogy eszünk.
2: Én azt nem értettem a tanulmányban, hogy ugye különböző időszakokban ébredünk fel, tehát mondjuk például Zoli és én mondjuk 4 óra 30 körül, a pékek 2 órakor, tehát valószínűleg egy pék, hogyha délben eszik, addigra már éhe halna, vagy mi is. Tehát, hogy itt nem kell azt figyelembe venni, hogy kinek mi a bioritmusa, mikor ébred, mikor megy dolgozni, nem feltétlenül meghatározni, hogy mondjuk aki már pedig, aki 7 és 8 között nem reggelizik, az kész, előbb meghal. Tehát nekem ez volt a
3: ez az egyik, nekem is az egyik legfontosabb mondanivalóm, hogy ne csak, hogy egyrészt persze van egy ritmusunk, egy bioritmus, de azért azt se felejtjük el, pontosan amit mondtál, hogy különböző az életstílusunk is. És tehát, hogy itt pontosan ez a lényeg szerintem az, hogy ez egy érdekes összefüggés, de nem bizonyítja, hogy a késői reggeli okozza a magas halálozási kockázatot.
1: Aha, okay.
3: Tehát, hogy ezt azért nem így kell értelmezni, amit mondtam, hogy nem tudjuk biztosan, hogy a késő reggelizők például ebben a vizsgálatban hosszú távon is ugyanígy étkeztek-e. Uh-huh. És nem csak, ezt mindig elmondjuk szerintem, most azért többes számba mondom, mert szerintem ez a dietetikusoknak a véleménye, hogy nem csak az számít, hogy kiragadunk egy-egy étkezést, és itt most pláne az, hogy mikor, hanem az is nyilván, és az is befolyásolja tényleg a hosszú élettartamot, vagy éppen a rövidet, hogy mit eszünk, meg mennyit alszunk, meg mennyit mozgunk, meg tényleg mennyire rendszertelenül eszünk, tehát ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy most akkor tényleg hogy is élünk.
1: Okay, erről beszéltünk már többször, meg úgy is fogunk, hogy mit együnk, most tényleg koncentráljunk a mikorra, és nagyon érdekel, hogy mondjuk akkor az ébredésünkhöz képest, tehát a saját praxisod alapján mit javasolnál, hogy az ébredésünkhöz képest mikor együnk először a nap folyamán, mert egyre több ismerősömtől hallom például, hogy ő nem szokott reggelizni, hanem reggel csak iszik egy vizet, meg nem tudom, és aztán majd ebédel valamikor.
3: Na, hát most jaj, még a hangom is elment.
2: Megértem, nekem is elment volna, hát mitől indul be az agy? Az kemény lehet.
3: Na, tehát, hogy nyilván, most itt azt kérdezette, hogy akkor hány órakor reggelizünk.
1: Nem, hogy az ébredéshez képest mikor? Tehát, hogyha tök mindegy, hogy fél ötkor kell valaki, vagy hétkor, mondjuk fél órán belül egyen, vagy ne egyen? Egy órán belül az ébredéshez képest egyen, vagy ne egyen?
3: De ez, tehát az a, itt most visszajön az igaz, tehát hogy nem tudom azt mondani, hogy na akkor most mit tudom én, 7 órakor, vagy fél órával utána egyen, tehát hogy egyszerűen nyilván ebből az jön ki, hogy egy kicsit korábban, tehát hogy az már, hogyha felkelés után mondjuk 2 óra, hogyha lefordítjuk, az nem annyira jó. De ezt mondom, ezt most nagyon óvatosan mondom ki igazándiból, mert lehet, hogy valakinek nem az a ritmusa, és nem úgy szeretne étkezni.
2: De emese az agyunkat és a testünket valamivel azért be kell indítani. Tehát az nem persze. Megoldás, hogy mondjuk kávéval indítjuk csak meg vízzel, hanem valami táplálék kell, hogy működjünk, cukor, nem?
3: Cukor. Abszolút, nem. Hát ez megint Petra, bocs, most te vagy az én emberem, a szócsövem ma reggel. Ezt kell mondanom, mert pontosan ez még egy nagyon fontos dolog, hogy én most már nem azt mondom egyébként, hogy például, hogy a reggeli legfontosabb étkezése, inkább talán azt mondanám, hogy nyilván, hogy az egész nap számít, de nyilván a reggelinél nagyon fontos az is, hogy mit eszünk. Tehát, hogy nyilván ez a fehérjeforrás, rosszban gazdag legyen, zöldséggyümölcs legyen, stb. Szóval ez abszolút nagyon fontos.
1: Jó. Köszönjük szépen Antal Emese dietetikusnak az iránymutatást. Szia!
3: Hát próbálkoztam, de mondom, ez azért egy nehéz.
2: Persze.
1: Nem, sok fontos dolgot mondtál.
3: Most kutatott téma.
1: Jó kutatást kívánunk!
2: Köszönjük!
1: Szia!
2: Szia! Okay, szia!
3: Sziasztok! Hello!
1: Kutatunk tovább mi is, hiszen a Sláger FM Facebook oldalán ott a kérdés.
2: Így van, mikor szoktak reggelizni 7 és 8, 8 és 10, 10 és 12 óra között?
1: Mindjárt majd kielemezzük az adatokat.

0: Sláger reggel 7:30 lesz már 5 perc múlva, és akkor megvan a mi házi felmérésünk végeredménye is, mert hogy voltak kedvesek szavazni a Sláger FM Facebook oldalán a megfelelő emojik nyomkodásával, és úgy tűnik, hogy a mi hallgatóink döntő többsége reggel 7 és 8 között reggelizik. Ezt kétszer annyian választották ezt a lehetőséget, mint akik arra nyomtak rá, hogy valamikor 8 és 10 között reggeliznek, és elenyészően kevesen vannak azok, akik 10 után esznek először a nap folyamán.
1: És köszönjük szépen, hogy kommentben is reagáltak, mert például többen megírták, hogy nagyon sokszor a programtól függ, tehát hogy mikor kell ébredniük, mikor kell elindulniuk, illetve Hajni üzenete aranyos, hát amikor a gyomrom jelez, hogy éhes. Mondjuk igen, evidens ez is, abszolút.
0: De az nem úgy van a szomjúságnál is, tudod, azt mondják, hogy akkor már késő, ha már szomjas vagy, az már baj.
1: Én mindig csak akkor eszem, ha éhes vagyok. Pont ezt szokták mondani, tudod, az okosok, hogy egyrészt kicsi adagokat együnk, ezt egyébként nem ártana betartani. Most, amikor voltam nyaralni, akkor láttam, hogy emberek akkora megpakolt tányérokkal mászkálnak, hogy csak pislogtam. Másrészt, hogy fölöslegesen ne együnk. Tehát ez a napközbeni nasizás, ez teljesen fölösleges a szervezetünknek. Ez csak mi gondoljuk, hogy ez jó nekünk, akkor nem érezzük azt, hogy éhesek vagyunk, minek csináljuk ezt.
0: Értem. Értem, doktor Pográt.
1: De hogy vagyok, doktor?
0: Arra mondj még valamit, kérlek. Még egy valamit segíts, kérlek.
1: Na, mondd.
0: Ugye, ha úgy szól az amerikai felmérés eredménye, hogy 10%-kal, vagy akár 19%-kal nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának rizikója, hogyha később eszel, akkor ez visszafele is működik? Tehát, hogyha mi 4 és 5 között eszünk, akkor nálunk meg 20%-a kisebb a kockázatra az átlaghoz képest.
1: Nem tudom.
0: Vagy így nem lehet konvertálni? Akkor meg
1: minek? Igen.
0: Hagyjuk is. Jön Mika és Grace Kelly, és nem sokára a hablatjáték, úgyhogy tessék jelentkezni most 0630 30 30 95 8. Egyrészt
1: azért, mert például van Well Hello belépőnk egyébként a Budapest Parkba, aztán Budapest Bar koncertre lehet menni, a Dunakeszi Festre, a Hungarian Darts Trophy-ra, a Gypsy Kings koncertre, és természetesen Sláger FM prémium előfizetést is adunk.
0: Másfelől pedig azért, mert tegnap már csak nem lelepleztük a feladványt, úgyhogy szinte biztosak lehetnek abban, hogy mi a megoldás. Csak ügyesen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
7: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.

0: Sláger FM-en.
1: Az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzésének tisztaságát vitatja a Fidesz. Online színházi fesztivált rendeznek szeptemberben. Csak nem 24 ezer résztvevőt várnak a Vizer Budapest félmaratonra. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Közérdekű bejelentést tett a Fidesz frakció a közbeszerzési hatóságnál az augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése miatt, közölte a képviselőcsoport. Azt írták, sajtóértesülések alapján a Tiszapárthoz köthető rendezvényszervező cég már jóval a közbeszerzési eljárás megindítása előtt ismerhette annak részleteit, és ezzel versenyelőnybe kerülhetett más vállalkozásokkal szemben. A Fidesz frakció ezért bejelentést tett a közbeszerzési hatóságnál, kérve a körülmények kivizsgálását. A gerinc műtétje után teljesen felépülhet a balesetet szenvedett Gripen pilótája, akit ma műtenek meg Budapesten, mondta Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze az M1 híradójában. Az orvos közölte, a pilóta nagyon jó állapotban került be az egészségügyi intézménybe, így sikeres beavatkozásra készülnek. Hozzátette, hogy katapultáláskor nagyon gyakori a gerincsérülés, amit a kilövés és a nagy gyorsulás okoz. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold- és űrsétás szimulátor is helyet kap. A Balatonfűzfői önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató szerint az uniós és állami finanszírozású projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épülete, valamint a kupolát is lecserélik. A legkésőbb 2029 áprilisában záruló fejlesztéssel az előadó teremben VR élménymozit is kialakítanak, 16 hidraulikusan mozgatható üléssel. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben és nem csak éjszaka tudnak érdeklődőket fogadni. Szeptember 18-a és 27-e között 6. alkalommal rendezik meg az E-színházi fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjét. A 10 napos programban 18 válogatott produkció mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. Klasszikus és kortárs darabok, valamint kőszínházi és független előadások egyaránt láthatók lesznek. Az előadások egyedi jeggyel vagy bérlettel a fesztivál teljes ideje alatt korlátlanul megtekinthetők. A produkciókat szakmai zsűri értékeli, de a nézők is megszavazhatják a legjobbat. Csak nem 24 ezer résztvevőt várnak szeptember 6-án a Vizer Budapest félmaratonra, közölte a Budapest Sportiroda. A verseny résztvevőinek készülő egyéni és váltóérmek ösztömege eléri a 2 tonnát. A medálok központi motívuma Budapest sziluettje és a Duna vonala. Az előzetes nevezések alapján 1103 magyar településről és 111 országból érkeznek futók a magyar fővárosba.
2: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma igazán kellemes nyárias idő várható, már most 20 fokos a reggelünk, délutára pedig 30 fokot is ígérhetek. Néhoz záporok, zivatarok előfordulhatnak, de inkább csak a pesti az esti órákban.
3: A pesti órákban.
4: Jó az úgy.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
4: A Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt napközben zárva a belső sávot a Mamut előtt a villamos megálló tövében. Próbálják már meg egy kicsit segíteni egymás haladását, ha már nem úgy festették fel a sávokat, azért próbálják úgy kikerülni, hogy többen is elférnek ott egymás mellett, és akkor nem alakulnak olyan borzasztó dugó, mint a tegnapi nap folyamán. Köszönjük szépen az együttműködést. Közben itt van velünk a vonalban a MÁV Info ügyeletese, Váci Viktor. Mi a helyzet most a vasútvonalakon? Jó reggelt!
6: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Meghibásodott a biztosító berendezés Bükkösd és Szent Lőrinc között. A pécsi fővonalon ezen a szakaszon 20-30 perccel megnő a Mecsek Intercity és a Fejnes Expresszek menetideje. A személyvonatok utasainak Bükkösd és Szent Lőrinc között pótóbuszokra kell átszállniuk, a többi vasútvonalon viszont rendben zajlik a reggeli vonat közlekedés. A ceglédi vonalon zajló karbantartás következő ütemében mától szombatig ismét változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar. Változott a menetrendje az S50-es és D50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Civis Interrégióknak. A csúcsidei sűrítő Z50-es vonatok kimaradnak, viszont az S21-es vonatok már ismét a teljes útvonalon a nyugatiból indulnak. Jó utazást kívánok!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a főszereplő. Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: A másik variáció, amikor mindent kidumálnak. Van egy ismerősöm, aki abból él, hogy előadásokat tart, hogy hogyan kell cipőt készíteni. De cipőt még a norma életben nem csinál. Csak löki a süketet. Viszont a Schuster, aki a cipőt készíti effektíve, sőt, volumen. Csak azt tudnám, ez mit jelent. Nem lehet rossz, nem lehet rossz, mert Abba Iván mindig használja, úgyhogy... Követem, nem érdekel. Voluman. Szóval, a Schuster, aki a cipőt készíti, az nem dumál, az csak dolgozik. Nem is tud beszélni. Tudják miért? Szájában van a faszög. Ezt kérem, be kéne vezetni minden vonalon. Na, dumálós elvtárs, ham, kus, gyerünk dolgozni.

0: let me go.
1: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
2: A mai játékosunk pedig Gyula, Budapestről. Jó reggelt,
3: szevasz
2: Gyula.
3: Jó reggelt, szia.
4: Halló, sziasztok, jó reggelt, itt vagyok, igen.
2: Teljes válasz.
4: Nagyon örülök, hogy visszaittatok a játékra.
2: Na.
4: De először is, hogyha megengeditek, akkor szeretnék jelezni egy korábbi, hát, hogy a hét előtt egy téma volt, hogy Diana hercegnő szóba került.
3: Igen.
4: És akkor eszembe jutott, hogy szeretném elmondani, hogy én lettem közvetlen személyzet, még ikor ide látogatok Budapestre, de Károly hercegok még férjével. És szóba került, hogy adakozik, jótékonykodik, és valóban akkor is volt egy olyan programja, hogy elment ugye a Villányúti Pető Intézetbe, és ott meglátogatta a kis sérült gyermekeket, és hát tényleg van csodálatos élmény volt, hát a szomorú élmény egyben, de így nagyon-nagyon szép emlék nekem ez a találkozás Diana hercegnővel is.
2: És te voltál a testőre, te kísérgetted mindenhová itt Budapesten?
4: Igen, ugye egy gépkocsiba, ugye előre gépkocsizált, ilyen a jobb oldalon.
3: Ugye milyen volt ő testközelből?
4: Tessék?
3: Ugyanolyan kedves volt testközelből, hát, mint amilyen, mi gondoljuk?
4: Hát elragadott, nem tudok más szót találni rá. Nagyon csodálatos személyiség volt, és ugye, amikor 97. augusztus 31-et megjegyeztem ezt a dátumot, mert azon a napon távozott el, ugye?
3: Igen.
4: A balesetben, igen.
2: Hát gondolom, hogy az autóban ülve nem csevegtetek, de azért valakinek a személyisége az átjön. Abszolút. Egyszerűen érzed, hogyha olyan igen. A kisugárzása, nem?
4: Igen, állandóan mosolygott, amikor ugye kiszállt autóval, kinyitottam ajtót, neki nyilván szemkontaktus olyankor volt, meg de különben nyilván nem lehet megszólítani a vendégeket.
2: Persze.
4: Természetesen ő előfordul. Ő nyilván megszólít, akkor válaszolni kell.
3: Igen.
2: Gyula, már most irigyellek, igen. De lehet, hogy majd most meg mindjárt még jobban, hogyha megfejted a feladványunkat, mert annyi, de annyi nyereménnyel szórunk meg akkor, hogy az csak, na, ezt az előbb már mondta Petra, na figyelj!

0: Hát,
1: hát van igen, ötleted? Igen, úgy érzem, hogy tegnapi Sipos Peti segített azért egy kevesebb, nem is túl sokat. De hát ugye meg ismerve Cilának a franciák, francia nemzeti jelenti rajongását is, hogy a francia chanson, szerintem Edith Piaf, nem bánok semmit sem.
2: Ez
1: a
2: igen.
1: Franciául nem biztos, hogy ki tudnám mondani, de
3: szerintem az
2: ügyedé. Csodálatos volt, így is gratulálunk, Gyulám! Tiéd a páros belépő a Well Hello augusztus 28-i soha véget nem érős 10 koncertjére a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő szeptember 2-ára a Budapest Bár koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Egy páros belépő szeptember 5-i Dunakeszi Festre a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft-nek köszönhetően. Két fő részére szóló belépő augusztus 30-ára vasárnap délutánra a Küzdőtérre a Hungarian Darts Trophy-ra. Egy páros belépő a Gypsy Kings by Diego Bailardo augusztus 29-i koncertjére a Siófoki Blázsra, és egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ez mind a tiéd!
3: Megint csak mennyi sztárral találkozhat.
1: Nagyon örülök, hát ennyi nyeremény, legegyébként, hadd mondjam, legjobban a Dartsnak örülök, mert hát körülbelül 2 évvel hasonlóan nálatok tudtam nyerni rá egyet, és azóta is erre adásra.
2: Ó, szuper!
3: Gyula, még annyit árulj el, hogy Diana Hercegnén túl még kikkel találkoztál a praxisodból kifolyólag?
1: Igen, hát több személy volt, mondhatnám. A 89-ben, amikor még idősebb George Bush lehet volt Magyarországon, a 89-ben közvetlen rendszerváltás lehető, egy július hónapban 89-ben volt, és aztán hát utána 93-ban az anyóst is már úgy értem, mint ugye második Erzsébet tőfelsége királynőt, már ez Diana anyósát.
3: Igen, őt is kísérgetted?
1: Igen, őnek is én voltam a közvetlen személyi testőr, úgyhogy sok-sok, hát Gorbacsov elnök, még hát 80-as években, mert hát nem vagyok majd nagyon fiatal.
3: De egy élő történelemkönyv vagy, figyelj. És figyelj, tényleg készen álltál arra, hogy bármikor így vetődjél, hogyha valaki...
2: És az életedet hadd.
3: Igen.
1: Hát igen, akkor bennünk volt ez, hogyha
2: megvédjétek
1: valami lövés van. Hát az Diana Hercegnél elő, hát most nem elé oda vetettem a magamat, nem megvett, persze nyilván más elé is, de nem akarok ezzel
3: viccelődni, de
1: valahol bennünk volt az, hogy
2: persze, hogy nem.
3: És figyelj, és a reflexek még mindig működnek, hogyha kilépsz az utcára, akkor rögtön jár a szemed balra-jobbra? Ezt én úgy képzelem, hogy nem lehet levetkőzni.
1: Hát nem, tényleg nem, ez benne van az emberben élete végéig, így van. Igen.
3: Gyula, köszönjük, hogy beszélhettünk.
2: Szervusz! Szia!
1: Én is köszönöm, sziasztok, hello!
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a...
5: Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's alright. Sláger
4: FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THN finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
4: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
8: Állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorinak kitalálom. A macska.
11: Nem.
10: Nem? Hanem?
11: Nyuszi.
10: A nyuszi! Van nyuszitok is? Mm-mm. De szeretnél?
11: Nem.
10: Nem szeretnél? De jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
11: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
12: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
11: Mert fehér, mert láttam a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
12: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
10: Jó.
12: Nem? Nem? Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
11: Nagyon cuki.
12: Jó, az igaz. Ez
10: nagyon
12: igaz.
10: Cuki nyuszi.
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
13: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde. Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Letartóztatták a balatoni ámokfutót, aki miatt több rendőr megsérült. Jó reggelt kívánok, Szendő Fori vagyok. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal korábbi elnöke. Felmentése október 14-én lép hatályba, derült ki a Magyar Közlönyből. Handó Tünde 2012 és 2019 között vezette a hivatalt, majd alkotmánybíróvá választották. Rajta kívül további 6 bírót mentettek fel tisztségükből. A határozatokat még a köztársasági elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes írta alá. Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, miután a közlekedési és beruházási miniszter aláírta a kivitelezési szerződést. A nettó 21 milliárd forintos beruházást a Hedo Kft. Végezheti el, a munkálatokat még idén megkezdik. A hídon 2014 óta óránként 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, miközben azon halad át a magyar vasúti áruforgalom 10-15%-a. A fejlesztés a Csepeli szabadkikötő és a konténerterminál vasúti kiszolgálását is javítja. A tervek szerint 2029 végére készülhet el az új vasúti átkelő Pesterzsébet és Csepel között. Emellett megkezdik a híd közúti részének és a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Megkezdődött a budapesti zöld panel program nyertes társasházainak műszaki és energetikai felmérése a 3., a 9. és a 10. kerületben. A szakemberek hiteles energetikai tanúsítványokat készítenek, majd az épületek adottságaihoz és a lakók igényeihez igazodó korszerűsítési javaslatokat dolgoznak ki. Közben a 8. és a 22. kerületből érkezett pályázatok értékelése is folyamatban van. A 14. és a 20. kerületben továbbra is várják a jelentkezéseket, hamarosan pedig a 19. kerület is sorra kerül. A program évi mintegy 1,3 milliárd forintos keretéből legalább 30%-os visszanemtérítendő támogatás igényelhető energetikai korszerűsítésre. Letartóztatták azt a férfit, aki a hétvégén kábítószer hatása alatt menekült a rendőrök elől a Balatonnál. Az osztrák rendszámú autót Tihany közelében akarták ellenőrizni, a sofőr azonban elhajtott, majd a kerékpárútra is felhajtott, és egy lezárt vasúti átjárón is átment. Menekülés közben rendőrautóknak ütközött, több egyenruhást veszélyeztetett, egyiküket pedig elsodorta. A rendőrök az autó kerekeire is lövéseket adtak le, de a férfi csak azután állt meg, hogy Balatonfüreden villanyoszlopnak csapódott. A nyomozók szerint THC és kokain hatása alatt vezetett. Szerdán kezdődik a Semmelweis Egyetem háromnapos nyári programsorozata Budapesten. A 8. alkalommal meghirdetett nyári egyetemen az egészség, a tudomány, a sport, a kultúra és az innováció kerül középpontba. A résztvevők egyebek mellett a mikrobiomról, a gyors fogyásról, a mesterséges intelligenciáról és a fogászati esztétikáról hallhatnak előadásokat. A pódium beszélgetéseken ismert sportolók és művészek is megosztják tapasztalataikat. Augusztus 28-án a Zöld Egyetem programjaival folytatódik a rendezvény, amelyek a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra összpontosítanak. A programokat a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai elméleti orvostudományi központjában tartják. Átmenetileg ma felhősebb lesz az idő, délelőtt láthatjuk még többet a napot, délután és este már helyenként eső, zápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk a keleti szél. A reggeli 19 fok után napközben 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán ismét nyári meleg lesz és visszatér a napsütés is. Eső nem jön, 31 fok lehet a maximum.
13: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
15: Az M7-esen Budapest felé a 19-es és 18-as kilométerek között, ez nagyjából Érd térsége, zárva tartják a belső sávot, mozgó munkavégzés mellett kaszálnak éppen. A munkaterület mögött lelassult a haladás, nagyjából 1-2 kilométer hosszan, soha jobbkor, mint a reggeli csúcsforgalom idejét. Budapesten a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt napközben zárva a belső sáv, ez tegnap igen szép torlódást eredményezett, kicsit át kéne alakítani a terelést, és akkor egyébként tök jól működne. A Czeczi János közben a Czeczi János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom csak egy sávon haladhat át, felváltva a két irány forgalma, a Petur utcát pedig lezárták az Anikó utcánál vízvezeték építés miatt. Zárva a Dankó utca is, a 8. kerületben a Magdolna utca és a Kálvária tér között, felújítják ugyanis a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskap utca között kell mindkét irányban korlátozásra számítani szegélyépítés miatt. A Rákóczi út Soroksári úti lehajtóján továbbra is sávzárás van, és zárva a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utca, Viktor Hugo utca és a Turzó utca között távhővezeték javítás miatt, valamint a fél útpálya zárva a Fischer István utcában a 14. kerületben az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon közműépítés miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Ha Irán valóra váltja, hogy ráállítja a teljes olaj exportját a Perzsöbölből, akkor mi lesz? Lesz-e üzemanyag? Lesz-e nafta?
12: Izgalmasan hangzik.
15: Ugye ez a kérdés, meg hogy akkor mit csinálhat Trump, van-e még ütő kártya a kezében? Erről beszélgetünk mindjárt. Jó reggelt, jön a Roxette a Sleeping in My Car-ral. Sláger!

0: Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 1 perccel. Jó reggelt kívánunk. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja a teljes olaj exportját a Perzsa-öbölből, amennyiben az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborúját, amelyben ráadásul ugye az Irán környéki országok is az USA oldalán és pártján állnak. Ja, ehhez azt is hozzátett egyébként Irán, hogy őket meg majd jól megrakétázza, hogy tudják, hogy hol a helyük. Márpedig a jelek szerint az USA folytatja, hiszen az amerikai külügyminiszter tegnap Irán teljes globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedések egész sorát jelentette be. Szóval a kérdés, hogyha Irán valóban olajembargóval válaszol most akkor erre, akkor mi lesz? Nem sokára egy szakértőt arról kérdezünk, hogy lesz-e például benzin, meg gázolaj itthon. Előbb azonban magára a konfliktusra koncentrálva köszöntjük a vonalban dr. Esperger István katonai szakértőt. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit és önöket is.
2: Ezredes úr, hogyha Irán a teljes export leállításával fenyeget ugye a Perzsa-öbölben, katonailag képes egyáltalán Teherán egy ekkora horderejű blokkádra?
3: Sajnos igen, hiszen a kibevezető útvonalakat rakétákkal, drónokkal és különböző eszközökkel támadni tudja, és így nagyon sok ország bajba kerülhet, hiszen ugye Kínának 38%-ban, Indiának 15%, Dél-Koreának 12%, Japánnak 11%-ban innen szállította korábban az olajat. És ugye azért ezek az országok azok, akik a világgazdaságot javarészt működtetik és termelnek, tehát ezzel az aszimmetrikus hadviseléssel képes lehet Irán ezekkel a létesítményekkel, amit a legtöbbet a föld alá telepített, onnan időszakosan támadásokat intézni. Tegnap például Bahrein és Kuwait ellen indított 85 helyen drón támadást, amerikai létesítményeket, illetve ezeket tudja támadni még az öbölben.
1: Amerika milyen képességekkel rendelkezik, mert hogyha most így néhány hónapot visszaugunk az időben, akkor azt látjuk, hogy hát Trump szeret nagyot mondani, de azért az nem mindig van úgy, ahogy ő tervezi. Sőt, jellemzően nem úgy sülnek el a dolgok.
3: Igen, ugye ez a konfliktus, amikor elkezdődött február 28-án, azt követően Izraellel együtt közel 20-25 ezer csapást mértek Iránra, megsemmisítették körülbelül a légvédelemnek a 80%-át, viszont az eredeti célokat, ami ugye az volt, hogy Irán fejezze be a ballisztikus programját, ne támogassa a proxy terrorszervezeteket, nyissa ki a Hormuzi szorost, és ugye függessze fel mindenképpen az atomfegyver megszerzésére való törekvéseiket, ezeket nem sikerült elérni, hiszen a ballisztikus rakétáknak még a 60%-a megvan föld alatti létesítményekben, illetve a drón képessége is. Ugye az amerikaiak több repülőgép hordozót vezényeltek a térségbe, illetve folyamatos precíziós csapásokat mértek, ezekből kicsit ki is merült Amerika, és hát nagyon sokba került, közel 40 milliárd dollárba került eddig ez a művelet.
2: Úristen.
3: Úgyhogy a szenátustól további 67 milliárdot kértek, hogy ezt majd befejezzék. Veszteségként 42 darab repülőt, 780 sebesültet és 18 halottba került eddig ez a művelet az Amerikai Egyesült Államoknak.
2: Ön szerint a következő hetekben mi lesz a legvalószínűbb forgatókönyv? Tehát megállnak itt a szájkaraténál, hogy akkor jó, akkor mi már pedig innen nem szállítunk, meg mi meg blokkád alá vonjuk, vagy mi lesz a következő lépés?
3: Én azt gondolom, hogy ugye Kína is elég hangsúlyosan felszólította a feleket a diplomáciai rendezésre. Nagy valószínűséggel azért folytatódni fognak a tárgyalások. Irán ilyen időszakosan támadásokat fog végrehajtani, erre fel kell készülni. És hát ugye volt egy görög történész, Tipüdidész, aki azt mondta, hogy utat kell találni, közös érdekeket, értékeket, hiszen ha mondjuk megengedik Iránnak, hogy szedjen Ománnal közösen vámot, esetleg megígérik a szankciók feloldását, újjáépítést, hiszen közel 270 milliárd dollárnyi kár keletkezett eddig Iránban, akkor talán ő is tud valamit lépni. Ugye nagy kérdés, hogy összekapcsolódik ez a helyzet Izraellel, Libanonnal, a gázai övezettel, hogy azokat hogyan tudják szintén bevonni ebbe a bot és répa elméletbe, hogy valamit adunk, de fenntartjuk a blokkádot, ugyanúgy, mint a kubai válság idején.
1: Figyelünk és beszélünk még addig is ezzel, és úr, köszönjük
2: nagyon
1: szépen.
2: Köszönjük.
1: Viszonthallásra.
3: Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
1: Dr. Esberger István katonai szakértőt hallottuk, és nem sokára érdeklődünk még, utána kérdezünk konkrétan az üzemanyag forrásnak és a különféle lehetőségeknek ez ügyben.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:22-kor, és hát az előbb katonai szakértők nagyon szép számokkal támasztotta alá, hogy a világban használt üzemanyag jelentős része származik abból a régióból, amit Irán most teljes blokkád alá kíván vonni, válaszul ugye az amerikai gazdasági szankciókra, amelyeket tegnap jelentettek be. Hát most azt beszéltük Petával, hogy ha itt április-májusban a hormuzi szorosnál történtek kapcsán, ugye nagyon aggódtunk, hogy lesz-e majd üzemanyag a kocsikba, vagy mondjuk ugye például a repülőgépekbe. Akkor most vajon kezdjünk megint esetleg még inkább aggódni? A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát, Grád Ottót hívtuk fel. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Otto, hogyha Irán valójában lezárja a hormuzi szorost, a világ olajkereskedelmének nagyjából az egyötöde ugye az kieshet. Magyarország finomítói veszélyben vannak? Honnan, milyen forrásokból szerezzük mi be egyébként a kőolajat?
3: Biztos, hogy jelentős problémát jelentene a teljes lezárás. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy már hónapok óta nagyon messze vagyunk attól a normál, mintegy 20%-os részesedéstől, amit ugye a múltban nagyjából az arab-öböl, a hormuzi szoroson keresztüli kiszállítások, a kőolaj, és mondjuk itt fontos nem csak a kőolaj, hanem üzemanyag termékek, tehát gázolaj, illetve ami szintén nagyon fontos, az LNG, tehát a cseppfolyósított földgáz szállítása szempontjából ugye a probléma okozott. Tehát az a 20%, ami a múltban megvolt, az már hónapok óta messze alacsonyabb. Természetesen az a kevés meg a nulla közt is van különbség, azért nem lesz annyira tragikus a helyzet, legalábbis én így gondolom. Alternatív szállítások, alternatív források már utóbbi időszakban, utóbbi hetekben, hónapokban is beléptek, és nagyon komolynak mondható ellátási probléma nem alakult ki, fizikai szállítások azért továbbra is vannak ezekből az alternatív irányokból, tehát Észak-Afrika, Nyugat-Afrika, a dél-amerikai olajkitermelő országok emelt kitermelési kvótái azért jelentősen segítették a fizikai ellátás problémájának megoldását. Tehát biztos, hogy nehézséget okoz, és ugye ez az árakban jelentkezne majd elsősorban. Európa és Magyarország szempontjából azért én azt gondolom, hogy fizikai oldalon kevésbé jelent ez olyan óriási kockázatot.
1: Akkor csak egy kérdés a végére. Bátorkodjunk, mit tudom én, repülőjegyet venni októberre, novemberre? Ha valaki mondjuk menne majd hosszú hétvégézni?
3: Én azt gondolom, hogy nyugodtan, hogyha nézzük az európai ellátást. Az európai finomító kőolaj ellátása biztosított, a finomítók pedig nagyjából el tudják látni az európai fogyasztókat. A benzinből mindenképp, nem véletlen az, hogy ugye a töltőállomásokon azt tapasztalhatjuk, hogy lényegesen olcsóbb a benzin, mint a gázolaj. Jelen pillanatban is még 600 forint alatt van az átlagára, a gázolaj drágább 680 forint környékén a hazai kutakon. Ennek az oka az, hogy az európai ellátás középáratokból gázolaj, illetve a repülőgép hajtóanyag Jetta egyben mindenképp importra szorul. Ezeket az importokat kell azonban majd megoldani a következő időszakban is. Én azt gondolom, hogy azért ez megoldott lesz. Az egy másik kérdés, hogy nyugodtan repülőre szállhatunk majd, csak hogy mennyibe fog kerülni a repülőjegy, így az üzemanyag ára kapcsán. A hazai ellátásra, hogyha még megengednek,
2: persze, hogy
3: egy rövid mondatot. Mindenképpen én azt gondolom, hogy kedvező változást jelent majd az, hogy a legutolsó hírek szerint folyamatosan megy a helyreállítás a hazai finomítónak. A tavaly szeptemberi műszaki probléma megoldása most már úgy tűnik, hogy teljes mértékben sikeres lesz, és hogyha a tervek szerint szeptember közepétől újraindul a finomító teljes kapacitása, tehát a jelenlegi 60%-ról föl fogunk tudni menni a 100%-os finomítói teljesítményre, az a hazai ellátásban mindenképpen nagy könnyebbséget jelent, és a kockázatok csökkenését, főleg amiatt, hogy az év végéig abszolút biztosított az orosz kőolaj érkezése a barátságcsővezetéken, tehát ha a finomító működik, alapanyag lesz mert a kőolaj érkezik, akár az Adria vezetéken, akár folyamatosan a Barátságcső vezetéken. Én azt gondolom, hogy a hazai ellátásban probléma nem lesz az év végéig, az árakat természetesen a világpiaci jegyzés árak azért befolyásolják majd.
1: Köszönjük szépen Grád Ottónak, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának. További jó munkát, viszhal!
3: Minden jót!
2: Viszontlátásra!
1: Megnyugodhatunk,
2: igen,
1: ugye?
2: Talán, reméljük.
1: Álljunk akkor az esernyő, eljön Rihanna.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os

0: így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pöröskei, a családi szörp.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
6: Közeleg az iskola kezdés, de a lovas szezon továbbra is dübörög. Látogassal a Nagy Lovasba, ahol mindent megtalálsz, ami a lovagláshoz kell. Egy helyen, ez a te lovasboltod. Nagylovas.hu.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
9: A reklám után.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: 2 napos rendkívüli ülést tart csütörtökön és pénteken az országgyűlés. Újabb üteméhez ért a déli körvasút építése. Elindult az archív képeket tartalmazó Budapest térkép. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Két napos rendkívüli ülést tart csütörtökön és pénteken az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét napon felszólal. Csütörtökön dönthetnek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról, majd interpellációk és azonnali kérdések következnek. A képviselők többek között a szakképzési és igazságügyi törvények módosítását is megvitatják. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és elnök helyetteseit. A megválasztott tisztségviselők az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. Újabb üteméhez ért a déli körvasút építése, mely országos jelentőségű vasúti fejlesztés Budapesten, Kelenföld és Ferencváros között, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás keretében megújul a vasúti infrastruktúra, új megállóhelyek épülnek, továbbá átépítik a vasúti hídakat. A fejlesztéshez kapcsolódóan most 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felül érkező autósokat érinti. A munkálatok során a Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakítását végzik a szakemberek. A sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva szakaszosan halad. A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Eltűnt a Margit-szigetről Kolotko Mihály egyik legújabb miniszobra, a meditáló nyúl, írja az ittlakunk.hu. Az alkotást nemrég helyezték el a sziget déli részén, a futókör pesti oldalához közel a Dunaparton. A portál a közösségi médiában megjelent hozzászólások alapján arról számolt be, hogy a szobrot ellopták. Nem ez lenne az első hasonló eset Budapesten. Korábban a Városligetből a Dracula miniszobor, a legfrissebb hírek szerint pedig egy szabadságtéri Kolotko alkotás is eltűnt. A meditáló nyúl mindössze néhány hét állt eredeti helyén. Elindult a Fortepán új interaktív térképes keresője, amelyen csaknem 45 ezer archív fényképet helyeztek el pontos földrajzi koordináták alapján. A Fortepán térképen budapesti utcasarkokra, épületekre vagy kerületekre is rákereshetünk, az idővonal segítségével pedig korszakok szerint szűrhetjük a felvételeket. Az adatbázis a fővároshoz kapcsolódó képek mintegy felét tartalmazza. A fejlesztés másfél évig tartott, a fotók helyszíneinek azonosítását mesterséges intelligencia segítette, a koordinátákat pedig önkéntesek ellenőrizték. A térkép segítségével bárki megnézheti, hogyan festett egykor a lakóhelye, az iskolája vagy a kedvenc városi tere.
12: Bori, nagyon szépen köszönjük, sok lesz ma a napsütés felettünk, viszont este záporokra, zivatarokra is számítani kell. Most 20 fokos a reggel, délutára pedig 30 fokot ígérhetek.

0: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
1: Az M7-es autópályán Budapest felé a 19-es és 18-as kilométerek között Érd térségében lezárták a belső sávot szakaszosan, mert hogy mozgó munkavégzés mellett kaszálnak. A munkaterület mögött lelassult a haladás, illetve szakaszosan már torlódás is kialakult, nagyjából 1-2 kilométeres hosszúságban. Az M1-es autópályán ugyancsak a főváros felé Bicske és Herceghalom között a 35-ös kilométernél a terelésben, az átterelt sávban egy műszaki hibás busz vesztegel. Az M0 pedig az M1-es felé vezető oldalon a déli szektorban Dunaharaszti környékén két személygépkocsi ütközött. A 21-es kilométernél lezárták a belső sávot, itt nagyjából 5 kilométeres most a torlódás. Budapesten belül is történt egy baleset, a Krisztina körúton a Krisztina tér felé a déli pályaudvarnál, ezért itt is kisebb torlódás alakult ki, legyenek tehát óvatosak. Ha pedig bármilyen más, a közlekedéssel kapcsolatos információjuk van, ami a többiek segítségére lehet, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel!
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
2: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Olyan élményteli ez a mai reggelünk. Ugye már beszéltünk például reggel a játékban Gyulával, aki személyesen találkozott Diana hercegnővel, meg az idősebb Bussal, meg Erzsébet királynővel, mert hogy testőrként kísérgette őket itt Budapesten. Most pedig itt van valaki, aki a Sláger FM jó voltából találkozhatott például Johnny Deppel.
1: Vagy mondjuk Alice Cooperrel is. Itt van velünk Krista, jó reggel.
0: Hello!
2: Jó reggel.
0: Good morning!
1: Good morning! De nem egyedül vagy itt, hanem a fiaddal. Szia, keresztneved elárulod?
2: Nimród.
1: Hello, Nimród, mert hogy ti együtt mentetek ki Londonba, hogy átéljétek mindezt. Na, meséljetek, milyen volt?
2: Hát nagyon jó. Nagyon
1: figyelj, küldtél nekünk néhány fotót, drága Krisztám, és itt azért látjuk, hogy rengeteg élménnyel gazdagodtatok. Nem csak Hollywood Vampires koncerten voltatok, de először kezdjük azzal, jó? Milyen volt a srácokkal találkozni testközelből?
2: Elképesztő. Johnny Depp nyakába ugrottam, megbukiltam, aztán kicsit meglepült.
0: Igen? Sikerült kivitelezni, mert ezt mondtad annó még az út előtt, hogy ez a terved, és hagyták? Tehát a testőrök nem tepertek le közben?
2: Nem. A Johnny Depp is kicsit meglepődött, aztán mondtam, hogy rögtön Budapestről jöttünk hozzá, és akkor erre azt mondta, hogy ó, hát már régen jártam Magyarországon. Ennyit válaszolt nekem, úgyhogy még sikerült beszélni is vele.
1: Az viszont nagyon menő.
0: Komoly. Közös képet készítettetek, remélem?
2: Hát nem lehetett nekünk fényképezőt, vagyis hát telefont bevinni, mert lezárták egy ilyen jondrő zacskóba, vagy tasakba. De csináltak elvileg, csak még nem küldték el.
0: Ja, profi fotós, akkor meg lesz. Bekeretezitek majd otthon?
2: Bekeretezzük, igen.
1: Na, Nimród, és meséljetek, mi mindent láttatok, mert itt a Sláger FM Facebook oldalán is ugye megosztottuk a képeket. Hát azért itt van jócskán rengeteg történet, amit elmesélhettek nekünk, hiszen azért Londont ti bejártatok, és hogy anyukád említette tegnap, ha jól emlékszem, 88 kilométert tettetek a lábatokba.
2: Hát igen, jó sok mindent láttunk, az biztos.
1: Mesélj!
2: Múzeumokat, meg Londont is végigjártuk.
0: Mi maradt meg a legjobban Londonból?
2: Nekem nagyon tetszett az Imperial War Múzeum. Ez egy ilyen háborús múzeum.
0: Áll egy csatahajó a Temzén, azt megnézted közelebbről?
2: Igen, a HMS Belfast.
0: Nimródot megérte kijutatni, látod Londonba, mert tudja, hogy mit látott.
1: Így van.
0: Tehát, hogy volt értelme.
1: Krista, neked mi volt a kedvenced azon kívül, hogy eljutottatok a koncertre?
2: Talán a British Múzeum, mert oda is sikerült eljutnunk még az utolsó nap. Uh-huh. Egyébként nagyon sok mindent nem láttunk, és 800 képet csináltam, úgyhogy a Nimród már teljesen ki volt akadva, hogy mindig mindent fényképezek. De a British Múzeumnak hány millió? 18 millió, vagy nem tudom, 8 millió tárgya van, amit meg lehet nézni, hogy elképesztő, és elképesztő mennyiségű turista van.
0: Remélem, a múmiák megvannak, még nem mentek sehová.
2: Megvannak, iszonyú meleg van bent a múmiás részben, nincsen légkondi, és hogy a múmiák az eredeti klímájukban beletszönnek, mert van vagy 40 fok bent ott a British Múzeum.
1: És nagyon jól mondtad, mert hogy 8 millió műtárgyat őriz a British Múzeum, ez felfoghatatlan nagy szám.
2: Igen, elképesztő, milyen gyűjteményük van.
0: Mentetek esetleg shoppingolni kicsit a Harrods-ba, vagy valahová?
2: Hát a Harrods-ba nem shoppingolni, csak megnézni, hogy kik shoppingolnak.
1: Ettetek valami finomat?
2: Ettünk kóreait, meg kínai.
0: Éjjel London.
1: Jó, hát Londonban persze, így van.
0: Figyeltek, és hogy sikerült a dokumentumfilm a Hollywood Vampires-ről?
2: Nekem tetszett egyébként, ráadásul angol tanulásnak se volt utolsó, úgyhogy...
3: Igazából az életükről, az életük egy részét mutatta be, hogy alakult meg az együttes.
0: Figyeljetek, és British breakfast, babbal, meg tojással, vagy inkább kontinentális reggelit kértetek végül?
2: Hát ilyen svédasztalos reggeli volt a szállásunkon, és ott angol reggeli volt, ott tényleg lehetett tenni igazi angol reggeli.
1: Örülünk, hogy jól éreztétek magatokat, és akkor a budapesti koncert még vár rátok.
2: Köszönjük szépen.
0: Addig meg pihenjétek ki az utat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálom. A macska.
2: Nem.
4: Nem? Ha nem?
2: Nyuszi.
4: A nyuszi! Van nyuszitok is? De szeretnél?
2: Nem.
4: Nem
2: szeretnél?
4: Ide jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
2: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
3: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
2: Mert fehér, mert láttam a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
3: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
4: Jó.
3: Nem? Nem? Nem, csak azért, mert cuki a nyuszi.
2: Nagyon cuki.
3: Jó, az igaz. Ez igaz.
4: Nagyon cuki nyuszi.
2: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
11: És bedobta!
12: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
11: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
12: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
11: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
13: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
14: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Ősszel indulhat a várólisták csökkentését célzó program. Foszforszennyezést azonosítottak a Holttiszán. Közösségi akcióval tisztítják meg szerdán a budapesti árasztópartot. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó program, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A szakmai terv már elkészült, végrehajtása a szükséges kormányzati döntés után kezdődhet meg, finanszírozási háttérrel és mérhető célokkal. Ugyancsak ősszel indulhat el a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hozhatják az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit. A tárca átláthatóbbá tenni a kórházi fertőzések adatait, valamint az állami és magánegészségügy kapcsolatát is. A tervek szerint 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti megműködését. A következő évi többletforrásokat egy több éves átalakításra, a betegellátás és a munkakörülmények javítására fordítanák. Szerdán kezdi meg működését a Magyar Nemzeti Bank korábbi működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Forstoffer Ágnes házelnök szerint a testület a Balatonakaratjai Oktatási és Konferencia Központ ügyével is foglalkozik majd. Az egykori MÁV gyermeküdülő helyén a jegybank alapítványa csaknem 20 milliárd forintból hozta létre a létesítményt. Az MNB dolgozói által használt központ alig 2 évig működött, majd takarékosságra hivatkozva bezárták, és 9 milliárd forintért kínálták eladásra. Forstoffer Ágnes szerint a vizsgálat célja a felelősök azonosítása és az ingatlan megfelelő jövőbeli hasznosításának rendezése. Rendőrségi feljelentést tett Tiszaug önkormányzata a Hold Tisza feltételezett szennyezése miatt. A víz egyik szakaszán idegen anyagot, zavarosodást és habot észleltek, ezért mintákat vettek. A laboratóriumi vizsgálat szerint az érintett víz foszfortartalma 4,5-szerese, kémiai oxigén igénye pedig csaknem 5-szöröse volt a referencia mintáinak. Az önkormányzat ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. A település vezetés szerint a szennyezés veszélyezteti a fürdésre, úszásra és horgászatra is használt Hold Tisza természeti értékeit. Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán a gyakori szabálytalanságok miatt. A hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és különböző napszakokban ellenőrzik a területet. Az intézkedésre többek között illegális tűzgyújtás, veszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás és a szemetelés miatt van szükség. Nemrég a biztonságos és felelős erdőhasználatot népszerűsítő plakátokat is letépték. A 12. kerületi önkormányzat arra kéri a látogatókat, hogy tartsák be a szabályokat és óvják a normafa természeti értékeit. Közösségi szemétszedést szervez szerdán délután a Vajó a budapesti árasztóparton. Az alacsony dunai vízállás miatt ezúttal a folyómeder korábban vízzel borított részeit is megtisztítják. Az önkéntesek egy a mederben láthatóvá vált trabantot is megpróbálnak kiemelni a Dunából. A szervezők biztosítják a zsákokat, a kesztyűket és a hulladék elszállítását, emellett frissítővel és harapnivalóval is készülnek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A délelőtt még naposabban telik, később felhők érkeznek és helyenként zápor zivatar is előfordulhat. Az ország délnyugati és délkeleti részein jégeső is lehet. Sokfelé lesz élénk a déli szél. A csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul, késő este 20-22 fok várható. Holnap szeles, de többnyire napos idő valószínű, csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést. A csapadék esélye minimálisra csökken. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
16: Nézzük először is a gyorsforgalmi utakat csökkenő számsorrendben. Az M5-ösön Budapest felé Örkény és Újhartyán között a 48-as kilométernél a sövényt gondozzák, illetve vágják méghozzá a belső sövényt, úgyhogy a belső sáv szakaszosan zárva mozgó munkavégzéssel dolgoznak persze. Nagyjából 4 kilométeres torlódás alakult már ki. Az M1-esen szintén Budapest felé Bicske és Herceghalom között, vagyis az átterelt, az átépítés alatt a szakaszon, de annak is az átterelt sávjában, a 35-ös kilométernél elakadt egy busz, ott vesztegel, nem is tudom, hogy lehet kikerülni. Válasszák inkább a nem átterelt sávot. Ami pedig Budapestet illeti, az M1-es M7-es közös bevezetője nagyjából a Gazdagréti felhajtótól zsúfolt, aztán a folytatásban a Budaörsi út is. Sokan autóznak a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídtól, valamint a 10-es főút bevezető szakaszán. Akadozik a haladás a pesti alsórakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig, észak felé pedig a Lánchíd előtt, aztán az Andrássy úton az Erzsébet térnél, valamint a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig, de erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén is, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi hídon mindkét irányban, az M3-as bevezetőjén, valamint a Váci úton és a Rákóczi úton a városközpont felé, illetve a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
16: Ha kóstolták már az ország tortáját, írják meg nekünk, hogy ízlik.
17: És ha kóstolták az ország cukormentes tortáját, azt is tessék velünk megosztani.
16: És akkor mindjárt én is megkóstolom. Én eddig vártam, de majd most.
17: Én már túl vagyok rajtuk.
16: Addig is Amy Winehouse finomsága jön. A Back to Black.

0: képlet. Ez a Sláger reggel.
1: 4:12 perccel, és azt mondom, hogy Szilva Fácska, akkor így az elmúlt évek nyomán ez akár már egy dalocska címe is lehetne.
2: Tulajdonképpen
1: ugye,
2: igen.
1: Sláger.
2: Így van.
1: De nem, mert a Szilva Fácska az idén ugye Magyarország cukormentes tortája, amelynek alkotója Vadóc Jenő ül itt velünk a stúdióban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a meghívást.
2: Annyira helyes ez a név, engem elrepít vissza a gyerekkoromba, és úgy képzelem, mint amikor ültem a nagyszüleimnek a szilvafája alatt.
3: Tehát ezt az emléket is akarta előhozni ez a torta, hiszen nagymamám emlékére készült. Oh. Nekünk augusztus vége arról szólt, hogy szilvalekvárt főzött. Uh-huh. Az ő szilvalekvárja kicsit attól volt különleges, hogy nem csak fahéjan, hanem szerecsendiót is tett a lekvárjába. És igazából így készült el ez a torta is, hogy egy fahéjas, szerecsendiós musz, kék szilvával és diós felvertem.
1: És gondolom az a fajta szilvalekvár volt, amit ha megfordítottad a bödönt, akkor ugye nem esett ki belőle, tehát így lehetett lógatni fel. Azt mondják, hogy az a teszt, ugye, hogy így lóg feje lefelé, és nem esik ki.
3: Hát igen, mondhatjuk, hogy így van.
2: Amikor döntötök arról, hogy készüljön el az ország cukormentes tortája, akkor hányan ötleteltek?
3: Most maga az alapötlet az enyém, nagymamám részéről, de maga az, hogy hárman alkottuk meg a tortán, tehát kollégáimmal, Puhovszki Alenával és Pető Gáborral, és közösen álmodtuk, ők segítettek, ők pontosítottak a tortán, hogy egy kicsit legyen több fahéj, kevesebb fahéj, tehát együtt beszéltük meg, hogy talán melyik lenne a legjobb megoldás.
1: Ugye a Balatongyöröki Promenád kávéház egyenruháját is, és fordulj egy picit, légy szíves arrafelé, mert ugye a karodon ugye ott van, hogy Magyarország tortája, oké, de ott van az év fagylaltja és az év beigli.
2: Azért ez elég menő.
1: Elgondolkodtatott, hogy ha valaki profi cukrásznak vallja magát, akkor tényleg minden műfajban kell értenie mindenhez is?
3: Hát én szeretek mindenhez is egy picit érteni, szerintem nagyon nehéz is, és egy nagyon nagy kihívás, bár az, hogy Balatonról érkezünk, mi egész évben nyitva vagyunk, és jeleskedtünk szaloncukorversenyen, beigli versenyen, fagylalt versenyen, tehát nekünk nagyon szívügyünk a szakma, és az, hogy a Balaton tényleg nem csak egy nyári desztináció legyen, hanem ők már télen is meglátogassanak minket, de nagyon sokan eljöttek akár a szaloncukrunkért, vagy a beigliért.
2: És versenyezni ezek szerint te nagyon szeretsz akkor.
3: Így van.
2: Minden kategóriában.
3: Így van.
2: Melyik a kedvenced?
3: Hát,
2: ha választanod kellene.
3: Ezt nehéz megmondanom, hogy melyik a kedvencem. Mindegyik a maga nevében a kedvencem, mert mindegyik pont különböző. Tehát mire véget ér ez a torta verseny, addigra érkezik a szaloncukor beigli, és akkor már azt várom izgatottan a nyár elején a fagylaltot. Tehát, hogy szerintem mindegyiknek megvan a maga szépsége.
1: És van ilyen átmenet, hogy mit tudom én, ami most bevált a sütiben, abból előbb-utóbb készül majd mondjuk beigli, tehát olyan szilvás beigli, ami ugyanezt az ízvilágot hozza vissza, vagy majd jövőre lesz ilyen fagylalt például?
3: Hát sok esetben gondolkodom, ilyen volt egy hasonló, szóval évszaloncukrával nyertem, és az egy fügésdiós volt 2023-ban, következő évben pedig a Balaton fagylaltját egy diós vörösboros fügével nyertem meg, tehát próbálom tovább vinni az ízeket, amik beváltak. Hát gondolkodom idén egy ilyen cukormentes szaloncukorba, ami itt a szilvát és a fahéjas dolgokat hozza vissza, tehát rajta vagyok azon, hogy egy kicsit tovább vigyem.
1: Mi volt a lényeg a kiírásnál itt, mielőtt kóstolunk, vagy miközben kóstolunk, azért avasd be, hogy mik voltak a pontos elvárások. Az Egysebb Figyelem Alapítvány őrködik ugye mindig a cukormentes torta fölött.
3: Így van, tehát a fontos a kiírásban az, hogy náluk annyival szigorúbb, hogy meg kell felelni különböző szénhidrát, zsír és különböző tartalmaknak. Ezt dietetikusok segítik a munkáinkat folyamatosan ezzel, és a zsűri is folyamatos szakmai segítséget ad. Nálunk nincs úgy külön kategória, vagy külön kiírás, hogy mondjuk túrót és tejfölt használni, mint az ország tortájában. Tehát, hogy erre figyelünk igazából, hogy megfeleljenek a számoknak.
2: Az a helyzet, hogy ez sokkal finomabb, mint amit hétvégén kóstoltam. Szóval nem igaz az, hogy átadjátok a receptúrát, pedig egy jó cukrászdából vittem, és ugyanazt sütik le mindenhol. Uh-huh. Ez csodálatos, és képzeld el, hogy hétvégén szárazabb volt ez a tésztarész, és mondom, nem is értettem, hogy miért, és te, ez tökéletes. Tehát a tiédet kellett volna először megkóstolnom. Ez így maga a tökély.
3: Köszönöm.
2: Tényleg.
1: Figyelj, Jenő, Petra alátámasztja, én nagyon édes szájú vagyok. Ugye? Igaz?
2: Igaz. Van.
1: És ez abszolút nem édes, de jól esik. Most ebben például azért szeretek speciality kávézókba menni, mert végre nem kell cukrot tennem a kávéba vagy a kapucsinóba. És hogy itt most ugyanazt érzem, hogy nem hiányzik. Tehát ahogy eszem, abszolút egyben vannak az ízek, és egyáltalán nem hiányzik az, hogy ennél édesebb legyen. És egyébként meg ez megint az, amit már évek óta beszélünk, hogy ma már nem tetten érhető az, hogyha cukormentes egy torta, mert hogy nem... Tehát nem azt érzem, hogy mit tudom én, tényleg ez a fűrészport, vagy nem tudom, mit ennék, hanem hogy ugyanúgy egy teljes egészet alkotnak ezek a különféle ízek meg textúrák.
2: Bia azt írja nekünk, sziasztok, a szilvafácska torta nekem nagyon ízlett, kellemes meglepetés volt benne a dió. Mert ugye kérdeztük a hallgatóinkat, hogy akik kóstolták már az ország cukormentes tortáját vagy tortáját, akkor véleményezzék is nekünk SMS-ben. Ez tényleg csodálatos.
1: Szerecsendi, oké, okay, de hogy valami fűszervék van benne.
3: A fahéj.
2: A fahéj, a szerecsendi.
1: De hogy egy kis karlamon vagy?
3: Nincs.
1: Nem?
2: Ez
1: nincs.
2: Nem, akkor az a szerecsendi, szerintem igen, a fahéjjal.
3: Én arra figyeltem, hogy visszatérjem az előző monológodra, hogy igazából ne az édesítőszerek íze érződjön, hanem a fűszerek és az együttes harmonikus hatása mindennek. Tehát, hogy tényleg bátran azt mondom, aki nem csak cukorbeteg, fogyaszthatják ezt, hanem bárki, mert már nem lehet megmondani közötte a különbséget, hogy igen, most ez egy hagyományos torta, vagy nem egy hagyományos torta, hiszen már nagyon sokat fejlődött a szakmánk.
2: Te is azt mondtad, hogy jó, hogy a te tortáddal kezdjük, és mindjárt jön az ország tortája, mert hogy ugye az egy picit édesebb lesz, úgyhogy jó, hogy most végre olyan sorrendben kóstoltuk az ország tortáját és cukormentes tortáját, ahogy egyébként kellett volna eddig is minden évben.
1: Mi az, hogy kóstoltuk? Az egészet megettem, amíg itt beszélgettünk, gyakorlatilag végeztem vele, azért ez elég beszédes szerintem. A családban szokták mondani, tudod, hogy annál nagyobb dicséret, mint hogyha elfogyott az egész, nincsen. Oké, innen folytatjuk mindjárt. Jó!

0: Sláger reggel.
1: Kicsit zavarban vagyunk most Petrával, nem is kicsit, így fél tíz előtt 8 percen, mert az előbb Petra felfedte, hogy ő már ugye kóstolta az ország cukormentes tortáját, a Szilva fácskát néhány nappal ezelőtt egy neves cukrászdában, és hogy nekem is mondta egyébként korán reggel hajnalban, hogy hát fél egy kicsit ettől a mai beszélgetéstől, hogy úgy nem volt az igazi. És akkor most, hogy itt van velünk Vadóczi Jenő, aki megalkotta ezt a tortát, és hozta a saját az eredeti verziót, és megkóstolta Petra. Én láttam a szemében,
2: percek óta
1: hogy
2: meglepődött, vagyok.
1: De ez
2: másik torta.
1: Ez finom. és akkor ezt most hozzátenném, hogy a pécsi barátaim mondták, hogy ők is megvetik ugye ott,
2: igen,
1: hiszen az egész ország ugye szétküldtétek a receptet, hogy kóstolták az országtól, hát, hogy valahogy ez most úgy nem az igazi.
2: Jól, igen.
1: Hogy most elgondolkodtam, hogy nem lehet, hogy túl furmányos lett a recept, és ezért nem tudják annyira pontosan lekövetni, vagy mennyire kötelező egy az egyben követnie a különféle cukrászdáknak szerte az országban az ország tortájának receptjét, akár is közben Balogh László is csatlakozott hozzánk, aki pedig a bíborfehéret, tehát Magyarország tortáját készítette ide. Jó reggelt,
2: szia. Jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok, és hát elnézést, hogy kicsit
2: de hogy is semmi gond.
3: Nem. Mindenki visszatért Budapestre valószínűleg.
2: Igen, ez így van.
3: 20. után. Igen, hát ez egyébként állandó probléma a Magyarország tortájával, illetve a cukormentesen is, hogy vannak hogy finoman különbözőségek, picikék. Ugye, amikor a Magyarország tortája receptjét az ipartestület kiadja a tagjainak, akkor leírja azt, hogy a győztes torta milyen alapanyagokból készült. Tehát például a mi esetünkben, hogy ez milyen túróból készült, vagyis melyik gazdaság túrójából, meg tejföléből. Tehát milyen fehér csokoládéból készült, például, mit tudom, itt például a csokoládénak a kakaóvaj tartalmát szokták megjegyezni, hogy 29 vagy 30%-os mondjuk a kakaóvaj tartalmának a fehér csokoládénak. Hát cukortojás, meg ilyeneket ugye nem szoktak rögzíteni, hogy az melyik, mert azok általában mindenki a helyi kereskedőktől vásárolja, és ezek azért általában ezek megegyeznek. A tejszín lehet még egyébként különbség, hogy valaki 33 vagy esetleg 35 százalékos vagy 31 százalékos tejszínt használ. Másban nem nagyon lehetne különbség elvileg.
1: Hát azért,
2: de ti is kaptok ilyen visszajelzéseket a saját oldalaitokon? Hogy más,
3: igen,
2: mint amikor
3: igen,
2: mondjuk nálatok kóstolták meg?
3: Tehát ugye nem mindenki Gyulára jön le,
2: igen,
3: vagy Balatongyörökre megy le, hogy megkóstolja az eredetit, hanem az ország 500 cukrászdájába lehet vásárolni ezekből a termékekből ilyenkor, tehát ez egy óriási brand lett egyébként, és erre az ipartestület is, meg mi is, hát nagyon büszkék vagyunk, és
2: igen,
3: hát az, hogy most idén már másodszor sikerült ezt megnyernünk, ez különösen fantasztikus. Azért az idén azt gondolom, hogy kisebb eltérések vannak az eredetihez képest, mint mondjuk tavaly. A tavalyi az egy talán bonyolultabb, nehezebb technológiájú torta volt. Azt mondhatnám, hogy az idei az viszonylag egyszerű. Aha. Tehát egy cukrásznak ezt meg kéne ugrani.
1: Jó, de hát gondoljátok vele, hogy ott vannak a tradicionális tortáink, akár a dobos torta, vagy mondjuk egy Eszterházi torta. Hát abból sincs két egyforma. Ahány cukrászdába betérsz Magyarországon, annyi félét eszel, és vannak a jobban, meg vannak a kevésbé jobban sikerültek. Tehát itt
2: ez egy új recept.
1: De ott is megvan a hivatalos recept. Ez meg ráadásul egy újdonság, tehát nyilván itt még a gondolom, bármennyire profi cukrász valaki, akkor is még rá kell érezni, hogy hogyan készül pontosan. De akkor most hagyjuk inkább beszéljünk arról, hogy ez a bizonyos bíborfehér, ez mi az, hogy bíborfehér? Mert szépnek látom, hogy bíborfehér.
2: És gyönyörű a fantázia név is.
1: De hogy mi ez?
3: A leánykori nevén egyébként Fehér Mámor volt.
2: Hogy lett ebből bíborfehér?
1: Az is tetszik.
3: Talán nem tudom. Tehát az ipartestületnek volt egy ilyen javaslat, hogy hát lehet egy kicsit meg kéne változtatni, talán ez egy kicsit olyan szirupos, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ez a fehér mámor, és így akkor egyébként elég sok név felmerült, és egyszer csak a Pécsváradi Aliza az ipartestületnél az elnökségi tagunk mutatta ezt a díszítést a tetején, hát ezt kéne elnevezzük, és akkor...
2: Mi az a díszítés a tetején?
1: Olyan, mintha egy retek karika lenne rajta.
2: Szerintem ez egy
1: csoki.
3: És én erre mondtam azt, hogy hát bíborfehér, és akkor ez így meg is maradt, és tényleg ez eléggé találó a torta színeire, és Ja, hát egy nagyon, nagyon kedves SMS-t, vagy e-mailt, már nem is tudom mit kaptam, hogy megkóstolták a tortát, és nagyon ízlik, és nagyon különösen azért, mert a lányának a barátnőjét Fehér Bíbornak hívják.
2: Oh. Oh.
1: Egyébként, hogyha ha maradt volna Fehér Mámor, akkor én megkockáztattam, hogy ez egy ilyen esküvői torta.
2: Tényleg nem? Olyan, igen.
1: Tehát, hogy a maga elegáns. A rózsaszín, fehér vonásaival, ez abszolút. Elegáns.
3: Van már belőle esküvői rendelésünk.
1: Egy tessék.
2: Mert abszolút olyan. És mik a rétegek? Mert ugye van benne túró.
3: Igen, ugye túró, rögös túró rögös és vagy tejföl, ez volt a kiírás. És van benne 4 frangipán lap, ezek olyan lapok, olyan felvert lapok, amely tulajdonképpen egy, hát nincs benne lazít, tojás, habbá vert tojás lazítás, hanem inkább a vajat cukorral vertük habosra, és az van fellazítva. Utána hozzákerültek a poranyagok, mandula diszt, illetve pudingpor, és tojás meg tejszín. És akkor gyakorlatilag ez így egy nagyon jó állagú tészta, és Isten illata van, amikor sűr, és akkor ezek vannak betöltve 2 réteg ezzel az erdei gyümölcszselével, ami bogyós erdei gyümölcsök. Uh-huh. Ebben van egyébként egy édes fekete rivizli bor, és hát a középső részen van a rögös túró.
1: Igen, ha meg nem bántalak vele, nekem ez alapvetően, pont azért, mert a túró nagyon domináns benne, ez olyan, mint egy ilyen nagyon extra túró torta.
3: Egyébként inkább a tejföl domináns benne.
1: Igen.
3: Hát csak középen mondod, van, igen, középen van egy réteg túró, uh-huh. Az összes többi fehér réteg az mind tejföl
2: csak
3: musz.
2: Lehet, hogy összekeveri.
1: Tényleg, nem.
2: Igen, mert musz. Lehet, hogy azért összekeveri az agyat.
1: Én édesen fogyasztom a túrós csúszát, és nekem
2: ja,
1: az, a,
2: neked az, aha, igen.
1: Az az élmény jön meg, és lehet, hogy azért, de igaz, abban hát is, ugye a jó kis
3: az egy másik kategória.
1: Édes tejföl.
2: Az egy egészen más kategória.
3: Ennél már csak az rosszabb, hogy valaki a káposztás tésztát teszi. Azt teszi édesen.
2: De azt kell, hogy mondjam, hogy amit én kóstoltam, az ilyen volt. Tehát ebben abszolút nem volt eltérés, csak a te tortádban. Úgyhogy a cukormentes tortát az nem sikerült, úgy tűnik annak a cukrászdának megugrania, de ez abszolút ilyen ennek ízvilág örülök. Volt. Úgyhogy ennek én is nagyon örülök, mert nekem nagyon íz lett az ország tortája.
1: Egyébként
2: már akkor is.
1: Előfordul, hogy inkognitóban bementek megkóstolni máshol a saját tortátokat? Vagy pont ilyen, azért, volt. Inkább nem.
2: Inkább nem.
3: Esetleg az, hogy beküld valakit az ember, azért Jenőt is, engem is azért meg ismernek a magyar cukrászdát.
1: Louis de Funès nagyon jól csinálta a szárnyat, vagy a Combiát című filmben. Louis de Funès gyönyörűen elmaszkírozta
2: magát.
1: Elmaszkírozta
2: magát, az nagyon jó volt. Igen.
3: És tette be a kémcsöveket a zsebébe.
1: Igen.
2: Imádtam, az egy zseniális film.
1: Uraim, jövőre újra belevágtok? Mert már ugye tudunk ilyet, hogy valakinek tényleg többször sikerült. Ugye? Ugye?
3: Nem tudom. Tehát ez most egy váratlan kérdés.
1: Most egy kicsit ubickoljatok ebben a sikerben.
3: Nem tudom egyébként. Ja, a retekre visszatérnék az előbb.
2: Igen.
3: Megkérdezni, hogy mi az a retek a tetején. Nem retek, hanem ez egy fehér csokoládé lapocska. És kitresszírozzuk, és liofilizált málna port szórunk rá, és utána egy másik fóliával lenyomjuk, és akkor így ellapítjuk, és akkor meg van hajlítva, és így lesz belőle egy ilyen díszítő. Nagyon szép.
1: Nem azt kérdezem meg, hogy már hány adagot sütöttetek le, mert most már eltett néhány nap. Hány adagot ettetek meg ti magatok?
2: Amíg elkészült.
3: Hát én egyszer-kétszer ugye mert nem csak kerektortába töltjük, hanem plébe is töltjük, és egyszer-kétszer ugye egy letört szélét megkóstoltam, és ez így ment azért a minőség ellenőrzés, de
1: a héjában van a legtöbb vitamin.
3: Igen. Hát sokat sütöttünk, igen, sokat. És még mindig nem hagyjuk abba, mert elképesztő nyomás van még mindig rajtunk.
2: Hát gondolom, hogy folyamatosan kérik Jenőt.
0: Én csak az elején kóstolgattam, de visszatérve az előző kérdésre, mi mindenképpen indulunk. Jövőre most már van 3 torta ötlet a fejemben.
2: Na, az jó.
0: A megvalósítása, tehát, hogy most ezen dolgozunk.
1: Szóval motivál a siker.
2: Az biztos.
0: Hát a versenyek
2: a versenyzés,
1: nagyon szépen köszönjük, hogy hoztatok nekünk kóstolót. Köszönjük szépen Balogh Lászlónak Gyuláról, a gyulai kézműves cukrászdából, és Vadóc Jenőnek a Balatongyöröki Promenád kávéházból, hogy eljöttetek hozzánk ma reggel.
2: Tessék túrázni és helyben megkóstolni ezeket a tortákat.
1: Mi meg kóstoljunk bele Bruno Mars dalába. I Just Might, itt a Sláger reggelben.
4: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
8: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
11: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
12: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
14: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
15: 22 fokos a reggelünk, délutára 30 fokot ígérhetek, és igen kellemes nyárias idő vár ránk, nem csak ma, hanem holnap és holnap után. A legmelegebb ezen a héten pénteken lesz 34 fokkal, aztán szombaton jön egy kis csapadék.
16: Nézzük a közlekedési infokat, először is a gyorsforgalmi utakat, hogy ott van-e változás. Úgy látom, most már csak az M1-esek

0: kell kisebb-nagyobb torlódásra számítani a főváros felé, mint hogy Bicske és Herceghalomb között a 35-ös kilométernél épp a terelésben, az átterelt sávban ráadásul elakadt egy műszakhibás busz. A forgalom most már megindult, úgy tűnik, hogy sikerült elvontatni onnan, viszont a torlódás, a kialakult torlódás csak lassan és nehezen oszlik, úgyhogy legyenek még egy picit türelmesek, mint egy 3-4 évig, és akkor végeznek ugye az M1-es bővítéssel. Az M0-áson, az M1-es felé, a déli szektorban Dunaharaszti közelében két személygépkocsi ütközött, a 21-es kilométernél a belső sávot zárták le, itt viszont már nagyjából 7, azaz 7-es kilométernyi a torlódás. Közben viszont Budapesten is végeztek a helyszíneléssel a Krisztina körúton, a Krisztina tér felé a déli pályaudvarnál, elhárult a korábbi forgalmi akadály, de azért egy picit érződik még a hatása a torlódás formájában, itt is óvatosan. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Adios, lassan is búcsúzunk majd, hiszen 10 óra lesz már, 13 perc múlva. Előbb azonban búcsúzó egy érdekes hír a zenék világából, hiszen nagyon sokféle zene szól továbbra is itt a Sláger reggelben, meg a Sláger FM-en is. Te találkoztál már azzal a fajta sztereotípiával, hogy az, hogy ki milyen típusú zenét szeret, az egy picit mondjuk az IQ-val is, vagy a művetséggel akár összefügg.
2: Igen. Találkoztam már
1: mit
2: ezzel, de...
1: Mit szoktak mondani ezek a sztereotípiák?
2: Azt szokták mondani, hogy általában akik intelligensebbek, ők inkább a jazzt kedvelik, és a popzenét nem annyira. És én ezzel egyáltalán nem értek
1: vagy a klasszikus
2: egyet,
1: zenét.
2: Vagy a klasszikus zenét.
1: Hát megfordítva is, hogy azt is szokták mondani, aki nagyon ez a heavy metal, meg rock zene, hogy hát, hogy ők olyan...
2: De ezt nem is értem.
1: Ja, hát képzeld el, most van egy friss kutatási eredmény.
2: Na, szuper.
1: Igen, ami egyértelműen cáfolja, hogy az intelligensebb emberek mindenképpen inkább a klasszikus zenét hallgatnák, ideértve akár mondjuk a jazzt is, vagy arra is rácáfoltak, hogy mondjuk aki tényleg lázadó rockzenét hallgat, olyan odamondósat meg, hogy esetleg az ő intelligenciájuk alacsonyabb lenne, megnyugodhatunk. Inkább azt találták, mert azért vannak bizonyos összefüggések, azt mondják, hogy az intelligensebb résztvevőjének a felmérésnek nagyobb valószínűséggel hallgattak.
2: Nem ilyet.
1: Szomorú, vagy érzelmileg összetett dal. Megjöttünk. Én most olyan sok szomorú zenét.
2: Érzelmileg összetett dal, igen. Azt mondjuk oké, azokat szeretjük.
1: Hát a jazz is ide tartozik egyébként, ez az elmélyült összetett, meg a blues, meg a klasszikus zene. Hát ennyi, tehát hogy nem kell ebből messze menőbb következtetést levonni. Apropó, gyorsan azt is megnézték, hogy egyébként milyen helyzet az, hogy szokták mondani, hogy ha gyerek tanul, játszik valamilyen hangszeren, tehát ez viszont sokkal fontosabb, hogy nem az, hogy mit hallgatsz, hanem hogy tudsz-e játszani, és hogyha gyermekkorban tanulsz valamilyen hangszeren játszani, akkor az bizonyos kognitív képességére viszont fejlesztő hatása lett. Na, ezzel kapcsolatban meg azt kell mondom, Pet, hogy ez meg már elkéstünk.
2: Ez a saros, igen.
1: Én mindig bánom, hogy nem tanultam meg valami hangszeret.
2: Azt én is.
1: Ja, sorry, akkor ezek szerint a kognitív képességei mellett, hogy ezért mutatkoznak néha a problémák, de ezzel meg már ugye, hát már így
2: ezzel
1: késő.
2: Ezzel együtt kell élnünk.
1: Hát ez már... Az a baj, nem csak nekem, hanem például neked,
2: azért
1: meg a kedves
2: hallgatóknak. Azért mondom, hogy együtt kell ülni, mindannyiunknak. Neked
1: ja, hogy a király többes az így.
2: Így okay. Van, igen, mindannyiunk.
1: Majd csak valahogy el leszünk.
2: Így van, pontosan.
1: De megint megnyugodtunk. Ma már annyira megnyugodtunk minden kapcsolatban. Figyelj, már olyan nyugodt vagyok. Lesz benzin. Van cukormentes üti, de a...
2: Hallgathatsz popzenét.
1: Hallgathatsz popzenét, nem leszek
2: tőle. Country, bármi.
1: És hozzátenném, hogy az előbb ugye itt kiderült, azt már csak búcsúzul, mondta Laci, hogy egyébként a normál országtorta is, például gluténmentes, majd nem raktak bele külön plusz lisztet, hanem hogy, itt elmeséltem még, kár, hogy ezt nem mondta a adásban, hogy így kikísérleteztek egy saját kekszet, és végül abból készül, és abban sincsen így hozzáadva ez meg az meg amaz. Úgyhogy fogyasszák bátran, jó étvágyat, szép napot, kellemes zenéket, apropó jön is a Magna Cum Laude, és a Színezd újra.
2: Holnap reggel találkozunk.
1: Addig viszont búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Legyenek jók, és szép napot, viszont.
2: Csó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: És bedobta!
3: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
2: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
3: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
6: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plazsiofok.hu-n.
7: Jött egy üzenet, meghallgatom.
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
11: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
12: Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva cigányzene kíséretében. margitszigetiszínház.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Feljelentést tett a külügyminisztérium a 2020-as Covid beszerzések ügyében. Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó egészségügyi program, és szombaton újra átúszhatják a Dunát Budapest belvárosában. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ákitól hallják. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen Orbán Anita külügyminiszter. A 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt végrehajtott Covid-beszerzések miatt. A tárca átvilágítása mintegy 300 milliárd forint értékű közbeszerzés alól kivételként kezelt vásárlásokat vizsgált, elsősorban lélegeztetőgépek beszerzését. A minisztérium szerint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja merült fel. 6 cégnél összesen 13,4 milliárd forintos különbözetet mutattak ki a gyártói és a kifizetett árak között. Orbán Anita szerint az átvilágítás folytatásával további feljelentések is várhatók. Ősszel megkezdődhet a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A szakmai program már elkészült, a kormányzati döntés után finanszírozási hátteret, végrehajtási menetrendet és mérhető eredményeket rendelnének hozzá. Szintén ősszel indulhat el a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit. A tárca a kórházi fertőzések adatainak átláthatóságát is javítaná. A tervek szerint 2027 elején önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, ezért 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A lezárás a Buda felől érkező autósokat érinti, és a munkák üteméhez igazodva szakaszosan halad. A szakemberek a vasúti pálya vízelvezetését alakítják ki. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A Pesterzsébet és Soroksár felé közlekedőknek alternatív útvonalként a Külső Mester utca használatát javasolják. Csatlakozik az Esztergomi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez Hernádi Ádám polgármester, írta a Kemma. A városvezetők közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan megkezdi a szükséges szakmai képzést is. Indoklása szerint fontosnak tartja, hogy ne csak támogassa, hanem személyesen is segítse az önkéntes tűzoltók munkáját. Az egyesület a hosszú hétvégén 12 káreseményhez vonult, többek között viharkárokhoz, balesetekhez és tűzesetekhez. Hernádi Ádám szerint az elmúlt napok eseményei ismét megmutatták, mekkora terhelés hárul az önkéntes egységekre Esztergomban és környékén. Néhány éves szünet után visszatér a Dunaátúszás Budapest belvárosába. Augusztus 29-én 1000 résztvevő kelhetett Pestről Budára a Generali OVT versenyén. Az 500 méteres táv a Corvinus Egyetemtől indul, a cél pedig a Budapesti Műszaki Egyetem előtt lesz. A szervezők szerint az alacsony vízállás nem veszélyezteti a lebonyolítást, sőt, kiszámítható körülményeket teremthet. A rajtok 11:30 és 14:30 között folyamatosan zajlanak. A verseny idejére teljes hajózási zárlatot rendelnek el. A résztvevőket vízirendészeti hajók, 9 mentőcsónak és orvosi stáb biztosítja. Ma gyakran zavarják felhők a napsütést térségünkben, de kezdetben még száraz utakra számíthatunk. A keleti szél sokfelé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig már elérheti a 29-30 fokot. Magas UV-sugárzás mellett érdemes a bőrünk egészségére is odafigyelni.
14: Az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon a déli szektorban Dunaharaszti körzetében korábban két személygép jármű között össze a 21-es kilométernél, most már a forgalom zavartalanul halad, viszont a torlódás azért még több kilométer hosszú. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban, az M0-as autóút déli szektorán, Dunaharaszti térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométerek között, a munkaterület mögött több kilométer hossza lassú szakaszos torlódás alakult ki. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon a Bicske és a Herceghalom közötti szakaszon, a 35-ös kilométernél a terelésben az átterelt sávban egy műszaki hibás busz vesztegelt korábban, a forgalom már megindult, de nehezen oszlik a torlódás ott is. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Bag és Gödöllő között a 34-es és a 32-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett a belső sávot lezárták, ott a torlódás 1 kilométer hosszú nagyjából. Jó utat mindenkinek, a Sláger FM-mel óvatosan közlekedjenek.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul a Sláger nap közben, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Csodaszép napot kívánok mindenkinek, továbbra is el vagyok alélva az időjárástól, hogy süt a nap, de nincs ilyen irgalmatlan meleg, ez mennyire jó érzés. Így Katy Perry és a Hot and Cold nyit.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A slágerefemen szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Egy nagyon különleges, rejtélyes funkciójú épület maradványai kerültek elő Óbudán, az egykori Szeszgyár területén zajló lakótelepépítés során az Aquincumi Múzeum régészei egyedülálló 4. századi római épület ormot tártak fel. Az 55 méter hosszú folyosóból és egy sokszögletű toronyszerű ember magasan álló részből álló építmény funkciója egyelőre rejtély, mivel ehhez hasonlót még nem találtak Magyarországon. A különleges lelet sorsáról, valamint a terület további kutatásáról az Örökségvédelmi Hatóság fog dönteni majd. De ez mindig nagyon érdekes, amikor találnak valamit a múltból, ami információkat adhat a jelenünkkel kapcsolatban is. Jön a Fine Young Cannibals és a Good Thing itt a Sláger FM-en.

0: Változékony, felhős napos idővel indul a mai napunk a térségben, bár a délelőtt folyamán még a napsütésé a főszerep, a nap második felében gyakran megnövekszik a felhőzet, és délután, este helyenként eső, futó zápor, vagy akár egy zivatar is kialakulhat. A keleti szél sokfelé élénk, néhol erős lesz. A nap folyamán érvényesülő kettős fronti hatás miatt fejfájás, migrén és keringési panaszok is jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Délután maximum 30 fokot mérhetünk majd.
1: Az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon a déli szektorban Dunaharaszti körzetében korábban két személygép jármű között össze a 21-es kilométernél, most már a forgalom zavartalanul halad, viszont a torlódás azért még több kilométer hosszú. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban, az M0-as autóút déli szektorán Dunaharaszti térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométerek között a munkaterület mögött több kilométer hossza lassú szakaszos torlódás alakult ki. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon a Bicske és a Herceghalom közötti szakaszon, a 35-ös kilométernél a terelésben az átterelt sávban egy műszaki hibás busz vesztegelt korábban, a forgalom már megindult, de nehezen oszlik a torlódás ott is. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Balg és Gödöllő között a 34-es és a 32-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett a belső sávot lezárták, ott a torlódás egy kilométer hosszú nagyjából. Jó utat mindenkinek, a Sláger FM-mel óvatosan közlekedjenek.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head 2001 globális évslágere volt annak idején. Aztán most 2015-ből hozok egy slágert, a Margaret Island, és az első érkezik, az a Margaret Island fog nekünk zenélni, amelynek fronténekes nője, Lábas Viki nemrégiben adott egy interjút, amiben elmondta, hogy a zenekar 11 év utáni feloszlása egy egészen mély, komoly identitásválságot okozott benne, viszont a jó hír, hogy kezd magára találni, és saját összművészeti estjének kidolgozásában van mostanában éppen nagyon. Lábas Viki, tőlük érkezik most a 2015-ös legnagyobb slágerük, az első itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között. A legújabbak is. Ez a Sláger FM. Sláger. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszavonta a krízishelyzetet a Mavir a villamos energia rendszerben. Gerinc műtétje után teljesen felépülhet a Gripen pilótája, és állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir visszavonta korábban elrendelt krízishelyzetet. A rendszer irányító közlése szerint ezzel megszűnt a villamosenergia rendszer jelentős zavarára vonatkozó besorolás, és az ehhez kapcsolódó rendkívüli protokoll alkalmazására sincs már szükség. A Mavir szerint a jelenleg rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek ahhoz, hogy a magyar villamosenergia rendszer egyensúlya normál üzemben is biztosítható legyen. A társaság tájékoztatása alapján az ország villamosenergia ellátása stabilan fenntartható. Gerinc műtétje után teljesen felépülhet a Gripen pilótája, mondta Székely György, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház idegsebésze. Az orvos szerint a balesetet szenvedett pilóta nagyon jó állapotba került a kórházba, és a ma elvégzendő kisebb gerinc műtét a legnagyobb valószínűséggel teljes felépülést biztosíthat számára. A szakember elmondta, a katapultálás rendkívül nagy gyorsulással jár, ami komoly terhelést jelent az emberi szervezetnek. Ilyen esetekben elsősorban a gerinc sérülhet meg a kilövés során fellépő erőhatások miatt. A Gripen pilótája a Szolnok közelében történt baleset után katapultált. Sérülése tehát nem életveszélyes, az orvosok pedig sikeres beavatkozásra számítanak. Állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor kezdődik a Mohácsi Széchenyi téren, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program Szent Misével és a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartást rendeznek, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Ez a helyszín korlátozott befogadó képessége miatt csak meghívottak számára lesz látogatható. Sátorhelyen délután 5 órától hagyományőrzők közreműködésével elevenítik fel az 1526-os csatát. A Mohácsi Széchenyi téren tartott programok a nagy közönség számára nyilvánosak. Gyakrabban és különböző napszakokban ellenőrzik a normafa területét a hegyvidéki rendészet munkatársai. A szigorúbb jelenlétre az illegális tűzgyújtás, a veszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás és a szemetelés miatt van szükség. A 12. kerületi önkormányzat szerint nemrég a biztonságos és felelős erdőhasználatra figyelmeztető plakátokat is megrongálták vagy letépték. A kerület arra kéri a látogatókat, hogy tartsák be az előírásokat, vigyázzanak egymásra és óvják a normafa természeti értékeit. Ma több székesfehérvári helyszínen is szünetel az áramszolgáltatás tervezett munkálatok miatt, írta a FEOL. A Sziget utca 6 szám alatt reggel 8 és délután 3 óra között hálózatkarbantartást végez az EON. Sóstó Újtelepen szintén reggel 8-tól délután fél 4-ig tart a kimaradás, ott a biztonsági övezetet érintő növényzet eltávolítása miatt. A délelőtt folyamán jók a látási viszonyok, tiszták az utak, felhős az ég ugyan, de a napsütésé a főszerep a legtöbb településen. Délután és este azonban helyenként már kialakulhat eső, zápor, néhol akár egy-egy zivatar is. 30 fok lesz a maximum.
2: Alsónémedi közelében az M0-as autó déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél történt egy baleset, a helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, a torlódás több kilométer hosszú. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban, az M0-as autó déli szektorán Dunaharaszti térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométerek között, a munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és Gödöllő között a 34-es és a 32-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett a belső sávot lezárták, ott a torlódás 1-2 kilométer hosszú kitartást arrafele is, és hát az M5-ösön közlekedőknek sincs a jó hírem, Ócsa térségében a főváros felé vezető oldalon több gépjármű összeütközött a balesetnél, forgalomkorlátozásra kell számítani, ott a torlódás meghaladta a 4 kilométert kitartást mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha látnak valamit, írják meg, hogy hívjanak és mondják el 0630 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk, jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Itt a Sláger FM-en indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet. Köszönöm, hogy együtt töltjük a mai napot is, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Az első Benson Boone, Into the Beautiful Things.

Épp a Sláger FM-en a Maroon 5 újdonságát hallgattuk, ez volt tőle a Heroin. Aztán megyünk tovább, érkezik Freddie Mercury, akivel kapcsolatban megnyílt egy kiállítás a Magyar Zene Házában található Freddie The Exhibition 9 tematikus téren keresztül mutatja be Freddie Mercury életét és ritkán látott személyes oldalát. Az eredeti jelmezeket, tárgyakat és kéziratokat felvonultató kiállításon a zenész egykori személyi asszisztense Peter Freestone hang és videó mellékletei vezetik végig a hallgatókat. Érkezem most ő, Freddie Mercury és az I Was Born to Love You itt a Sláger FM-en.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át egészen napjainkig. Sláger FM, minden,

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Lina Meyer Landrut és a Satellite szólt itt nálunk. Aztán érkezik hamarosan a Cat's Eye és a Gabriella, az aktuális K-pop kedvenceink. De előtte még hozom a friss időjárási és közlekedési infókat Ágival karöltve, kéz a kézben.
1: Napsütéses és erősebben felhős időszakok váltják egymást az utakon, délelőtt még száraz burkolatok fogadják a közlekedőket, a naposabb tájakon elengedhetetlen a napszemüveg viselése a volán mögött. A kettős front nyomán viszont fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság léphet fel vezetés közben. A reggeli 19 fokos minimumot követően délutánra már 29-30 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, a naposabb órákban pedig az erős UV-sugárzásra kell majd odafigyelni.
0: Alsó-Némedi közelében az M0-as autó déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél történt egy baleset. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, a torlódás több kilométer hosszú. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban az M0-as autó déli szektorán Dunaharaszti térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométerek között. A munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és Gödöllő között a 34-es és a 32-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett a belső sávot lezárták, ott a torlódás 1-2 kilométer hosszú, kitartást arrafele is, és hát az M5-ösön közlekedőknek sincs a jó hírem. Ócsa térségében a főváros felé vezető oldalon több gépjármű összeütközött a balesetnél, forgalomkorlátozásra kell számítani, ott a torlódás meghaladta a 4 kilométert, kitartást mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha látnak valamit, írják meg, hogy hívjanak és mondják el 06303030 95 8, a hívható és SMS számunk jó utat.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Madonna és a Hang Up mekkora sláger volt ez annak idején. 2005-ben a modern pop történet egyik legsikeresebb dalának mondták ezt a dalt, amelynek alapját az ABBA Gimme Gimme című számának ikonikus mintája adja. A dal hatalmas klubsláger lett, amely világszerte több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és visszahozta a köztudatba a 80-as évek diszkó hangzását, megalapozva Madonna Confession on a Dance Floor című albumának globális diadalát. Még mindig szeretjük ezt a dalt. Na, érkezem most egy nem kisebb sláger, amelyből annyi feldolgozás készült már, hogy szerintem nincs olyan ember, aki ne tudna említeni legalább kettőt. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük. Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
6: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlat várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
7: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
10: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
9: Aha.
10: És ilyenek.
9: Mert a cigaretta az a természetre káros?
10: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
9: Te hogy véded a természetet, Dorina?
11: Mi nem szemetelünk.
9: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
10: Mert ő is megóv téged.
12: Milyen bölcs!
7: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Több mint 13 milliárdos árkülönbözetet tártak fel a Covid beszerzéseknél. 13 területen erősíteni az együttműködést a kormány és a Magyar Tudományos Akadémia, és elkészültek a Népliget megújításának tervei. Délban köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Mintegy 13,5 milliárd forintos különbözetet találtak 6 cég esetében. A 2020-as járványügyi beszerzések gyártójárai és a külügyminisztérium által kifizetett összegek között. Írta a Haszon. A tárca átvilágítása szerint, amit egy 300 milliárd forintos beszerzéseknél, mennyiségi túlbeszerzés is történhetett, miközben a gépek jelentős része raktárban maradt. A minisztérium 2020 tavaszán 16.853 lélegeztetőgépet szerzett be. Orbán Anita külügyminiszter a feltárt adatok miatt feljelentést tett a legfőbb ügyészségen, és jelezte, hogy az átvilágítás folytatásával további feljelentések is várhatók. Nyilvánossá tette az Országos Mentőszolgálat a kiérkezési időkre vonatkozó adatokat, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A stat.mentők.hu oldalon elérhető mutatókat havonta frissítik majd. A tárcavezető szerint a nagyobb átláthatóság segítheti a mentési rendszer fejlődését. Az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, a cél továbbra is a 15 perces kiérkezési idő. Ehhez azonban a jelenlegi teljesítmény pontos ismeretére van szükség. A kiérkezési idők mellett szakmai és operatív mutatókat is mérnek majd. Miniszteri szintű egyeztetést tartottak tegnap este a Magyar Tudományos Akadémia székházában a kormány és az MTA képviselői, közölte az akadémia. Pósfai Mihály az MTA elnöke 13 olyan területet jelölt meg, ahol szorosabb együttműködés segítheti a magyar tudomány fejlődését és a társadalmi hasznosulását. A megbeszélésen szó volt az egyetemi kutatócsoportok támogatásáról, a pályázati rendszerek összehangolásáról, a tudományos minőségbiztosításról, a tehetséggondozásról és az egyetemek átalakulásáról is. Napirendre kerültek tudományos gyűjtemények és archívumok ügyei is. A felek abban állapodtak meg, hogy a további megoldások kidolgozására külön munkacsoportot hoznak létre. Elkészítette a főváros a Népliget megújításának terveit, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Az első lépés az öntöző rendszer kiépítése lenne a park alatt húzódó szürke vízvezeték felhasználásával. Ehhez és a további fejlesztésekhez a kormány együttműködését is kérik. A főpolgármester szerint új lendületet adhat a területnek a planetárium tervezett felújítása, a közelben épülő közlekedési múzeum és a déli körvasút új vasúti megállója is. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, a Népliget jelenleg elsősorban az alulhasználtságtól szenved, ezért a cél az, hogy ismét vonzó és aktívan használt városi parkká váljon. Szeptember 6-áig teszpózsátonokkal lehet támogatni a Kecskeméti Argosz Állatvédelmi Egyesületet, írta a Baon. A szervezet bekerült a Teszpós tart a jövőért program támogatottjai közé, így a vásárlók a két kecskeméti és a Kiskunfél egyházi áruházban kapott zsetonokkal szavazhatnak rájuk. A legtöbb voksot gyűjtő szervezet plusz támogatásban részesül. Az egyesület elsősorban az állatvédelem, a megelőzés, a szemléletformálás és az oktatás területén dolgozik. Emellett iskolai programokat és kutyás bemutatókat is szervez. Az egyesület szerint minden egyes zseton számít. A legtöbb városban még többnyire a napsütési a főszerep, de egyre több helyen lehet felhős az idővétel körzetünkben. Délután és estére már több helyen lehet ebből csapadék, zápor vagy zivatar formájában. A maximum hőmérséklet 30 fok lesz.
2: Befejezték a helyszínelést a Lajos utcában, a Kolosi tér irányában, a Nagyszombat utca után megszűnt a torlódás, a Pacsirta mező utcában és a Nagyszombat utcában is ott a környéken. Telítettek viszont továbbra is a sávok a Budai alsórakparton, illetve a Pesti alsórakparton szakaszonként. Az M0-as autó déli szakaszán Dunaharaszti környékén az M5-ös autópálya felé szakaszos sávlezárás okoz lassulást, karbantartás zajlik ott, úgyhogy ott is érdemes néhány percet mindenképpen hozzáadni a menetidőhöz. Az M5-ösön Ócsánál a főváros felé vezető oldalon több gépjármű ütközött össze, a balesetnél forgalomkorlátozásra kell számítani, 4 kilométeres ott jelenleg a torlódás. Szintén az M5-ösön, szintén Budapest felé Örkény és Újhartyán között az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak, a belső sávban emiatt mozgó munkavégzés okoz fennakadást a munkaterület mögött, 4 kilométert meghaladó jelenleg a torlódás. Hogyha önnek is ön közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, 0-30-30-30-95-8 a hívható és SMS számunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a délután, az Edithez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Jekkel Dániel, érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan délután is. Itt lesz a Backstreet Boys, Lola Young, illetve Cher is, a BTS és a Dynamite pedig már el is indította a délutánunkat.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem érdemes megfeledkezni a Balaton környékéről az őszi időszakban sem. Siófok szeptemberben a csendesebb, nyugodtabb arcát mutatja, miközben a tóparti séták, a rózsakert vagy a biciklis túrák mellett még hajózni is lehet. A nyárutón a víztorony kilátója, a Kálmán Imre emlékház, valamint a megújult Galerius élményfürdő, szauna és wellness világa is tartalmas kikapcsolódást kínál. A megcsappanó tömegben van az őszi szezonnak is egy nagyon különleges, nagyon kellemes, ilyen nyugodt, romantikus bája a Balaton környékén, úgyhogy nagyon tudjuk javasolni, hogy oda érdemes lehet ellátogatni. Charlie, Király Linda, és a Játszom, ahogy a lélegzem szól mellé, itt a Sláger FM-en.

0: Panaszok is felerősödhetnek, a tompuló reflexek miatt pedig növekszik a baleset veszély a forgalomban. Vezessenek fokozott figyelemmel és tartsák meg a biztonságos követési távolságot. A keleti érszélsok felé élénk marad a legmagasabb nappali hőmérséklet. Ma biztosan eléri a 29-30 fokot a legtöbb városban. Kerüljék a tűző napsugárzást és keressenek árnyékot, ha már a szabadban tartózkodnak.
1: Befejezték a helyszínelést a Lajos utcában, a Kolosi tér irányában, a Nagyszombat utca után megszűnt a torlódás, a Pacsirta mező utcában és a Nagyszombat utcában is ott a környéken. Telítettek viszont továbbra is a sávok a budai alsórakparton, illetve a pesti alsórakparton szakaszonként. Az M0-as autó déli szakaszán Dunaharaszti környékén az M5-ös autópálya felé szakaszos sávlezárás okoz lassulást, karbantartás zajlik ott, úgyhogy ott is érdemes néhány percet mindenképpen hozzáadni a menetidőhöz. Az M5-ösön Ócsánál a főváros felé vezető oldalon több gépjármű ütközött össze, a balesetnél forgalomkorlátozásra kell számítani, 4 kilométeres ott jelenleg a torlódás. Szintén az M5-ösön, szintén Budapest felé Örkény és Újhartyán között az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak, a belső sávban emiatt mozgó munkavégzés okoz fennakadást a munkaterület mögött, 4 kilométert meghaladó jelenleg a torlódás. Hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Adéllal folytatjuk, akitől az Easy on Me című slágerét hozom. Érdekesség, hogy Adél hatalmas nagyot fogyott. 45 kg-tól szabadult meg, miután válása után a mentális egészsége és a szorongás leküzdése miatt kezdett el intenzíven sportolni. A világhírű énekesnő a napi többszöri kemény edzéssel, súlyzózással, boxsal és kardióval nem csak fizikailag erősödött meg teljesen, hanem a legfrissebb Silverstone-i megjelenésekor is lenyűgöző formában mutatta meg magát a rajongóinak. Ez a Silverstone-i Forma 1-es verseny volt, ahol lencsevégre kapták Adélt, tényleg nem ismerném fel, úgyhogy le a kalappal előtte. Tőle szól most az Easy on Me 2022-ből itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
3: A Toyota Sakura-nál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
8: És bedobta!
9: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
8: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
9: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
8: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
10: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazzt és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. Margit-szigeti-színház.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
13: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Magyar Péter szerint már 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni az államnak. Már mind a 4 paksi blokk termel. 63 településen gyérítik a szúnyogokat ezen a héten. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Már a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésének megkezdése előtt 1000 milliárdos nagyságrendű vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, írta Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint tegnap újabb több mint 100 milliárd forint került vissza a költségvetésbe, miután a Szíj Lászlóhoz köthető Dunaaszfalt bejelentette, hogy 400 millió dollárt fizet vissza az állami bankoknak. Már a paksi atomerőmű negyedik blokkja is termel, miután a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt korábban leállított egységeket fokozatosan visszakapcsolják, írta az Infostart. Az Országos Atomenergia Hivatal adatai szerint az első három blokk 467 és 489 megawatt közötti teljesítménnyel működik, a negyedik pedig 243 megawattot termel. Tegnap reggel már három blokk teljes kapacitáson üzemelt. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy mind a 8 hőszivattyú működik, és a tervek szerint szerdára ismét rendelkezésre állhat a csaknem 2000 megawattos teljes erőművi kapacitás. A következő napokban 5 vármegye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A Balatonnál néhány Drávamenti településen és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében földi kémiai eljárást alkalmaznak. Permetezést az esti és éjszakai órákban végzik. Az országos asszály és az alacsony folyóvízszintek miatt nagy kiterjedésű tenyészőhelyek nem alakultak ki. Ugyanakkor az elmúlt napok kisebb esői kedvezhetnek az inváziós szúnyogfajok terjedésének. Ezek akár néhány deciliter házak körül összegyűlt vízben is képesek elszaporodni. Nyílt pályázaton értékesíteni a második kerületi önkormányzat a régi Pest Hidegkúti községháza területének mintegy felét, hogy magántőkét vonjon be az épület megmentésébe, írta az ittlakunk.hu. Az önkormányzat korábban több gyűjtést is szervezett, és érkeztek felajánlások is, ezek azonban nem fedezik a szükséges felújítás költségeit. A cél továbbra is a régi községháza megőrzése. Az ingatlan megtekintésére augusztus 27-én és szeptember 10-én mindkét alkalommal délelőtt 10 órakor tartanak helyszíni bejárást. Szeptember 16-áig lehet szavazni arra, ki kapja idén a Józsefvárosi Közösségekért díjat. A kitüntetést olyan magánszemélyek, civil szervezetek és közösségek kaphatják, amelyek kiemelkedő munkát végeznek többek között a társadalmi igazságosságért, az egyenlőségért, a befogadásért, a kerület biztonságáért vagy a környezeti fenntarthatóságért. Az idei jelöltek között 10 szervezet és személy szerepel. A szavazatokat online, illetve személyesen a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Baros utcai ügyfélszolgálatán lehet leadni. 120 tanszercsomagot állít össze egy héttel a tanévkezdés előtt az Ökumenikus Segélyszervezet, később pedig további csomagokkal bővítik az iskola kezdés együtt segély akciót. Az első adományok összeállításában ismert önkéntesek, köztük Wolf Kati, Gyurta Dániel, Vastag Csaba és Vastagné Domján Evelin is részt vesznek. A szervezet az iskola kezdés mellett az egész éves felzárkózást is támogatná, ezért 2000 fejlesztő órát biztosít a gyerekeknek. A programhoz a 1353-as adományvonalon lehet csatlakozni. Erősen felhős, meleg időben telik a kora délután, a keleties szél élénk széllökésekkel kíséri a felmelegedést, később délután több helyen lehet csapadék, 30 fok lesz a maximum.
15: Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban, az M0-as autó déli szektorában, Dunaharaszti térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométerek között, a munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, több gépjármű ütközött össze az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, Ócsa térségében, a 26-os kilométernél mindkét sávban megindult már a forgalom, viszont a közel 10 kilométeres torlódás csak nehezen múlik, nehezen oszlik. Az M5-ösnél maradva a Budapest felé vezető oldalon, Örkény és Újhartyán közötti szakaszon, az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak a belső sávban, mozgó munkavégzés mellett a munkaterület mögött több kilométert meghaladó a torlódás szintén. Kitartást mindenkinek, nézzük Budapest útjait, azt látom, hogy befejezték a helyszínelést a Lajos utcában. Ez egy jó hír, a Dózsa-György úton a Szondi utcánál viszont mindkét irányban időszakos sávlezárásra kell számítani, átépítés miatt a Hősök terét től a Váci út felé akadozik a haladás.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Köszönjük a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, itt leszelünk ebben az órában Vastag Csaba és Vastag Tamás közöse, Miley Cyrus és a Midnight Sky, illetve a Cake by the Ocean-ben indulunk.

FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, hogyha lemegy az a forróság, jön a szezon, akkor jönnek a budapesti futóversenyek, idén sem lesz ez másként. Szeptember 6-án rendezik meg a fővárosban a Budapest félmaratont, amelyre a világ 111 országából és több mint 1000 hazai településéről, mint egy 24 ezer indulót várnak. A Pázmány Péter sétányról induló mezőny a Dunamenti világörökségi helyszíneken teljesíti a sávot, a célba érkezőket pedig a város sziluettet ábrázoló összesen két tonnányi egyedi befutóéremmel várják, mindez tehát szeptember 6-án. Az autósoknak akkor érdemes egy kis extra nyugalmat magukhoz venniük majd a lezárások kapcsán, de mondani fogok mindent. Azték kamera és a Somewhere in My Heart érkezik itt a Sláger FM-en.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Az ablakon még átszűrődik a fény.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A tavalyi év egyik nagy felfedezetje Miles Smith és a Nice to Meet You. Ez szólt az előzőekben. Aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd Dua Lipa egy picit megtáncoltat minket az óra második felének nyitódalában. Ez lesz tőle a Houdini.
1: Gyakori felhő átvonulásokkal kísért meleg nyári időben telik a kora délután vétel körzetünkben. Nyugat-délnyugat felől helyenként kisebb eső, zápor, sőt zivatar is kialakulhat, amelyek környezetében hirtelen vizesek, csúszósak lehetnek az utak, és jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Az élénk keleties szél a zivatarok mentén viharossá fokozódhat, ami ronthatja a járművek menet stabilitását is. A hőmérséklet viszont hamarosan eléri a maximumát, a 29-30 fokot.
0: Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban, az M0-as autóút déli szektorában, Dunaharaszti térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométerek között. A munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, több gépjármű ütközött össze az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, Ócsa térségében, a 26-os kilométernél mindkét sávban megindult már a forgalom, viszont a közel 10 kilométeres torlódás csak nehezen múlik, nehezen oszlik. Az M5-ösnél maradva a Budapest felé vezető oldalon Örkény és Újhartyán közötti szakaszon az

Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, a Westlife és az Uptown Girl után érkezzen egy olyan testvérpár, akiket az X-Faktorban ismertünk meg. Idősebbik tagja Vastag Csaba, aki megnyerte az X-Faktor első évadát, és egyébként a most következő Őrizd az álmod című dal az egyik legikonikusabb pillanatához köthető a show-nak, hiszen a tehetségkutató győzteseként ezzel a dallal énekelte be magát a hazai könnyű zenei köztudatba 2010 végén. Érkezzen most Vastag Csaba és Vastag Tamás, illetve az Őrizd az álmod itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
2: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
3: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
10: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
9: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
10: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
9: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
10: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
9: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetbe?
10: Igen.
7: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
11: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megszűnt a krízishelyzet a magyar villamosenergia rendszerben. Lajtár István vezeti átmenetileg a legfőbb ügyészséget. És csütörtöktől 4 napig rövidített útvonalon jár a H5-ös hév. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ángitól hallják. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a korábban elrendelt krízishelyzetet, írja az Infostart. A rendszer irányító közlése szerint ezzel megszűnt a villamosenergia rendszer jelentős zavarára vonatkozó besorolás, és az ehhez kapcsolódó rendkívüli protokoll alkalmazása is. A MAVIR szerint a jelenleg rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a rendszer egyensúlya normál üzemben is fenntartható. A társaság tájékoztatása alapján a hazai villamosenergiaellátás ismét stabilan biztosítható. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes vezeti átmenetileg a legfőbb ügyészséget, miután Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt ma megszűnik, közölte a Sándor Palota. Baka András köztársasági elnök hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, aki az új legfőbbügyész parlamenti megválasztásáig áll az ügyészi szervezet élén. Az államfő feladata, hogy jelöltet állítson a tisztségre. A Sándor Palota hangsúlyozta, hogy a kiválasztás során az ügyészség függetlenségét és pártatlanságát tartják szem előtt, ezért az államfő nem kíván politikai pártokkal egyeztetni a jelöltről. Karbantartás miatt augusztus 27-e és 30-a között csak a Battyányi tér és Békás megyer között közlekedik a H5-ös hév, közölte a BKK. Békásmegyer és Szentendre között H5-ös pótlóbuszok járnak. Pomázik H5A jelzésű buszok közlekednek, míg a H5E gyorsjárat Szent István telepe és Pomáz érintése nélkül viszi az utasokat Szentendrére. Több helyközi autóbuszvonalát is meghosszabbítják Pomáz és Békásmegyer között. Ezeken a szakaszokon a HÉV menetjegyek is érvényesek lesznek. A részletes menetrendek a Budapest Go-ban érhetőek el. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a megújult Veszprém Balaton Film Pikniket, amely az Európa Kulturális Fővárosa program koncepciójához tér vissza. A fesztivál célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben erősebben kapcsolódik a régió kulturális karakteréhez. A rendezvény házigazdája Osvárt Andrea színésznő, producer mesélt a fesztiválról, a Sláger FM-nek.
8: Idén 3 napos rendezvény lesz Veszprémben és Balatonfüreden, kb. 70 filmet fognak vetíteni, lesz ezek között rövidfilm, mozifilm, rajzfilm, dokumentumfilm, ezen kívül a vetítéseken kívül lesznek szakmai beszélgetések filmesekkel, közönségtalálkozó, koncertek, úgyhogy nagyon-nagyon különleges a program, és nagyon sokszínű, úgyhogy aki szereti a szabadtéri mozizást, meg a kötetlen beszélgetéseket, az biztos, hogy talál magának megfelelő programot, és idén nem lesz verseny a filmek között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
12: A Veszprém Balaton Film Piknik programjairól bővebben az esemény honlapján tudnak tájékozódni. Lassan elérjük a mai nap maximumát, 29-30 fokot jósoltak már a meteorológusok, illetve kettős fronti hatás érvényesül, ami sokaknál az arra érzékenyeknél legalábbis fejfájást és dekoncentráltságot okozhat, úgyhogy vezessenek óvatosan. Délután és este felé már több helyen megjelenhetnek záporos, zivataros gócok, amitől aztán csúszossá válhatnak az utak.
13: Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak továbbra is a belső sávban, az M0-as autó déli szektorában, Dunaharaszti térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométerek között, a munkaterület mögött több kilométer hossza lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M0-asnál maradva az északi szektorban, Csömör térségében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 64-es és a 63-as kilométerek között a szalagkorlátot javítják. A külső sávot lezárták emiatt, a munkavégzés mögött 1-2 kilométer hosszú a torlódás jelenleg. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon az Őrkény és Újhartyán közötti szakaszon az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak a belső sávban. Mozgó munkavégzés mellett a munkaterület mögött több kilométert meghaladó a torlódás. A 46-os főúton Gyoma-Endrő térségében kigyulladt egy kis busz, a 48-as kilométernél az oltás és a műszaki mentés idejére a forgalom csak fél pályán tud haladni, óvatosan arrafele is. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: A mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk és hallgatjuk ebben az órában Geszti Péter új dalát, ez lesz a Mindenki legyen rohadt gazdag. Billie Eilish és a Birds of a Feather pedig már meg is nyitotta az órát.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan a Coldplay után érkezik Billy Ocean, de előtte még beszéljünk mindenképpen arról, hogy elkészültek a Népliget megújításának tervei, az alulhasználtság megszüntetésével ismét vonzó városi parkká válhat. Ez a környék, amit a Planetárium tervezett felújítása, az épülő közlekedési múzeum és a déli körvasút új megállója lendíthet fel. A fejlesztések első gyakorlati lépéseként az öntöző rendszer kiépítése jöhet létre, ez tehát a Népliget felújítása, megújítása, amit nagyon várunk, és kíváncsi vagyok egyébként, tényleg olyan szuper lenne, ha olyan kellemes lenne. Mint mondjuk a Városliget, Budapest tüdeje, ahova ki lehet menni futni, kutyát sétáltatni, randizni, bármit csinálni. Billy Ocean-nel folytatjuk, jön tőle a Get Out the Dreams, Get Into My Car.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Matt Cohn és a Don't Worry. Milyen jól mondja Matt Cohn, tényleg ne aggódjunk, semmi értelme. Inkább élvezzük a legnagyobb slágereket változatosan. Az óra második felében is az első Jennifer Lopez és David Guetta lesz a Save Me Tonight-tal, de előtte jönnek az időjárás és közlekedés infók.
1: Napra jósolt csúcsérték 29-30 fok körül tetőzik, a délután folyamán elszórt a megjelenő záporok, zivatarok miatt átmenetileg romolhatnak az útviszonyok és vízátfolyások is kialakulhatnak az aszfalton. A felhős idő ellenére elég füllett az idő, illetve kettős front is érvényesül, úgyhogy emiatt dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk, vezessenek óvatosan, tartsák meg a megfelelő követési távolságot. A szél fokozatosan északira, északkeletire fordul, és továbbra is élénklök kísérhetik.
0: Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak továbbra is a belső sávban, az M0-as autó déli szektorában, Dunaharaszti térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométerek között, a munkaterület mögött több kilométer hossza lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M0-asnál maradva az északi szektorban, Csömör térségében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 64-es és a 63-as kilométerek között a szalagkorlátot javítják, a külső sávot lezárták emiatt, a munkavégzés mögött 1-2 kilométer hosszú a torlódás jelenleg. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon az Őrkény és Újhartyán közötti szakaszon az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak a belső sávban. Mozgó munkavégzés mellett a munkaterület mögött több kilométert meghaladó a torlódás. A 46-os főúton Gyoma-Endrő térségében kigyulladt egy kis busz a 48-as kilométernél, az oltás és a műszaki mentés idejére a forgalom csak fél pályán tud haladni. Óvatosan arrafele is. 06 30 30 39 8, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. A Guns N' Roses-szal folytatjuk. Tőlük érkezik a Paradise City, egy igazi rock himnusz, az 1987-es Appetite for Destruction album egyik legenergikusabb klasszikusa, amely a zenészek Los Angeles-i álmairól és a hírnév álcája alatti valóságról mesél. A dal védjegyévé vált a lassú akusztikus felvezetés, amiben aztán egy robbanásszerű tempós hard rockba vált a struktúra. Ezzel a dallal a banda a korszak egyik meghatározó stadion zenekarává nőtte ki magát. Nem tudjuk megonni. Jön a Guns N' Roses és a Paradise City-t a Sláger FM-en.

0: Sikeresen megműtötték a lezuhant Gripen pilótáját. Egyre több a vad baleset Magyarországon, és augusztus végétől változik a menetrend a Szolnok-Szentes-Hódmezővásárhely vasútvonalon. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Sikeresen megműtötték ma a szolnoki Gripen balesetben megsérült pilótát, teljes felépülése várható, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért volt szüksége a beavatkozásra. A honvédelmi minisztérium korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a vészhelyzetben nem hagyta magára a gépet, hanem visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszer leszállás után katapultált. A tárca szerint ezzel végig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a pilóta később újra repülhet. Évek óta emelkedik a vadbalesetek száma, elsősorban a járműpark bővülése és kisebb részben a vadállomány növekedése miatt, figyelmeztetett a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el az utakon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A legtöbb baleset ősszel történt, de közel 20%-kal nőtt a szarvasütközések száma is. A következő hetekben éppen a szarvasok miatt lehet nagyobb a veszély az erdők melletti utakon. A szervezet szerint a károk gyakran milliós nagyságrendűek, miközben a járművek kevesebb, mint ötödének van kaszkó biztosítása. Várhatóan szeptember 10-ig vadkár elárító vadászatot végez a Rákosmenti Vadászok Egyesülete, a Rákoskert, Rákos Csaba és az M0-ás autóút által határolt mezőgazdasági területeken. A vadászat elsősorban a napraforgó táblákat érinti, ahol a galambok és gerlék által okozott károkat próbálják mérsékelni. Az önkormányzat arra figyelmeztet, hogy a környéken fokozott vadászati jelenlétre, főként a délelőtti és délutáni órákban pedig lövések hangjára is lehet számítani. Karbantartási munkák miatt augusztus 31-től módosul a menetrend a 130-as számú Szolnok Szentes Hódmezővásárhelyi vasútvonalon, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék a megváltozott indulási időpontokat. A pontos menetrendek a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV csoport vágányzári információs oldalán érhetőek el. Tájékoztatás telefonon is kérhető a MÁV direkt ügyfélszolgálatán. Idén ősszel is virághagymákat oszt a Ferencvárosi Önkormányzat. Egy jelentkező legfeljebb 2 csomagot, összesen 48 darab ősszel ültethető évelő virághagymát igényelhet. Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet a készlet erejéig, de legkésőbb szeptember 15-én délután 4 óráig. Az átvétel szeptember 22-én az autómentes nap keretében lesz reggel 8 és este 8 óra között a Bakács téri polgármesteri hivatalban. A helyszínen utólag már nem lehet jelentkezni. Szeptember 5-én ismét megrendezik a Válasz Sportot Újbudán programot a Kánai úti Sport 11 központban. A 15. alkalommal megtartott rendezvényen csaknem 40 sportág és mintegy 70 egyesületi szakosztály mutatkozik be. A látogatók többek között az íjászatot, a vívást, az ökölvívást, a sakkot és az e-sportot is kipróbálhatják. A választásban olimpikonok is segítenek. A program reggel 9-től délután 4 óráig tart, a részvétel pedig ingyenes. Kelenföldről 15 percenként ingyenes buszjárat is indul a helyszínre. Délután helyenként futó záporok, zivatarok hozhatnak vizes útszakaszokat és átmenetileg romló látási viszonyokat. A zivatarok környezetében hirtelen feltámadhat a szél, 30 fok lesz a maximum.
1: Baleset okoz fennakadást a 10. kerületben, a Kozma utcában a Jászberényi út felé a körforgalom után. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton, a Margit híd felé a Horváth utca előtt a külső sávban. Lezárták a külső sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt, mert beszakadt az útpálya. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél, ott felújítás zajlik, napközben ezért lezárják a belső sávot. Az M0-as autóút északi szektorában Csömör térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 64-es és a 63-as kilométerek között javítják a szalagkorlátot, a külső sávot lezárták, emiatt alakultott ki 1-2 kilométeres torlódás, ami szépen lassan oszolgat. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon az Örkény és Újhartyán közötti szakaszon az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak a belső sávban mozgó munkavégzés mellett, a munkaterület mögött több kilométert meghaladó lassulás, torlódás alakult ki, úgyhogy ott is óvatos. türelemmel közlekedjünk. Hogyha ön is tapasztal útközben valamit, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, írja meg, vagy hívjon és mondja el 0630 30 30 9 8, a hívható és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, nem állunk meg. Ebben az órában még együtt hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Itt leszelünk ebben az órában Lady Gaga, Bruno Mars-szal közösen, Remi Linné és Love Me or Not pedig az első ebben az órában.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Közösségi szemétszedést szervez szerdán délután, tehát holnap délután a Vajó, a budapesti árasztóparton. Az alacsony dunai vízállás miatt ezúttal a folyómeder korábban vízzel borított részeit is megtisztítják. Az önkéntesek egy a mederben látható trabantot is megpróbálnak kiemelni a Dunából. A szervezők biztosítják a zsákokat, a kesztyüket és a hulladék elszállítását, emellett frissítővel és harapnivalóval is készülnek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, érdemes felkeresni a Vajó felületeit, platformjait, ilyen például a vajo.hu, de a Facebookon is ott vannak. Köszönjük szépen az ő munkájukat, és mindenkinek köszönjük, aki elmegy erre a közösségi szemétszedésre. Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile érkezik.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Az óra második felében is, de előtte még az időjárási és közlekedési infók következnek. Aztán Ray és a Where's My Husband nyitja az Enik sorát a következő szakaszban.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint a délután második felében is a felhő átvonulások és a helyenként kialakuló záporok határozzák meg az időjárást. A délutáni csúcsforgalomban hazaindulóknak a csapadékos zónákban hirtelen feltámadó szélre, csúszós aszfaltra és lecsökkenő látótávolságra kell készülniük. A mai 30 fokos csúcsérték után az esti órákban lassan enyhül a meleg, a levegő pedig a holnap hajnali órákra egészen 19-20 fokig felfrissülhet.
0: Baleset okoz fennakadást a 10. kerületben, a Kozma utcában a Jászberényi út felé a körforgalom után. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton, a Margit híd felé a Horváth utca előtt a külső sávban. Lezárták a külső sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt, mert beszakadt az útpálya. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél, ott felújítás zajlik, napközben ezért lezárják a belső sávot. Az M0-as autóút északi szektorában Csömör térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 64-es és a 63-as kilométerek között javítják a szalagkorlátot, a külső sávot lezárták, emiatt alakultott ki 1-2 kilométeres torlódás, ami szépen lassan oszolgat. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon az Örkény és Újhartyán közötti szakaszon az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak a belső sávban mozgó munkavégzés mellett, a munkaterület mögött több kilométert meghaladó lassulás, torlódás alakult ki, úgyhogy ott is óvatos türelemmel közlekedjünk, hogyha ön is tapasztal útközben valamit, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, írja meg, vagy hívjon, és mondja el 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan itt a kis Katával, aki megérkezett és hozta magával a borongós idő ellenére is a napsütést a hangján keresztül. Szervusz, Kata!
1: Hát jó, hogy amikor láthatlak, akkor nekem mindig jó lesz a kedvem.
0: De jó! Tudod, mi jutott rólad eszembe?
1: A lecsó, nem?
0: A lecsó, igen. Igen, meg az, hogy mi lehet, mik az ilyen...
1: Lecsó, igen.
0: Az ilyen tipikus nyári ételek. Neked mi a kedvenced? Én a lecsóra nagyon rá vagyok menve azóta, amióta a paradicsom termesztésnek a módjára rájöttem, hogy megtaláltam. Mik még az ilyen klasszikus nyári ételek, amiket még most érdemes elkészíteni?
1: Hát ugye szokták mondani, hogy nincsen lecsó nyár nélkül, és nincsen nyár lecsó nélkül, úgyhogy ez az egyik alap szerintem is mindenféle verzióban. Én nagyon szeretem a cukkinit mindenféle verzióban, azt is főleg nyáron, amikor friss, akkor szeretem salátába, vagy tócsninak megsütve, vagy töltve, vagy rántva, mondjuk rántva annyira nem, de úgyis finom. Bár nem készítem, mert szerintem tök macerás, mert hogy tök. És akkor hát igen, a tökök, a gyümölcsök, a mindenféle gyümölcsleves, azoknak nem tudok ellenállni, készíteni is imádom őket. Hát így.
0: Ilyesmiket. Igen. Nekem három dolog van most, közben eszembe jutott. A lecsó, a hideg eperkrémleves, az úristen. Meg a kovászos uborka. Úgyhogy én a lecsót, meg kovászos uborkát fogok ma délután készíteni, ezt találtam most itt ki gyorsan.
1: Hát a kovászos uborkát azt én sem tudom megunni dacára annak, hogy még mindig tele van a hűtőszekrényem kovászos uborkával, csak nincs mihez egyem. Bár én magában is nagyon szeretem. Én egyébként ebédre is azt tettem, csak összevesztem magammal, hogy dinnye vagy kovászos uborka, és végül a dinnye maradt vacsorára, a kovászos uborka meg ebédre.
0: Na jól van, fejezzük is be, mert ahogy beszélünk, egyre több ötlet jut eszembe, úgyhogy én most itt átadom neked a terepet.
1: Paradicsomleves.
0: Igen, tehát ezért adom át a terepet, mert egész délután főzni, enni fogok, hogyha így folytatjuk. De holnap számítok mindenki figyelmére, 10-kor jövök, addig is mindenkinek minden jót, kellemes rádiózást Kiskatával. Ciao.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
8: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
9: Székre állok!
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
12: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
11: Aha.
12: És ilyenek.
11: Mert a cigaretta az a természetre káros?
12: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
11: De hogy véded a természetet, Dorina?
12: Mi nem szemetelünk.
11: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
12: Mert ő is megóv téged.
13: Milyen bölcs.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Elmaradt a független közmédiatestület szakmai jelöltjeinek parlamenti meghallgatása. Új lendületet kaphat a Népliget a tervezett fejlesztésekkel. Most vasárnap rövidebb útvonalon jár a 4-es metró. Délután 4 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Elmaradt a független közmédiatestület három szakmai jelöltjének meghallgatása az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Tisza párt kezdeményezésére, írta az Infostart. Bayer Judit médiajogász, Sükösd Miklós médiakutató és Kollár Árpád költő közös nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják a kiválasztási eljárás egyértelmű legitimációját. A jelöltek továbbra is elkötelezettek a közmédia demokratikus megújítása mellett, és a helyzet tisztázása után várják a parlamenti meghallgatást. A júliusi törvénymódosítás alapján a 9 tagú testületbe 3-3 tagot jelölhet a kormánypárt, az ellenzék és a média szakma. A planetárium felújítása, az új közlekedési múzeum és a déli körvasút tervezett megállója is hozzájárulhat a Népliget megújulásához, írja az Infostart. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a park jelenleg elsősorban az alulhasználtságtól szenved, ami további kedvezőtlen folyamatokat erősít. Úgy látja, a planetárium több mint 10 éve üresen áll, felújítása pedig fontos lépés lenne a terület újraélesztésében. A főpolgármester szerint a közelben megvalósuló közlekedési és kulturális beruházásokkal megtörhet a Népliget évtizedes hanyatlása. Karbantartás miatt vasárnap üzemkezdettől délig Csak a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekedik a 4-es metró, közölte a BKK. A budai szakaszon sűrűben járó villamosok jelenthetnek alternatívát. Kelenföld vasútállomás a 19-es, a 49-es és az 1-es villamossal érhető el. A műegyetemtől a Bikás parkig a 7-es busszal, Újbuda központig pedig a 41-es és a 47-es villamossal lehet utazni. A Kelenföldre vonattal érkezőknek azt javasolják, hogy a déli pályaudvart használják. Néhány éves szünet után szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. A vízügyi és vízirendészeti szakemberek szerint a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a biztonságot, sőt kedvező és kiszámítható feltételeket teremt. A táv 500 méter, az úszók egyesével rajtolhatnak 10-30 és 13-30 között. Idén kiemelkedően jó vízminőség és kellemes vízhőmérséklet várja a résztvevőket. A részleteket Mezős Balázs, a generáli OVT Duna átúszás főszervezője mondta el a Sláger FM-nek.
16: 1000 embert fogunk várni erre a versenyre. Ez azért van korlátozva, mert mindössze 3 órára kapjuk meg a Dunát. A gyülekező, illetve a versenyközpont az Budán lesz, a Műegyetem rakparton. Most fognak regisztrálni, öltözni, vagy vetkőzni az emberek. Onnan kis buszokkal átvisszük őket a Corvinus Egyetemig, és ott van a Mahartnak a 6-os nevű pontonja, és onnan lesz az indulás. Nagyon fontos arra figyelni, az első 200 méter az erős sodrással fogja meglepni az úszókat. A közepétől már ez enyhülni fog, és a végén tulajdonképpen majd, hogy nem álló vízben tudnak úszni az úszók. Generáli OVT érmet fognak kapni, illetve frissítő csomagot, és természetesen az abszolút győztesek első 3 férfinő kategóriában díjakat is fognak kapni, a korosztályos nyertesek pedig oklevelet.
15: A sportesemény idején teljes hajózár lesz a Duna belvárosi szakaszán. Az úszókra 9 mentőcsónak és 3 kísérő hajó is vigyáz. Szeptember 9-e és 12-e között idén először szerdától szombatig rendezik meg a 35. Budapest Borfesztivált. A látogatókat több mint 1000 féle bor és pezsgő, gasztronómiai kínálat, koncertek és interaktív programok várják. Az idei rendezvény kiemelt nemzetközi témája az amerikai kontinens borvilága lesz.
17: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunkat. Jelenleg olyan vastag a felhőréteg Budapest felett, mint a dédmamáink dunyhája, viszont nincsen hideg, 29-30 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Még a délutáni esti órákban lehet számítani elszórtan esőre, úgyhogy remélem van önöknél ernyő, bár ebben a melegben azt hiszem még megázni is jó lesne. Holnap viszont már esélyünk sincs a csapadékra, gyönyörű napsütéses időt ígérnek nekünk a meteorológusok, és azt, hogy ismét 20-21 fokkal indítjuk a nap. Azonban 29-30 foknál holnap sem lesz melegebb. Még egy picit élénk lesz a légmozgás, de a délutáni órákra a szél is elcsitul majd. És szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a második kerületben, a Szemlőhegy utcában, a Vérhalom utcánál, és baleset nehezíti a közlekedést az Andrássy úton is befelé az Oktogon előtt a külső sávban, a Dózsa-György úton pedig a Szondi utcánál a Váci út felé lezártak a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt, ezért a Hősök terétől a Váci út felé akadozik az előrejutás. És már is vonalban a Már Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szia, mi a helyzet a vasútvonalakon?
18: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A Sláger FM hallgatóinak jó hírem van, jelentősebb fennakadás nélkül zajlik a rádió vételkörzetében a délutáni vonatforgalom. A Ceglédi vonalon zajló karbantartás következő ütemében mától szombatig ismét változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar. Ezek a vonatok továbbra sem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégiók biztosítják. Tart a karbantartás a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon, itt még szombatig érvényes az ideiglenes menetrend, valamint a Gyöngyösi vonalon, ahol hétfőig kell pótlóbuszokkal utazni. A Bakonyvas úton is karbantartás zajlik, ezért ma és holnap Veszprém és Zirc között járnak pótlóbuszok. Jó utazást kívánok!
17: A Már Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót, jó utat!
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: És elstartol már is a Sláger délután. Köszöntöm Önöket, hogyha készen állnak a kilövésre, akkor én készen állok a katapultra. Kis Kata vagyok. Üdvözlöm Önöket, már is forgatom Tom Grennan dalát, érkezik a Little Bit of Love, előtte pedig a Maroon 5 dalába rajtolunk.

Alex Warren új dala szólt, ez volt a Passenger, és komolyan az embernek tapsolni támad kedve, amikor ezt a dalt hallja. Ez a Sláger FM, és önök a Sláger délutánt hallgatják, benne pedig már is a természet lágy öle felé vesszük az irányt, mert hogy a Váczrátóti Botanikus Kertbe az év minden időszakába érdemes ellátogatni. Ugye mindig várnak itt bennünket izgalmak, mindig vannak különleges kertet végigjáró, esetenként tematikus sétaprogramok, viszont ez a botanikus kert is folyamatos változásban van, és mindig más arcát mutatja a látogatóknak. És így a nyár végén is kínál nekünk csodákat. Például még nyílnak a csodálatos a rózsaszín indiai lótuszok, amiket érdemes megcsodálni. Július végén, augusztus elején zöld rózsaszín szőnyeg borította a kert kis tavát. Mostanra már csak egy-egy virág pompázik, de az elnyílt lótuszok helyén megcsodálhatjuk a tusrózsára emlékeztető magházat, ami szintén nagyon látványos. Szóval már ezért is érdemes ide ellátogatni, de emellett valóságos virágözönben gyönyörködhetünk most, hiszen most nyílik a kasvirág, a dália, de a nyári orgona is, és virágzik a krepmirtusz is, aminek eszméletlen mediterrán hangulata van. Érdemes megcsodálni a festőnövények gyűjteményét, a mocsári ciprusokat és a természetesen az üvegházakat is, amelyek messzi földről érkezett egzotikus növényeket mutatnak be nekünk, többek között húsevő növényeket is. Látványetetés azonban itt nincs, meg ne kérdezzék a kert munkatársaitól. Na hát, így a nyár utolsó hetén mindenképpen tegyenek egy nagy sétát a Váczrátóti Botanikus Kertben is. Itt a Sláger FM-en pedig nem sétával, hanem tánccal megyünk tovább, mert hogy Wolf Kati érkezik, és az Erre táncolj, előtte pedig Kim Whitehall szól egy You Came.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Jessie G dala szólt, ez volt a Domino, és így 5 perccel fél öt után már is jön infoblokkunk, amiből kiderül, hogy mi a helyzet az utakon. Ebben az önök segítségére is számítanék, 0630303098, az infók után pedig a délutáni kávénkat szervírozza már is presztús kisasszonyunk. Érkezik Sabrina Carpenter és az Espresso. Oh, yeah.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One. A csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
3: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
4: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
5: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
6: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
7: Fergeteges Csikidán Party és egy csipetnyi rock'n'roll. Szikora Robert és az Ergoat koncertet augusztus 29-én szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Ne maradjon le a nyár legnagyobb házi bulijáról. Igazi nyárzáró szabadtéren. Margit-szigeti-színház.hu.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálod. A macska.
12: Nem.
11: Nem? Hanem?
12: Nyuszi.
11: A nyuszi! Van nyuszitok is?

0: Hamarosan újra életre keltette a Lutra albumot.
1: A reklám után.
2: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Bízom benne, hogy van önöknél ernyő, mert lúg az eső, lába, sőt az erőbb, mintha el is eredt volna az eső, de nincsen hideg, 29 fokot mutat most a Sláger FM hőmérője. Holnapra sem ígérnek hideget, sőt 29-30 fok lesz szerdán is, viszont holnap már jóval többet látjuk sütni a napot, hiszen a mai hidegfront, ami a mostani borongós szeles időjárást okozza, holnapra tovább áll majd. Reggel 20-21 fok lesz egyébként, úgyhogy holnap reggel már nem kell a kardigán, és még csütörtök is marad a 29-30 fok körüli hőmérséklet, viszont szombaton érkezik egy újabb hidegfront, ami megint csak forró levegőt tol maga előtt, úgyhogy pénteken egy napra még visszaköszön a kánikula, aznap akár 35-36 fok is lehet odakint. Nézzük, hogy alakul a közlekedés. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezertek a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt, úgyhogy ezért a Hősök terétől a Váci út felé kimondottan lassan lehet haladni. Hogyha tehetik, akkor most inkább választanak másik útvonalat. Solymáron pedig lezertek a Dózsa-György utcát a Templom tér közelében. Itt emiatt nehézkes a közlekedés, de erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bocskai úton szintén befelé, az Erzsébet hídon Pest irányába, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, és sokan hajtanak a Rákóczi úton is, akár csak a Szélkámán tér környékén. És figyeljünk arra is, hogy útszűkületre kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben, a Béke utcában, mindkét irányban, a Gyöngyösi utcánál, mert itt is tart a felújítás. Az M3-as bevezető szakaszán pedig a Szerencs utca előtt a csatornát javítják, ezért itt sávszűkületre kell készülni. Vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a The Chorus dala, Breathless, és már is érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri, hiszen 7 perccel járunk 5 óra előtt, de még a hírek előtt jön az a csapat, akik az idei nyarat is igen erősen végig tolták. Volt egy hatalmas koncertjük a nyár kellős közepén, szakadó esőben a Kobuci kertben, de a Szigeten is csináltak egy nagy bulit. Az Irie Mafia zárja az óránkat. Jön a Volt egy álmom. Volt egy álmom.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
6: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu. Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: A pénzügyminisztérium elkészítette a 2026-os költségvetés felülvizsgálatát. Elérhetők a mentős kiérkezési idők. Tanszercsomagokat állított össze önkénteseivel az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A pénzügyminisztérium elkészítette a 2026-os költségvetés felülvizsgálatát, amelyet átadott a költségvetési tanácsnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint az örökölt költségvetési hiány a GDP 8,3%-ára nőtt volna. A Tisza kormánya túlárazások és pazarlás megszüntetésével eddig 400 milliárd forintot takarított meg, és az év hátralévő részében további 300 milliárd forintos megtakarítást tervez. Eközben a kormány első szociális intézkedései, köztük az iskolakezdési támogatás és a vényköteles gyógyszerek áfacsökkentése 63 milliárd forinttal rontják az egyenleget. Kármán András a portfólió érdeklődésére elárulta, az 500 milliárd forintos havári alap egy tartalék, ami a nem várt kiadások fedezésére szolgál. Majd hozzátette, ha nem lesz szükség a teljes alap felhasználására, akkor kisebb lehet a költségvetési hiány a most tervezett 7,5%-nál. Több mint 41 milliárd forinttal lett olcsóbb a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzése, amelyet legfeljebb 4113 új jármű 4 éves tartós bérletére és flotta kezelésére írtak ki, mivel a jelenlegi szerződések novemberben lejárnak, írta a Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy az eredmény azt mutatja, hogy átlátható feltételekkel és valódi versennyel jelentős közpénzt lehet megtakarítani. A beszerzés egyes részeiben még a 2017-es szerződéseknél is alacsonyabb árakat sikerült elérni. 2 milliárd forintot költöttek a Honvédelmi Minisztérium miniszteri szobáinak felújítására a Kapisztrán téri egykori nádor laktanyában, írja a HVG. Kürtös László államtitkár egy rövid videót tett közzé, amelyből kiderült, hogy a műemléképület felső szintjén luxus körülményeket alakítottak ki, miközben a többi helyiséghez nem nyúltak, azok erősen leromlott állapotban vannak a kiköltözés után. A felújítás 2023-ban kezdődött, és a tárca szerint a miniszteri terek készültek el először, a további irodák felújítása pedig elmaradt. Az Országos Mentőszolgálat új bárki számára hozzáférhető statisztikai oldalt indított, ahol részletes és egymással összevethető adatok jelennek meg a mentőegységek kiérkezési idejéről, valamint a mentési esetek számáról. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megtekinthetők az adatok. A különböző sürgősségi kategóriákhoz tartozó esetek száma és megoszlása szintén nyomon követhető. Azt írják, hogy jelenleg az esetek 90%-ában 26,4 percnél kevesebb idő alatt érnek ki a hívástól számítva. Budapesten ez 24,6 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozta, hogy a kiérkezési időből önmagában nem lehet megítélni a mentési rendszer működésének hatékonyságát. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten, iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A szervezet idén a kormányzati tanévkezdő támogatásra reagálva a tanszercsomagok mellett az évközbeni fejlesztésre helyezték a hangsúlyt, ezért a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására gyűjtenek pénzadományokat. A segélyakcióhoz a 1353-as adományvonal hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogyan hat ránk ez a mostani időjárás. Elért bennünket egy hideg front, de gyakorlatilag végig is söpört az országon. A fejfájás, vérnyomás problémák ennek a számlájára írhatók, illetve megélénkült a légmozgás, ez is fokozza a fejfájásos panaszokat. Holnapra kitisztul majd fölöttünk az ég, is sok lesz a napsütés, bár a délelőtti órákban még lehetnek fölöttünk gomoly felhők, számottevő csapadékra holnap már nem számíthatunk. Reggel 20-21, délután pedig 29-30 fok várható, és délelőtt még élénk lesz a légmozgás, de délutánra mérséklődik a szél is. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a Soroksári úton kifelé a Haller utca után. Itt csak a belső sáv járható, és baleset nehezíti a közlekedést a Veres Péter úton kifelé a Hősök fasoránál. Emellett számítsunk rá, hogy a Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt, ezért a Hősök terétől a Váci út felé akadozik a haladás. De tart a csúcsforgalom az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán is a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Torlódik a forgalom a Bocskai úton befelé, az Erzsébet hídon Pest irányába, a Széll Kálmán tér környékén, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Műegyetem rakparton és a Szent Gellért rakparton pedig északi irányban. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert itt beszakadt az útpálya. A 13. kerületben pedig lezárták a Hegedűs-Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca közt, mert távhővezeték javítanak. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Ha még tart a munkaidő, akkor kitartást, hogyha már úton vannak hazafelé, akkor laza hazautat, hogyha még élvezik a nyári szünetet, akkor jó rádiózás, csak így egyszerűen. Mark Amber dalával rajtol az óránk, szól a Belong Together, ez a Sláger délután, Kiskata vagyok.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a 9,5 hét című film betétdala szólt Joe Cockertől. Ez volt a You Can Leave Your Head On. Ugye a filmeket mindenki szereti, és hát idén-nyáron is bőven volt lehetőségünk a Csillagsátor alatt mozizni. Még vár ránk egy nagyszabású kertmozi élmény, ami ráadásul egy jótékonysági akcióval lesz összekötve. Augusztus 27-én, vagyis holnap után csütörtökön ingyenes szabadtéri piknik mozit rendez az Ökumenikus Segélyszervezet, ahol a jó hangulat és a közös filmezés mellett még egy fontos ügyet is támogathatunk. A kezdeményezés az Iskola Kezdés Együtt országos adománygyűjtés része, amely 14 éve segít abban, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek számára is örömteli lehessen a tanévkezdés. Az este fő attrakciója a Futni mentem című film, amit ingyenesen nézhetünk meg a Millenárison, de már a vetítés előtt érdemes lesz ide ellátogatni, hiszen délután 5 órától játékos programokon vehetünk részt. Például csocsózhatunk, lesznek társas játékok, mindenféle interaktív élmény. Vetítés előtt pedig személyesen is találkozhatunk a film sztárjaival. Hogyha tehetik, akkor csütörtök este látogassanak el erre a programra is, és egy-egy adag pattogatott kukoricával támogassák a rászoruló gyerekeket. Itt a Sláger FM-en pedig filmek után sport, ugye idén nyáron a futballvilágbajnokság tartott bennünket lázban, ennek egyik himnusza volt Shakira és Burna Boy dala, a Die Die, ez forog már is, itt a Sláger délutánban.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, Nesbitt Robbie Williams dala, Let Me Entertain You, és már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, és mondom azt is, hogy mire számíthatunk időjárás tekintetében. Utána pedig Miles Smith érkezik, akinek idén nyáron jelent meg debütáló albuma. Igaz, várni kellett egy kicsit a lemez megjelenésére, mert hogy elcsúsztatták a megjelenés dátumát, ugyanis az énekes azt mondta, hogy ennyi fellépés, turné és stúdiózás után közel állt a kiégéshez, és akart magának egy kis időt adni, hogy biztos legyen abban, hogy ami kikerül a kezei közül, az tényleg jó. Úgyhogy egy hetet azzal töltött, hogy ellenőrizte a dalokat, hogy minden rendben van-e velük, és miután mindent rendben talált, azután jelenhetett meg a lemez. Itt a Sláger FM-en pedig ő énekel nekünk, már is érkezik a Stargazing című dala.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora.
1: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
6: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
5: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
6: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
5: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
6: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
5: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetbe?
6: Igen.
3: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: És bedobta!
10: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
9: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
10: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogató MBH Bank, MVM és MOL.

0: 9-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Elért bennünket egy gyengécske hidegfront, ami miatt ismét szárazabb léghullámok érkeznek majd, de aztán megint csak visszatér a kánikula. Igaz ugyanúgy csupán egyetlen napra, mert már érkezőben van az újabb hidegfront, ez szombaton ér el bennünket, úgyhogy pénteken még felszalad a hőmérséklet 35-36 fokig, de szombaton az előrejelzések szerint ismét már csak 29-30 fok várható. Egyébként holnap után is 29-30 fokra számíthatunk. A mainál lényeg többet fog sütni a nap, és számottevő csapadék szerdától szombatig nem érkezik. És jönnek az utak hírei. Az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és 68-as kilométer között aszfaltoznak, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon tud csak haladni. Információink szerint azonban itt most nincsen torlódás. Azonban figyeljenek arra is, hogy a 12-es számú főúton Nagymaroson új gyalogátkelő helyet létesítenek a 14-es kilométer közelében. Itt mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. A 10-es főúton pedig az Ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávelhúzással haladhat a forgalom. A fővárosban tart a délutáni csúcs, úgyhogy telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Szerémi úton és a Budafoki úton befelé a Galvani utcától, a Rákóczi hídon Pest irányába, az Erzsébet hídon ugyancsak Pest felé, valamint a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Műegyetem rakparton és a Szent Gellért rakparton északi irányban, a Pesti alsó rakparton pedig a Margit hídtól a Lánc hídig, úgyhogy ma is elkél a türelem az utakon. Jó utat.
4: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Dua Lipa Dallas volt, ez volt a Dance the Night itt a Sláger FM-en, és a következő órákat úgy táncoljuk át, ahogyan önöknek a legjobban esik, mert hogy indul a kívánság műsor, úgyhogy mostantól önök döntenek arról, hogy milyen zenék szóljanak. Jöhetnek az üzenetek, 0630 30 30 95 8 a számunk. A kívánság műsor előtt azonban még meghallgatjuk a friss információkat, no meg Jetlag és March dalát az égen.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
6: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
11: Jött egy üzenet, meghallgatom.
12: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
13: Pölöskei, a családi szörp.
14: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
15: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
16: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlat várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
0: Schlager FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
17: Több budapesti kerületben még pályázhatnak támogatásra az esenés gyereket nevelő családok. Egy hónap alatt 252 embert fogtak le a rendőrök Budapesten. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Sikeres műtéten esett át a hétfői vadászrepülő balesetben megsérült pilóta, aki a katapultálás során szenvedett gerincsérülést, közölte Ruszin-Szendi Rumlu honvédelmi miniszter. A budapesti Honvéd Kórház tájékoztatása szerint a Gripen pilóta teljes felépülése várható. Több budapesti kerületben még pályázhatnak támogatásra a sajátos nevelési igényű gyereket nevelő családok. A támogatás feltételei és összege kerületenként eltérő, és az is változik, milyen kiadásokra használható fel, írja az EduLine. A második kerületben szeptember 30-áig lehet kérelmet benyújtani, legfeljebb bruttó 130 ezer forint vissza nem térítendő támogatásra, amely fejlesztésekre, terápiákra és speciális eszközökre fordítható. Zuglóban szeptember 15-ig lehet pályázni, legfeljebb 100 ezer forintra, jövedelmi feltételekkel és igazolásokkal. Korábban Erzsébetvárosban és a 15. kerületben is volt hasonló lehetőség. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten az átfogó rendészeti fellépés során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Több mint 11 ezer embert igazoltattak, 195-öt előállítottak, 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre, és rablás, kábítószeres ügyek, garázdaság, lopás elkövetőivel szemben is intézkedtek. A BRFK szerint sok közterületi probléma mögött összetett szociális és egészségügyi okok állnak, ezért a fővárossal és szociális szervezetekkel együtt keresik a tartós megoldásokat. Az elmúlt hónap tapasztalataira építve folytatják a célzott közterületi ellenőrzéseket. Tervezett karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem megálló között jár a 4-es metró vasárnap üzemkezdettől délig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A budai oldalon sűrűben járó villamosok pótolják a metrót, Kelenföld vasútállomás pedig a 19-es, a 49-es és az 1-es villamossal marad elérhető. A BKK a Kelenföldhöz vonattal érkezőknek azt javasolja, hogy az érintett időszakban inkább a déli pályaudvart vegyék igénybe. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, amely az Európa Kulturális Fővárosa program koncepciójához tér vissza. A fesztivál célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben erősebben kapcsolódik a régió kulturális karakteréhez. A rendezvény házigazdája Osvárt Andrea színésznő producer mesélt a fesztiválról a Sláger FM-nek.
18: Idén 3 napos rendezvény lesz Veszprémben és Balatonfüreden, körülbelül 70 filmet fognak vetíteni, lesz ezek között rövidfilm, mozifilm, rajzfilm, dokumentumfilm, ezen kívül a vetítéseken kívül lesznek szakmai beszélgetések filmesekkel, közönségtalálkozó, koncertek, úgyhogy nagyon-nagyon különleges a program, és nagyon sokszínű, úgyhogy aki szereti a szabadtéri mozizást, meg a kötetlen beszélgetéseket, az biztos, hogy talál magának megfelelő programot, és idén nem lesz verseny a filmek között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
17: A Veszprém Balaton filmpiknik programjairól bővebben az esemény honlapján tudnak tájékozódni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
19: Köszönjük szépen a híreket. Jön az időjárás előrejelzés. Holnap szakadozottabbá válik a felhőzet, egyre több felé süt ki a nap, viszont az ország északkeleti felé maradhatnak tartósabban felhős tájak is. Ezeket a területeket leszámítva mindenhol sok lesz a napsütés, és napközben a légmozgás is csendesedik majd. Délutánra döntően 27-32 fok közé melegszik a levegő, térségünkben 30-31 fokra lehet számítani, és csapadék már nem érkezik, de nem jön eső csütörtökön pénteken sem, majd szombaton egy újabb hideg fronthoz hűvösebb és borúsabb időt. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset miatt lezárták Solymáron a Dózsa-György utcát a Templom tér közelében. Ezért itt a 64-es, a 64A, a 64B, a 164-es és a 164B jelzésű autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Templom tér megállót. Budapesten pedig a Dózsa-György úton a Szondé utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt, ezért a Hősök terétől a Váci út felé akadozik a haladás. Városon kívül pedig a 8-as számú főúton történt egy baleset Márkó térségében. Korlátnak hajtott egy személyautó. Veszprém felé a 61-es kilométernél csak a belső sáv szabad. Vissza a fővárosba sávlezárásra készülhetünk a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Irsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt, illetve csatornaépítés miatt félpályás útzárra készülhetünk Újpesten a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében. Csepelen pedig lezárták a Szent István utcát a Kassai utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Vezessenek óvatosan.
20: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
19: És így 6 perccel 6 után indul a kívánság műsor, és benne teljesül Niki kérése, aki azt írja, hogy jó lenne meghallgatni a Bombon Szori csúcs című dalát, hát azonnal ezt forgatom, Bálint pedig Orsinak küldi Künsk This Girl című számát, úgyhogy ezzel rajtol az óránk. Sláger.

Michael Jackson dala szólt, a The Way You Make Me Feel, itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor. Tudják, SMS és telefonszámunkat, ugye 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Én pedig Kiskata vagyok, és egészen este 8-ig teljesítem a kéréseket, és ajánlok egy jó kis programot, mert hogy egy nagyon különleges fesztivált rendeznek a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál. Az Inota Fesztivál immár több éves múltra tekint vissza, és hát ez az ország egyetlen erőműben megvalósuló audiovizuális fesztiválja. A háromnapos programsorozat augusztus 27-én, vagyis csütörtökön kezdődik majd. Érkeznek majd a berlini techno nagyjai, mellettük brit, francia, olasz DJ-k is gondoskodnak majd a lüktető ritmusokról, és a természetesen magyar DJ-k is szolgáltatnak majd talpalávalót. Az Inotai hőerőmű egyébként valaha Magyarország egyik legjelentősebb erőműve volt, ami évtizedeken át szolgálta az ország energiaellátását. Hivatalosan 25 évvel ezelőtt fejezte be a működését, de remekül hasznosították az épületet. No, de nézzük, hogy mivel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Szia Kata, Lilla barátnőmnek szeretnék egy dalt küldeni, Harry Styles-tól az American Girls-t. Üzenem neki, hogy várom nagyon az élmény beszámolóját. Viccától jött ez az üzenet. Harry Styles dala már is érkezik, és itt van Robi üzenete is. Sziasztok! Ebben az időben szerintem mindenkinek jó lesne. Aswath-tól a Shine, köszi, ha lejátszod. Ezzel örömmel, ezzel megyünk hát tovább.

0: Harry Styles dala forgott, ez volt az American Girls itt a Sláger FM kívánság műsorában, és itt van a stúdióban Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, Kata!
0: Állati hírrel érkeztél.
1: Óriási. A Balaton vízén mindig készítenek olyan videókat, amikor óriási halnak a hátából kiállnak ilyen uszonyszerű valamik. És meggyőződésük az embereknek, akik ezt készítik, hogy igenis, a Balatonban ez egy cápa úszik. Ezúttal képzeld, de Balatonkenese környékéről fotóztak egy ilyet, és a Pecaverzum tette közzé ezt a videót, de tulajdonképpen a szakértők ezúttal is mondják, hogy ez egy óriási busa úszott be a kamera elé, ugyanis cápa nem lehet, mert nem él édesvízben a cápa, tehát bárki, aki mostantól kirakna egy ilyen fotót, hogy ő most cápát látott a Balatonban, nem.
0: Nem lehet, hogy egyébként a balatoni vízi szörny, és azért egyébként már kicsinek ki a víz. Mint a Loch Nessi tóban rejtőző szörny. A Balatonban is lehet egy ilyen, nem?
1: Óriás, de azt is el tudom képzelni, egyébként igazad van, azt is el tudom képzelni, hogy egy úszó ember magára rak egy ilyen vagy egy nagy óriási úszonyt, és akkor ő így eljátsza azt, hogy ő most ott a Balaton szörnye. Ez is lehet.
0: Figyelj, de nekem tudod, mi jut eszembe erről? Na. Azt, hogy iminimi, szeminimi, juvább
1: tovább. Tényleg! Tényleg! Óriási, igen!
0: Ez egyik a fürdőkádban is megél. Jaj, Dorci, nagyon szépen köszönjük, tehát akkor nyugodtan úszhatunk a Balatonban, cápáktól, meg szörnyektől nem kell tartanunk.
1: Nincs.
0: Akkor még így a nyár végén csobbanjunk egyet mindenképpen. Nagyon szépen köszönjük!
1: Nincs, mit jövök.
0: 7 órakor várunk vissza a friss infókkal, mi pedig akkor megyünk tovább egy újabb kívánsággal. Sziasztok, Fanni vagyok, és a fesztiválos barátaimnak üzenem, hogy jövőre folytatjuk, és küldöm az Emlékszem Sopronban című számot. Oké, Fanni, ez a dal érkezik.

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Ugye mai nap meglehetősen felhős és fülletten meleg volt. Holnap is meleg időre számíthatunk, viszont sokkal többet süt majd a nap, ugyanis az éjszakai órákban elvonulnak majd fölülünk a felhők, és már holnap reggel szép napsütéses időre ébredünk, majd persze gomoly felhők lehetnek fölöttünk, és elszórtan egy-egy futózápor zivatar is érkezhet, de főként az ország északkeleti felére ígérnek csapadékot a meteorológusok. Reggel 20-21 fok, délután pedig 28-29 fok várható térségünkben. Az úton lévőknek hasznos tudni, hogy történt egy baleset a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé, a Rómer Flóris utcánál a külső sávban, úgyhogy itt emiatt nagyobb torlódás alakult ki. Solymáron pedig baleset miatt zárták le a Dózsa-György utcát a Templom tér közelében, úgyhogy itt sem lehet autóval közlekedni, és az erre járó autóbuszok is terelő útra kényszerülnek. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert itt beszakadt az útpálya, a 8. kerületben pedig a Dankó utcát zárták le, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Dolgoznak a Vágóhíd utcában, a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között. Itt mindkét irányban szakaszos útszűkület van szegélyépítés miatt. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján pedig sávlezárás miatt lassul a forgalom, mert tart a Vasúti híd felújítása, és útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál, mert itt is tart még a felújítás. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak 06303030958 a számunk, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Chesney Hawkes dala, The One and Only itt a Kívánság műsorban, és hát az idei nyár tele volt fesztiválokkal, tele volt fantasztikus koncertekkel, de még a nyár vége is tartogat nekünk fesztiválokat, például hamarosan kezdődik a Bakács Fest, Ferencváros legnagyobb kulturális rendezvénye, amikor az egyedülállóan különleges hangulatú Bakács tér és környéke három napra a kerület első számú találkozási pontjává válik. Pénteken, szombaton és vasárnap fantasztikus programokkal várnak bennünket. Lesz itt például Bakács Filmklub, ahol rövid filmeket nézhetünk, de street art workshopon is részt vehetünk, meghallgathatjuk a MÁV szimfonikus zenekar koncertjét. Lesz kiállítás, fellép a Bohemian Betyárs, a Hot Jazz Band, az Anima Sound System, és vár ránk még a Civil Falu is. Nagyon pazar nyárzáró program lehet ez is. Találkozunk hát a Bakács téren. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy mivel folytatódik a Kívánság műsor. Szia, Kata! Kislányomat szeretném felvidítani Geszti Péter új számával. Judit írta nekünk ezt az üzenetet. Ez a Ne feküdj le haraggal azonnal érkezik. Hello, szia, szevasz, csókolom a Tak-Taktól az It's My Life-ot küldöm mindenkinek, aki szereti. Ez pedig Bécitől jött. Jön a dal!

Toy Story 5. fejezetének egyik legérzelmesebb dala szólt itt a Sláger FM-en. Taylor Swift szállította az I Knew It, I Knew You című számot. Ez pedig a Kívánság műsor, ahol az önök kérésére szállítom még este 8-ig a legnagyobb slágereket. Kedves Kata, a legnagyobb hőst küldöm a munkahősének, Dávidnak, és üzenem, remélem még idén nyáron összefutunk. Kata írta nekünk ezt az üzenetet, hát akkor a munkahősének, Dávidnak szól már is a Honey Bees dala, aztán jönnek a friss információk is Ortutai Dóritól.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több helyszínen folytatódik a Budapest-Szeglét-Debrecen-Záhony vasútvonal felújítása. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. Szeptember 9-e és 12-e között rendezik meg a 35. Budapest Borfesztivált. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több helyszínen folytatódik a Budapest-Szeglét-Debrecen-Záhony vasútvonal felújítása, a munkálatok célja a sebességkorlátozások megszüntetése és a 120 km/órás pályasebesség visszaállítása, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Augusztus 25-e és 30-a között Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között ágyazat és sincserét végeznek, valamint váltót is cserélnek. Pilis és Albert Tirsa között november 4-ig tart a korszerűsítés, Kisvárdán pedig szeptember 7-ig újítanak fel egy vasúti átjárót. A munkák miatt több járat menetrendje néhány perccel módosul, köztük az Intercity-k, a Civis Interrégiók és a Budapest felé közlekedő vonatok. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. Az országos adományosztások sorát a szervezet Debrecenben indította el, ahol 120 általános és középiskolás gyermek kapta meg az iskola kezdéshez szükséges eszközöket. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családok gyermekeinek. Szeptember 15-én 10 alkalmas támogató csoportot indít az Óvóhely Józsefváros bántalmazó kapcsolatból kilépett nőknek. A részvétel ingyenes, jelentkezni szeptember 10-ig lehet. Az Erő a változáshoz elnevezésű csoport biztonságos, elfogadó közeget kínál, ahol szakemberek és sorstársak segítik a történtek feldolgozását, az önbizalom visszaszerzését és az erőforrások felismerését. A foglalkozásokat keddenként tartják egy nem nyilvános 8. kerületi helyszínen, a pontos címet csak a résztvevők kapják meg. Az óvóhelyet a Shelter nemzetközi projekt részeként Európai Uniós támogatással hozták létre, amihez minden Józsefvárosban élő ember fordulhat, aki családon belüli vagy párkapcsolati erőszakot tapasztal, nem csak nőket fogadnak. Október 16-án és 17-én a budapesti Bokcsarnokban rendezik meg a Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop-ot, amelyen több mint 120 kiállító és 150 márka várja a szakembereket és az érdeklődőket. A szakmai rendezvényen nem csak meg lehet nézni az építőipar, a faipar és a kertépítés újdonságait, hanem ki is lehet próbálni azokat. A rendezvény célja, hogy a szakma szereplői egy helyen találkozhassanak az új technológiákkal, termékekkel és egymással. Az idei workshop egyik új hogy kiemelt területként jelenik meg a kertépítés. A kínálatban kültéri burkolatok, térkövek, kerítések és kertépítési technológiák is helyet kapnak. Szeptember 9-e és 12-e között rendezik meg a 35. Budapest Borfesztivált, amely több mint 1000 féle borral, pezsgővel, interaktív programokkal, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várja a látogatókat. A Vinagora Nemzetközi Borverseny kiemelkedő pincészetei a halászó gyerekek teraszon mutatkoznak be, miközben az amerikai kontinens borvidékei is fókuszba kerülnek. Zenei programok és vezetett kóstolók is lesznek. A részletes program és a kiállító listája a Borfesztivál honlapján érhető el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket, jön a meteorológiai előrejelzés. Szerdán kezdetben még felhősebb időre lehet számítani a térségünkben, de szépen fokozatosan felszakadozik és elvonul az összes felhő fölülünk. Délutánra már ragyogó napsütést élvezünk majd. Számottevő csapadék sehol nem valószínű, azonban még a délelőtti órákban többfelé élénk lesz az északi, északkeleti szél. Korra reggel 20-21, délután pedig 29-30 fok várható. Aztán akár csak a szerdánk, a csütörtökünk, péntekünk is alapvetően napsütéses időben telik majd el, és egyre melegszik az idő, pénteken akár 34-35 fok is lehet, szombaton jön egy hidegfront, de nagy lehűlést a szombati hidegfront sem hoz, esőt azonban igen. Már is mondom, mire számíthatnak azok, akik az utakat rúják. Most arra megszűnt a forgalmi akadály a Margit körúton, ugye korábban a Széll Kálmán tér felé a Rómer Flóris utcánál volt egy baleset, itt most már nincsen útakadály, és hát nagyon úgy néz ki, hogy túljutottunk a mai délutáni csúcson, már csak a Károly körúton, a Rákóczi úton és a Széll Kálmán tér környékén van egy picit nagyobb autós forgalom, de ezt leszámítva jól járható a város. Arra viszont figyeljenek, hogy a 13. kerületben lezárták a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca közt, mert távhővezetéket javítanak. A 14. kerületben a Fischer István utcában félpályás az útzár, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt, és szintén a 14. kerületben a Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárás fogadja az autósokat, mert távhővezetéket építenek. Csepelen a Széchenyi István utcát zárták le a Kassai utcánál vízvezeték javítás miatt, és még tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, itt is figyeljenek a megváltozott közlekedési rendre, és vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 perccel járunk 7 után, és itt a Kívánság műsorban nézzük, mivel megyünk tovább. Sziasztok, ha lehet, egy Jonas Brothers számot kérnék, ezt Ancsa írta nekünk, remélem jó lesz a Sucker, már is érkezik. Hello, Kata Pinktől a Trust Fallt szeretném, ha lejátszanád Gergőnek, ezt pedig Ági írta.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger.

Serda leforgott, ez volt a Believe itt a Sláger FM-en, és önökön múlik, hogy mi lesz a következő dal. 0630303095 ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani, én pedig még az óra végéig tudom a kéréseket teljesíteni. No, de mielőtt a kívánságokra rátérnénk, készülünk egy kicsit a nyár utolsó hétvégére, ami ugye előttünk áll még, és tele lesz programokkal. Például vár bennünket az Icarus Mini Fest is az északi járműjavítóban. Idén már 5. alkalommal rendezik meg ezt a programot, ahol bemutatják a legendás Icarus gyár történetének meghatározó sorozatgyártásban készült típusait. A korai típusokból egy-egy példány lesz látható, köztük a különleges üzemképes Icarus 630 kabrió is. A bemutató gerincét a 200-as család adja, míg a későbbi típusok elsősorban ritkább, különleges járművekkel képviseltetik majd magukat. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt feledhetetlen élmény lesz péntektől egészen vasárnapig. Úgyhogy Tali az északi járműjavítóban. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy milyen slágerek adnak nekünk rendezvút. Szia, Kata, Márti vagyok, és a barátaimnak a visszapillantót küldeném, hogy emlékezzenek az idei nyár legszebb pillanataira. Nagyon jó kis dalválasztás, és hát nagyon klassz az üzenet. Igen, így a nyár vége felé olyan jó felidézni a legjobb programokat, úgyhogy Majkáék már is énekelnek nekünk. Előtte azonban itt van Hajni üzenete. Lajosnak szeretnék boldog névnapot kívánni, majd kocintunk rá a hétvégén, és küldök neki egy Pointer Sisters számot. Hát nagyon boldog névnapot kívánok én is minden kedves Lajosnak. A Pointer Sisters-től a Jump for My Love-ot választottam. Remélem, hogy tetszik.

0: Olyan jól esik néha visszanézni, olykor az egész életművünkre, olykor csak a lassan mögöttünk lévő nyárra. Ez volt Molnár Tamás és Majka Dala, ha visszapillantó hét a Sláger FM-en. 0630 30 30 95 8, ez pedig SMS és telefonszámunk, lehet küldeni az üzeneteket, akár megírhatják, hogy az önök számára mi volt az idei nyár legmeghatározóbb slágere. Így tett például Vera is, de még az ő üzenete előtt Erika üzenetét osztanám meg önökkel. Sziasztok, a műhelyfestő brigádnak üzenem, hogy szép munkát végeztek, és kérném nekik Teddy Swims valamelyik számát. Oké, Erika, már is érkezik egy jó kis Teddy Swims dal, de előtte akkor itt van Vera üzenete. Szia Kata, kollégáimnak küldeném a State Side című számot, mert nekünk idén nyáron ez volt a top. Hú, tényleg nagyon jól sikerült. Pink Panther ezt és Zara Larsson közösen készítette ezt a dalt, úgyhogy infoblokkunk előtt már is ez szól.
1: Ez a minden, amit szeretünk.

0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. A mai felhősebb napot holnap napsütésesebb időjárás követi, majd bár a délelőtti órákban még lehetnek fölöttünk gomoly felhők, esetleg fátyol felhő is, de holnap már csapadékra nem számíthatunk, délutára pedig teljesen kiderül az ég. A reggeli 20-21 fokot, délután 28-29 fok követi majd. Egy picit melegszik az idő még csütörtökön, akkor 30-31 fokra számíthatunk, és ezen a héten pénteken lesz a legmelegebb, akkor 34-35 fokot mutatnak majd a hőmérőink, viszont szombaton jön egy újabb hidegfront, ami nagy lehűlést ugyan nem hoz, de esőt igen, 31-32 fok és felhős idő ígérkezik, de vasárnapra megint kisüt a nap. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál, a belső sávban, illetve korábban volt egy baleset Solymáron, ami miatt lezárták a Dózsa-György utcát a Templom tér közelében, úgyhogy itt sem tudunk autóval közlekedni, illetve az erre járó autóbuszok is kerülni kényszerülnek. A harmadik kerületben a Cet János közben, a Cet János utca és az Anikó utca közt egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezet építenek, és lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát és a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A Bajcsy-Zsilinszky úton pedig kifelé az Andrássy út előtt le kellett zárni a külső sávot, mert beszakadt az útpálya, és dolgoznak a Hegedűs-Gyula utcában és a Viktor Hugo utca és a Turzó utca közt távhővezetéket javítanak, ezért ezt az útszakaszt is lezárták, és távhővezetéket építenek a Kacsó-Pongrác úton is kifelé a Rákospatak utca előtt, itt időszakosan sávlezárásra kell készülni. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Tom Jones dala, a Sex Bomb itt a Sláger FM-en, és tavaly nyáron hatalmasat szólt ez a dal is itt Budapesten, hiszen tavaly nyáron Tom Jones is koncertezett nálunk, de hát az idei nyár is tele volt izgalmas koncertekkel, ráadásul a koncertélmények nyarán nagyon sok hallgatónkat el is vittük egy-egy buliba, és hát nagyon úgy nézem, hogy a nyár legnagyobb dobásai azért még mindig előttünk állnak, hiszen ezen a hétvégén rendezik a Szentendre éjjel-nappal nyitva a fesztivált, amely péntektől vasárnapig elképesztő program kavalkáddal vár bennünket. Több mint 100 programon vehetünk részt ez alatt a 3 nap alatt. Lesznek kiállítások, például babakocsi kiállítás, lesznek előadások, például érkezik egy asztrológus és mesél nekünk arról, hogy mi várható még 2026-ban, de lesz drogprevenciós előadás is, műhelybemutatók, sőt kézműves programok is várnak bennünket. Szerintem a legizgalmasabb például a közös festés lesz, amit a templomdombon szerveznek. Szóval Szentendrén lesz érdemes eltölteni ezt a hétvégét, mert rendesen oda csapnak a nyár végének, és hát a kívánság műsor végének is lassan oda csaphatunk. Szia, Enci vagyok, és egy Bruno Mars dalt szeretném, ha lejátszanál csak nekem. Oké, Enci, már is keresünk neked egy jó kis Bruno Mars számot. A kedvenc recepciós lánykáimnak küldöm Billy Joel-től az Uptown Girl-t, és üzenem, holnap is számítok a csilingelő kacagásukra. Ez pedig Gyuritól jött, úgyhogy már is ezzel a dallal megyünk tovább.

Ez a Bruno Mars dal az I Just Might itt a Sláger FM-en, és mielőtt lezárnánk a kívánság műsort, még egy kérést teljesítek, ez pedig Szanditól jött, aki anyukájának szeretne boldog születésnapot kívánni a kedvenc dalával, a Nox Szeretem című számával, úgyhogy ezzel kívánok én is nagyon boldog születésnapot, holnap pedig ismét jelentkezik majd a kívánság műsor.

0: Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
10: Jött egy üzenet, meghallgatom.
11: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
10: Pölöskei, a családi szörp.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A fővárosi felelviteli főügyészség szerint nincs sok perújításra a fenyőgyilkosság ügyében. Megfeneklett egy szállodahajó a Dunágyönyűnél. Rejtélyes római kori épületre bukkantak az Óbudai Szezjár területén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A fővárosi fellebbviteli főügyészség szerint nincs sok perújításra a fenyőgyilkosság ügyében, tudta meg a Magyar Nemzet. Nyerfes Tamás védői a jogerős ítélet után fordultak a fővárosi ítélőtáblához arra hivatkozva, hogy olyan perdöntő bizonyítékok kerültek a birtokukba, amelyeket az eljárás során nem vizsgáltak, és amelyek szerintük igazolják, hogy Nyerfes Tamás nem bűnös. A napokban benyújtott indítványában az ügyészség a perújítás elutasítását kérte, mert álláspontjuk szerint a volt úszószövetségi elnök által felsorakoztatott bizonyítékok nem alkalmasak a perújításra. A beadványokról a fővárosi ítélőtábla egy hónapon belül dönt. Várhatóan szeptember 10-ig vadkár elhárító vadászatot végez a Rákosmenti Vadászok Egyesülete, a Rákoskert, Rákos Csaba és az M0-ás autót által határolt mezőgazdasági területeken. A vadászat elsősorban a napraforgó táblákat érinti, ahol a galambok és gerlék által okozott károkat próbálják mérsékelni. Ismét elakadt egy svájci szállodahajó a Dunán. A 110 méter hosszú Esprit Pozsonyból Komárom felé tartva futott Zátonyra, számolt be róla Győri ragadozóna horgászbolt. A videójukból az is kiderült, hogy pontosan ugyanott akadt el, ahol egy hónapja a Gloria nevű hajó. Az Esprit Passau és Budapest között közlekedik 36 fős legénységgel, 37 kabinnal és 98 vendég befogadására alkalmas. Augusztus elején az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó kényszerült várakozni a Dunán. Júliusban pedig buszoztatni kellett a vendégeket. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte az amerikai elnök. Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy a változtatás komoly megfontolás alatt áll, és azt is hozzátette, hogy nem számít jelentősebb üzleti együttműködésre Ontario tartománnyal a továbbiakban. Kanada kedden válaszvámokat jelentett be 27,6 milliárd kanadai dollár értékű amerikai árucikre, ami pontosan megegyezik Washington új tarifáinak összegével. Emellett több milliárd dolláros támogatási csomagot is bemutattak az érintett vállalkozások és munkavállalók megsegítésére. A válaszvámok szeptember 8-án lépnek hatályba, és 15-25, illetve 50%-os tételekkel sújtanak mintegy 700 amerikai terméket. A diplomáciai konfliktust a hétvégén Zátonyra futott kereskedelmi egyeztetések előzték meg. Egyedülálló római kori épület romjai kerültek elő az óbudai Szeszgyár területén, ahol a Waterfront City lakótelep építése zajlik, írja a Válasz Online. A falak egyes szakaszai embermagasságban maradtak meg, rajtuk az eredeti római fúgavakolat is látható, ami rendkívül ritka Magyarországon. A toronyszerű központi építményhez hosszú folyosók kapcsolódtak, de a régészek sem hazai, sem nemzetközi párhuzamot nem ismernek. A feltárt részeket állagmegóvás miatt visszatemették, és kérdéses, hogy a további szakaszok maradt-e fent bármi, a romok sorsáról az örökségvédelmi hatóság dönt majd. Retro autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel, garázsvásárral és bakelit lemezekkel várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap a Memento Parkban tartott retro napon. A Budapest 22. kerületében található területen a szocialista korszak nosztalgikus elemei kerülnek elő a Szobor Park előtti tanútéren. A szervezők várják a különböző szocialista autócsodák tulajdonosainak jelentkezését az autós találkozóra. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

Nagyot robbant ez a dal. Ez volt a TNT és a Robban a bomba itt a Sláger FM-en, amellyel a 90-es évek végét idéztük fel, és ez a Sláger este, én pedig Kiskata vagyok, és nagyon kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Kellemes programélmény vár bennünket a nyár végén, főleg, hogyha szeretik a jó filmeket, mert hogy ismét jön a Veszprém Balaton filmpiknik augusztus 27-e és 29-e között, vagyis csütörtöktől szombatig. Annak idején még az Európa Kulturális Fővárosa program keretében indult útnak a Magyar Mozgókép Fesztivál, ez tér vissza megújulva Veszprémbe és Balatonfüredre. A megújult fesztivál visszatér egy kicsit a gyökerekhez, a filmpiknik azon időszakához, amikor a fesztivál még a film ünnepe tudott lenni. A szervezők célja, hogy egy nyitott, közvetlen eseménnyel gazdagítsák a térség kulturális életét, miközben házigazdaként hangulatos környezetben nyújtanak lehetőséget a megújuló filmes szakma és a közönség nyári találkozójára. Az idei fesztiválon megemlékeznek majd az 50 éve elhunyt Latinovits Zoltánról, de Tar Béláról is, illetve a 100 éve született rendezőről Herskó Jánosról is, akinek többek között olyan filmeket köszönhetünk, mint a Két emelet boldogság, vagy éppen Amelyiket a 9 közül, de ő írta az Ismeri a Szandi Mandit című film forgatókönyvét is, szóval várja a filmek szerelmeseit Veszprém és Balatonfüred ezen a hétvégén a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Itt a Sláger FM-en pedig vár ránk a Back to Black, és ezt meg is éneklik, szól az Úgy vártalak.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Pápai Jóci dalát hallgattuk meg, ez volt az Én apám. Ugye sajnos napról napra egyre közelebb kerülünk a nyár végéhez. Nem gondoltuk volna, amikor júniusban bezártuk az iskola kapuit, hogy ilyen gyorsan eltelik majd ez a néhány hónap, és napok múlva megint csak ott állunk majd az évnyitón. Ez persze nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is változást hoz majd az életében. Viszont ami nem változik, hogy minden reggel továbbra is a Sláger reggel csapata ébreszt majd bennünket. Pordán Petra és Somogyi Zoli készen áll a kihívásokra, mint ahogy ma reggel is szórakoztattak bennünket, és hát telefon végre kapták Krisztált és Nimródot, akik a Sláger FM jó voltából vehettek részt a Hollywood Vampire londoni koncertjén, és fantasztikus élményekkel gazdagodtak.
1: Olyan élményteli ez a mai reggelünk. Ugye már beszéltünk például reggel a játékban Gyulával, aki személyesen találkozott Diana hercegnővel, meg az idősebb Bussal, meg Erzsébet királynővel, mert ő testőrként kísérgette őket itt Budapesten. Most pedig itt van valaki, aki a Sláger FM jó voltából találkozhatott például Johnny Deppel.
2: Vagy mondjuk Alice Cooperrel is. Itt van velünk Kriszta, jó reggel.
1: Hello!
3: Jó reggel.
1: Good morning!
2: Good morning! De nem egyedül vagy itt, hanem a fiaddal. Szia, keresztneved elárulod?
4: Nimród.
2: Hello, Nimród. Hogy ti együtt mentetek ki Londonba, hogy átéljétek mindezt. Na, meséljetek, milyen volt?
4: Hát nagyon jó.
3: Nagyon fantasztikus.
2: Figyelj, küldtél nekünk néhány fotót, drága Krisztám, és itt azért látjuk, hogy rengeteg élménnyel gazdagodtatok. Nem csak Hollywood Vampires koncerten voltatok, de először kezdjük azzal, jó? Milyen volt a srácokkal találkozni test közelből?
4: Elképesztő.
3: Johnny Depp nyakába ugrottam, megpukiltam, aztán kicsit meglepődtem.
1: Igen? Sikerült kivitelezni? Mert ezt mondtad annó még az út előtt, hogy ez a terved. És hagyták? Tehát a testőrök nem tepertek le közben?
3: Nem. A Johnny Depp is kicsit meglepődött, aztán mondtam, hogy rögtön Budapestről jöttünk hozzá, és akkor erre azt mondta, hogy ó, hát már régen jártam Magyarországon. Ennyit válaszolt nekem, úgyhogy még sikerült beszélni is vele.
2: Az viszont nagyon menő.
1: Komoly. Közös képet készítettetek, remélem?
3: Hát nem lehetett nekünk fényképezőt, vagy hát telefont bevinni, mert lezárták egy ilyen jóndrő zacskóba, vagy tasakba. De csináltak elvileg, csak még nem küldték el.
1: Ja, profi fotós, akkor meg lesz. Bekeretezitek majd otthon?
3: Bekeretezzük, igen.
2: Na, Nimród, és meséljetek, mi mindent láttatok, mert itt a Sláger FM Facebook oldalán is ugye megosztottuk a képeket. Hát azért itt van jócskán rengeteg történet, amit elmesélhettek nekünk, hiszen azért Londont ti bejártatok, és hogy anyukád említette tegnap, ha jól emlékszem, 88 kilométert tettetek a lábatokba.
4: Hát igen, jó sok mindent láttunk, az biztos.
2: Mesélj!
4: Múzeumokat, meg Londont is végigjártuk.
1: Mi maradt meg a legjobban Londonból?
4: Nekem nagyon tetszett az Imperial War Múzeum. Ez egy ilyen háborús múzeum.
1: Áll egy csatahajó a Temzén, azt megnézted közelebbről?
4: Igen, a HMS Belfast.
1: Nimródot megérte kijutatni, látod?
2: Igen.
1: Londonba, mert tudja, hogy mit látott. Így van. Tehát, hogy volt értelme.
2: Kriszta, neked mi volt a kedvenced azon kívül, hogy eljutottatok a koncertre?
3: Talán a British Museum, mert oda is sikerült eljutnunk még az utolsó nap. Uh-huh. Egyébként nagyon sok mindent nem láttunk, és 800 képet csináltam, úgyhogy a Nimród már teljesen ki volt akarva, hogy mindig mindent fényképezett. De a British Museumnak hány millió? 18 millió, vagy nem tudom, 8 millió tárgya van, amit meg lehet nézni, hogy elképesztő, és elképesztő mennyiség turista van.
1: Remélem, a múmiák megvannak, még nem mentek sehová.
3: Megvannak, iszonyú meleg van bent a múmiás részben, nincsen légkondi, és hogy a múmiák az eredeti klímájukban beletörnek, mert van vagy 40 fok bent ott a British Museum.
2: És nagyon jól mondtad, mert hogy 8 millió műtárgyat őriz a British Museum, ez felfoghatatlan nagy szám.
3: Igen, elképesztő milyen gyűjteményük van.
1: Mentetek esetleg shoppingolni kicsit a Harrods-ba, vagy valahová?
3: Hát a Harrods-ba nem shoppingolni, csak megnézni, hogy kik shoppingolnak.
2: Ettetek valami finomat?
3: Ettünk koreai, meg kínai.
1: Éjjel London.
2: Jó, hát Londonban persze, így van.
1: Figyeljetek, és hogy sikerült a dokumentumfilm a Hollywood Vampires-ről?
4: Nekem tetszett egyébként, ráadásul angol tanulásnak se volt utolsó, úgyhogy...
3: Igazából az életükről, az életük egy részét mutatta be, hogy alakult meg az együttes.
1: Figyeljetek, és British breakfast, babbal, meg tojással, vagy inkább kontinentális reggelit kértetek végül?
4: Hát ilyen svédasztalos reggeli volt az a szállásunkon, és ott angol reggeli volt, ott tényleg lehetett tenni igazi angol reggeli.
2: Örülünk, hogy jól éreztétek magatokat, és akkor a budapesti koncert még vár rátok.
3: Köszönjük szépen.
1: Addig meg pihenjétek ki az utat. Szép napot!
0: Hát azért Krisztát és Nimrodot én is irigylem egy kicsit. Látják, az ő példájuk is mutatja, hogy érdemes a Sláger FM-et hallgatni. Holnap is ébredjenek a Sláger reggellel, és ha már ajándékok, akkor tegyék próbára magukat a Hablaty játékunkban is. Annak is elképesztő ajándékai vannak. Well Hello Budapest Bar, Gypsy Kings koncert belépősőt, a Dunakeszi Festre is bezsebelhetnek egy páros belépőt, vagy éppen a Hungarian Darts Tropira. Megéri próbálkozni, akár már most elküldhetik nekünk SMS-ben azt, hogy Hablaty, csak aztán holnap reggel ne lepődjenek meg, hogyha csörög a telefon. Mi pedig csörgünk tovább a bikini dalával. Jön a nehéz a dolga.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. 8:45, és ma este 10 óráig rádiózhatunk együtt. 10-kor pedig érkezik majd Esmiller András, és indul a slágerkult, benne pedig Till Adél lesz majd az egyik vendég, aki minősített ultrarövid terápiás konzulensként érkezik a stúdióba, és arról beszélgetnek majd Esmiller Andrissal, hogy hogyan lehet rövid idő alatt közelebb kerülni egy régi elakadáshoz, egy nehéz döntéshez, vagy éppen annak a kérdésnek a megválaszolásához, amelyre már oly régen keressük a választ. Egy picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Valahogy úgy emlékszem vissza az egész életemre, hogy már kisgyerekkorom óta az volt a kedvenc elfoglaltságom, hogy így odaadtam magamnak a figyelmét másoknak, és ebben a szakmában, konkrétan ebben a tevékenységben, amit most csinálok, ez valahogy így ilyen, egy picit a kultúrához kapcsolódva, ilyen művészi szintre fejlesztettem magamban, de mondjuk ez az én saját igényem is, hogy ez egy olyan működés legyen bennem, amiben igazán magas szinten vagyok jelen.
2: Pont van egy, hadd mondjam el, jó nem kiadva téged, csak annyira édes a sztori, hogy ezt muszáj megosztanom a hallgatókkal. Még nem éltek a mikrofonok, és megkérdeztem tőled, hogy látod a mostani helyzetünket így. Ezt kérdeztem az első rész vendégétől, és hogy 2006 nyarának végén, őszének elején lassan, hogy állunk? Lelkiállapotban, hangulatban, kedven, és azt mondtad, hogy te nem foglalkozol ezzel. Mm-hmm. Tényleg így van?
1: Tényleg így van, nem foglalkozok vele, de ugye nyilvánvalóan érzékelem, és valahogy
2: te mit érzékelsz?
1: Hogy nehezen vagyunk az életünkben, hogy nem egy ilyen szabad áramlásban vagyunk az életünkben, hogy a szabad áramlásnak a megteremtéséért igenis, hogy meg kell, hogy dolgozzunk. És ezt leginkább a saját életemen is tapasztalom, hogy eléggé észnél kell lenni ahhoz, hogy az ember tudjon arra figyelni, és abban tudjon tudatos lenni, hogy mi az, ami igazán jó neki, ne sodorjon el minket az áram, ne sodorjanak el a közhírek, a média, a TikTok, stb., a Facebook,
2: minden
1: az utcán a sarki fűszeres, tehát hogy ezek minden, ami elsodorhat, igen, és hogy azt tapasztalom, hogy ebben nehéz minket magunkat így megtartani. Uh-huh. És ebben

0: Ugyanúgy bele tartozok én is. Nyilván ki hogy tudja ezt kezelni, meg ki mennyire érzékeny.
1: Tehát, hogy ez meló egyébként?
0: Nekem az. Uh-huh. Nekem az.
1: És a többieknek, a klienseidnek?
0: Hát a klienseim nyilvánvalóan azért vannak ott, mert van valami,
1: ami
0: meló nekik.
1: Ezt abszolút értem, és az egy teljesen jó irány, sőt, hát üdvözlendő, hogy egyáltalán felfogják, hogy nekik valamiben fejlődniük, változniuk kell. De mennyire nehéz a dolgod velük?
0: Nem nehéz a dolgom velük. Pontosan azért, mert visszacsatolnék oda, amit az elején beszéltünk, hogy mindenki tudja, hogy mi újság van benne, de sokszor van az, hogy nem nagyon tudjuk, ha a saját hajunknál fogva kihúzni magunkat bizonyos helyzetekből, vagy bizonyos ilyen begubancolódott lelki történeteinkből. Uh-huh. És ami az én kezemben van, vagy inkább úgy mondom, hogy az én lehetőségem ezzel a módszerrel, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon humánus, nagyon biztonságos, és zseniális módszer.
1: Ennek mi a neve? Csak mondjuk el a hallgatónak.
0: Ultra rövid terápia.
1: Hogyan tudnál lefordítani? Érthető.
0: Ez az a kérdés, amit nagyon tartottam, mert holnap utánig tudnék róla beszélni, mert nagyon könnyű egy ilyen tudományos, fantasztikus magyarázatot adni rá, amit akármilyen weboldalon, vagy bárhol el lehet olvasni.
1: De ezt inkább meg kell tapasztalni, gondolom.
0: Inkább meg kell tapasztalni, de ez egy olyan módszer, ami ilyen nagyon sűrítve, ilyen nagyon koncentrált, figyelemmel teli, szeretetteljes közegben engedi az embert feloldódni abban, ami éppen uh-huh. benne van, ami éppen akkor fontos a számára. És nem elégszünk meg azzal ebben a helyzetben, hogy felismerünk dolgokat, vagyis hát leginkább a kliens, ebben segíti a konzulens, hanem megkeresünk egy olyan lényegi pontot, amit érdemes elmozdítani ahhoz, hogy gyakorlatilag így szabad áramlás felé elinduljon az élete. És teszünk ezért gyakorlati lépéseket is. És elvezetjük a kliensünket egy olyan döntésig, amit ő mond ki természetesen, de hogy ez egy olyan döntés lesz, amiről nagy valószínűséggel úgy érzi ő is, hogy fogja tudni tartani azt az irányt, ami felé elindul, annak érdekében, hogy az a cél, az a vágyott állapot, ahova ő szeretne eljutni, az megvalósulhasson.
1: Hú, fontos misszió ez. Fontos misszió, abszolút. És tényleg, aki változtatni szeretne, meg azt gondolom, hogy aki még nem indult el, annak itt az ideje most elindulni, de pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy evidens-e már az embereknek, hogy változtatnunk kell, és ez önmunkával jár. Mm. És hajlandók-e tenni érte?
0: Én szerintem az a legszebb ebben az egészben, hogy ezt az emberek érzik. És nagyon-nagyon sok lehetőség van arra, hogy találjanak magunknak egy olyan rendszert, módszert, amin el tudnak indulni. Uh-huh. Mindenki a saját szíve szerint, vagy a saját gondolkodása szerint, tehát óriási a paletta.
2: Nagyon izgalmasan hangzik, hallgassák meg a teljes interjút is este 10 után. Itt a Sláger FM-en akkor kezdődik a Slágerkult, Esmiller András és vendége Tilla Dél számít majd önökre, most pedig karamelldalával folytatódik az este, jön a várt váratlan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy azonnal érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, és én sem búcsúzom még önöktől, hiszen még a következő órát együtt tölthetjük. Közben akár küldhetik a jelzést nekem SMS-ben, hogy itt vannak velem. 0630 30 30 95 8. A hírek előtt pedig még szól Aucsilla dala, a Vigyél el.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 80 éves korában elhunyt Dolly Parton. A pénzügyminisztérium elkészítette a 2026-os költségvetés felülvizsgálatát. Elérhetők a mentős kiérkezési idők. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Éves korában elhunyt Dolly Parton country legenda, jelentette be unokaöccse, aki elmondta, hogy több mint 20 éve ő vigyázott az énekes nőre, aki korábban azt kérte tőle, hogy majd ő jelentsen be minden halálával kapcsolatos hírt. Az elmúlt időszakban Dolly Parton egészségi állapota romlott, tavaly elhalasztották Las Vegas-i koncertjeit is. A Tennessee államban született énekesnő gyereksztárként kezdte, első dala 13 éves korában jelent meg. Pályafutása során mintegy másfél száz albuma jelent meg, közel 20 hangszeren játszott, és a country zene egyik legnagyobb hatású alakja lett Dolly Parton. A pénzügyminisztérium elkészítette a 2026-os költségvetés felülvizsgálatát, amelyet átadott a költségvetési tanácsnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint az örökölt költségvetési hiány a GDP 8,3%-ára nőtt volna. A Tisza kormány a túlárazások és pazarlás megszüntetésével eddig 400 milliárd forintot takarított meg, és az év hátralévő részében további 300 milliárd forintos megtakarítást tervez. Eközben a kormány első szociális intézkedései, köztük az iskolakezdési támogatás és a vényköteles gyógyszerek áfacsökkentése 63 milliárd forinttal rontják az egyenleget. Kármán András a portfólió érdeklődésére elárulta, az 500 milliárd forintos havári alap egy tartalék, ami a nem várt kiadások fedezésére szolgál. Majd hozzátette, ha nem lesz szükség a teljes alap felhasználására, akkor kisebb lehet a költségvetési hiány a most tervezett 7,5%-nál. Több mint 41 milliárd forinttal lett olcsóbb a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzése, amelyet legfeljebb 4113 új jármű 4 éves tartós bérletére és flotta kezelésére írtak ki, mivel a jelenlegi szerződések novemberben lejárnak, írt a Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy az eredmény azt mutatja, hogy átlátható feltételekkel és valódi versennyel jelentős közpénzt lehet megtakarítani. A beszerzés egyes részeiben még a 2017-es szerződéseknél is alacsonyabb árakat sikerült elérni. Az Országos Mentőszolgálat új bárki számára hozzáférhető statisztikai oldalt indított, ahol részletes és egymással összevethető adatok jelennek meg a mentőegységek kiérkezési idejéről, valamint a mentési esetek számáról. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megtekinthetők az adatok, a különböző sürgősségi kategóriákhoz tartozó esetek száma és megoszlása szintén nyomon követhető. Azt írják, hogy jelenleg az esetek 90%-ában 26,4 percnél kevesebb idő alatt érnek ki a hívástól számítva. Budapesten ez 24,6 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozta, hogy a kiérkezési időből önmagában nem lehet megítélni a mentési rendszer működésének hatékonyságát. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten, iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A szervezet idén a kormányzati tanévkezdő támogatásra reagálva a tanszercsomagok mellett az évközbeni fejlesztésre helyezték a hangsúlyt, ezért a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására gyűjtenek pénzadományokat. A segélyakcióhoz a 1353-as adományvonal hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt a Vétek dala, ha merre jár a boldogság itt a Sláger FM-en, és ahogy azt már a hírekben is hallhatták Kortutai Dóritól, sajnos szomorú hír érkezett, elhunyt Dolly Parton, a legendás énekes és színésznő, a country királynője. Dolly Parton maga volt az öröm és a csillogás, mindig mindent igyekezett humorral kezelni, többek között azt is, hogy az elmúlt hónapokban egyre romló egészségügyi állapota miatt le kellett mondania a koncertjeit, a kórházban töltött napokat és a kivizsgálásokat is igyekezett elviccelni. Az énekesi karrierje a 60-as években kezdődött, akkor kezdett igazán szárnyalni, amikor 20 évesen a country fővárosába, Tennessee-be költözött, és már a megérkezése napján beleszeretett későbbi férjébe, akihez 1966-ban ment fel, és akinek tavaly tavasszal bekövetkezett haláláig boldogan éltek együtt szerelemben, és bár gyermekük soha nem született, nagyon sokat jótékonykodtak, és Dolly saját gyermekeként szerette keresztlányát, Miley Cyrust. Egyébként ő volt az az énekesnő, akivel először fordult elő, hogy egy dala kétszer is felkerült a toplisták élére két különböző évben. Az I Will Always Love You című dala 1974-ben jelent meg, és azonnal közönségkedvenc lett. Majd amikor 1982-ben a Legjobb Bordélyház Texasban című filmben is felcsendült a dal, azonnal ismét listavezető helyre ugrott, és egy újabb évtizeddel később Whitney Houston is sikerre vitte a Több mint testőr című filmben, ezzel újabb rekordot hozva Dolly Parton dalának. A country legenda Dolly Parton 80 éves volt. Legyen neki könnyű a föld. Csak ébresz.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a 30Y dala, a lélek ára. Mi pedig gyorsan utána nézünk annak, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Ugye a mai napunkat felhők határozták meg, ennek azonban vége, holnap már a napsütésé lesz ismét a főszerep, viszont 28-29 fokot ígérnek mindössze a meteorológusok, tehát egyelőre 30 fok alatt maradunk majd. Viszont csütörtökön, pénteken még vesz egy nagy lendületet a nyár, csütörtökön 30-31, pénteken pedig 34-35 fokot mérhetünk majd, és a hosszabb távú előrejelzéseket elnézve ezzel tényleg búcsúzik is tőlünk a nyár, hiszen szombaton jön egy hidegfront, ami borongósabbá teszi majd a hétvégénk első napját, de vasárnapra még lehet strandprogramokat tervezni, és a jövő héten szépen lassan elkezd majd érezhetően csökkenni a napközbeni felmelegedés. Tehát jön az ősz, lehet ez a világrendje. Itt a Sláger FM-en pedig Hevesi Tamás érkezik hozzánk már, és tőle szól az Ezt egy életen át kell játszani.

0: Szeretem a Sláger FM-et. Minden nap hallgatlak titeket.
1: Ez a Sláger FM.
2: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt,

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Hooligans dala, ha mindörökké, és hát nagyon remélem, hogy nem kell mindörökké feszültségben élnünk, bár egymást követik a világban az egyre súlyosbodó konfliktusok, és hát ezek alakulása bizony a mi életünkre is hatással van. Itt van például az Amerika és Irán között feszülő konfliktus, többek között erről is beszélgetett a Sláger reggelben Portán Petra és Somogyi Zoli, Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával.
1: Katonai szakértők nagyon szép számokkal támasztotta alá, hogy a világban használt üzemanyag jelentős része származik abból a régióból, amit Irán most teljes blokkád alá kíván vonni, válaszul ugye az amerikai gazdasági szankciókra, amelyeket tegnap jelentettek be. Hát most azt beszéltük Petával, hogy ha itt április-májusban a Hormuzi szorosnál történtek kapcsán, ugye nagyon aggódtunk, hogy lesz-e majd üzemanyag a kocsikba, vagy mondjuk ugye például a repülőgépekbe, akkor most vajon kezdjünk megint esetleg még inkább aggódni? A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát, Grád Ottót hívtuk fel. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Otto, hogyha Irán valójában lezárja a Hormuzi szorost, a világ olajkereskedelmének nagyjából az egyötöde ugye az kieshet. Magyarország finomítói veszélyben vannak? Honnan, milyen forrásokból szerezzük mi be egyébként a kőolajat?
3: Biztos, hogy jelentős problémát jelentene a teljes lezárás. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy már hónapok óta nagyon messze vagyunk attól a normál, mintegy 20%-os részesedéstől, amit ugye a múltban nagyjából az arabből a Hormuzi szoroson keresztüli kiszállítások, a kőolaj, és mondjuk itt fontos nem csak a kőolaj, hanem üzemanyag termékek, tehát gázolaj, illetve ami szintén nagyon fontos, az LNG, tehát a cseppfolyósított földgáz szállítása szempontjából ugye a probléma okozott. Tehát az a 20%, ami a múltban megvolt, az már hónapok óta messze alacsonyabb. Természetesen az a kevés meg a nulla közt is van különbség, azért nem lesz annyira tragikus a helyzet, legalábbis én így gondolom. Alternatív szállítások, alternatív források már a utóbbi időszakban, utóbbi hetekben, hónapokban is beléptek, és nagyon komolynak mondható ellátási probléma nem alakult ki. Fizikai szállítások azért továbbra is vannak ezekből az alternatív irányokból. Tehát Észak-Afrika, Nyugat-Afrika, a dél-amerikai olajkitermelő országok emelt kitermelési kvótái azért jelentősen segítették a fizikai ellátás problémájának megoldását. Tehát biztos, hogy nehézséget okoz, és ugye ez az árakban jelentkezne majd elsősorban. Európa és Magyarország szempontjából azért én azt gondolom, hogy fizikai oldalon kevésbé jelent ez olyan óriási kockázatot.
1: Akkor csak egy kérdés a végére. Bátorkodjunk, mit tudom én, repülőjegyet venni októberre, novemberre? Ha valaki mondjuk menne majd hosszú hétvégézni?
3: Én azt gondolom, hogy nyugodtan, hogyha nézzük az európai ellátást, az európai finomítók kőolaj ellátása biztosított, a finomítók pedig nagyjából el tudják látni az európai fogyasztókat. A benzinből mindenképp, nem véletlen az, hogy ugye a töltőállomásokon azt tapasztalhatjuk, hogy lényegesen olcsóbb a benzin, mint a gázolaj. Jelen pillanatban is még 600 forint alatt van az átlagára, a gázolaj drágább 680 forint környékén a hazai kutakon. Ennek az oka az, hogy az európai ellátás középáratokból gázolaj, illetve a repülőgép hajtóanyag Jetta egyben mindenképp importra szorul. Ezeket az importokat kell azonban majd megoldani a következő időszakban is. Én azt gondolom, hogy azért ez megoldott lesz. Az egy másik kérdés, hogy nyugodtan repülőre szállhatunk majd, csak hogy mennyibe fog kerülni a repülőjegy az üzemanyag ára kapcsán. A hazai ellátásra, hogyha még megengednek,
2: persze, hogy
3: egy rövid mondatot. Mindenképpen én azt gondolom, hogy kedvező változást jelent majd az, hogy a legutolsó hírek szerint folyamatosan megy a helyreállítás a hazai finomítónak. A tavaly szeptemberi műszaki probléma megoldása most már úgy tűnik, hogy teljes mértékben sikeres lesz, és hogyha a tervek szerint szeptember közepétől újraindul a finomító teljes kapacitása, tehát a jelenlegi 60%-ról föl fogunk tudni menni a 100%-os finomítói teljesítményre, az a hazai ellátásban mindenképpen nagy könnyebbséget jelent, és a kockázatok

0: kórházatok csökkenését, főleg amiatt, hogy az év végéig abszolút biztosított az orosz kőolaj érkezése a barátság csővezetéket, tehát ha a finomító működik, alapanyag lesz, mert a kőolaj érkezik, akár az Adria vezetéken, akár folyamatosan a barátság csővezetéken. Én azt gondolom, hogy a hazai ellátásban probléma nem lesz az év végéig, az árakat természetesen a világpiaci jegyzés árak azért befolyásolják majd.
1: Köszönjük szépen Grád Ottónak, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának. További jó munkát, viszhal!
0: Minden jót!
2: Viszontlás!
3: Egy picit azért ez megnyugtató. Holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel, úgyhogy ébredjenek Pordán Petrával és Somogyi Zolival, most pedig megyünk tovább a United dalával, szól a Hófehér Jaguár.

A Groove House dala szólt, ez volt a Ha újra látom, én pedig ezzel a dallal meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és búcsút veszek, hiszen mindjárt 10 óra lesz, érkezik Hátes Miller András, és indul a Slágerkult, úgyhogy további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok önöknek, holnap 4-kor ismét érkezem. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Jó pihenést! Láttam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több budapesti kerületben még pályázhatnak támogatásra az SNH gyereket nevelő családok. Egy hónap alatt 252 embert fogtak le a rendőrök Budapesten. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Sikeres műtéten esett át a hétfői vadászrepülő balesetben megsérült pilóta, aki a katapultálás során szenvedett gerincsérülést, közölte Ruszin-Szendi Rómulus honvédelmi miniszter. A budapesti Honvéd Kórház tájékoztatása szerint a Gripen pilóta teljes felépülése várható. Több budapesti kerületben még pályázhatnak támogatásra a sajátos nevelési igényű gyereket nevelő családok. A támogatás feltételei és összege kerületenként eltérő, és az is változik, milyen kiadásokra használható fel, írja az EduLine. A második kerületben szeptember 30-áig lehet kérelmet benyújtani, legfeljebb bruttó 130 ezer forint visszanemtérítendő támogatásra, amely fejlesztésekre, terápiákra és speciális eszközökre fordítható. Zuglóban szeptember 15-ig lehet pályázni, legfeljebb 100 ezer forintra, jövedelmi feltételekkel és igazolásokkal. Korábban Erzsébetvárosban és a 15. kerületben is volt hasonló lehetőség. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten az átfogó rendészeti fellépés során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Több mint 11 ezer embert igazoltattak, 195-öt előállítottak, 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre, és rablás, kábítószeres ügyek, garázdaság, lopás elkövetőivel szemben is intézkedtek. A BRFK szerint sok közterületi probléma mögött összetett szociális és egészségügyi okok állnak, ezért a fővárossal és szociális szervezetekkel együtt keresik a tartós megoldásokat. Az elmúlt hónap tapasztalataira építve folytatják a célzott közterületi ellenőrzéseket. Tervezett karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem megálló között jár a 4-es metró vasárnap üzemkezdettől délig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A budai oldalon sűrűben járó villamosok pótolják a metrót, Kelenföld vasútállomás pedig a 19-es, a 49-es és az 1-es villamossal marad elérhető. A BKK a Kelenföldhöz vonattal érkezőknek azt javasolja, hogy az érintett időszakban inkább a déli pályaudvart vegyék igénybe. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, amely az Európa Kulturális Fővárosa program koncepciójához tér vissza. A fesztivál célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben erősebben kapcsolódik a régió kulturális karakteréhez. A rendezvény házigazdája Osvárt Andrea színésznő producer mesélt a fesztiválról a Sláger FM-nek.
2: Idén 3 napos rendezvény lesz Veszprémben és Balatonfüreden, körülbelül 70 filmet fognak vetíteni, lesz ezek között rövidfilm, mozifilm, rajzfilm, dokumentumfilm, ezen kívül a vetítéseken kívül lesznek szakmai beszélgetések filmesekkel, közönségtalálkozó, koncertek, úgyhogy nagyon-nagyon különleges a program, és nagyon sokszínű, úgyhogy aki szereti a szabadtéri mozizást, meg a kötetlen beszélgetéseket, az biztos, hogy talál magának megfelelő programot, és idén nem lesz verseny a filmek között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
1: A Veszprém Balaton filmpiknik programjairól bővebben az esemény honlapján tudnak tájékozódni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez? A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel. Érkeztünk Budapest, és a vétel között mindig mondom Pezsgő. Kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, és azt gondolom, hogy egy divattervező nagyon is képes hatással lenni a kulturális életre, aki meg 25 év után még meg is koronázta a pályafutását, az meg még inkább hatással tud lenni erre. Rimnák Tündét köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
2: Én köszönöm, hogy meghívtál, és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik, de rég volt a követem figyelemmel egyébként messziről a te pályafutásodat. Örülök a könyvnek, amit kaptam tőled, egy nagyon szép album ez.
2: Igen.
1: Gyakorlatilag, amit hoztál, Tündér öltések, és azt mondtad, hogy az emberi találkozásokkal a
2: középpontban. Igen, ez egy igaz történet, az, ahogy én elkezdtem, és hogy rátaláltam erre az útra, illetve azokkal, akikkel együtt alkotok, azok az alapítványok, egyesületek, térségek, népművészek, kézi hímzők, csipkevarrók, az ők gondolataikat is benne írtuk, igen, és hogy találkoztunk, és igazából, hogy alkotunk együtt, és én bízom benne, hogy ez, aki elolvassa, egy inspiráció lesz arra, hogy igenis az, hogyha valamit elhívásod van, és valamit szeretsz, megtanulsz, nagyon jól tudsz, és folyamatosan képzed magad, és rábízod magad a Jóisten vezetésére, és a találkozásokra, akkor igenis egy nagyon szép és nagyon fontos missziót tudsz beteljesíteni.
1: Jó, de szép szavakat használsz, misszió, elhívás, ezek mind-mind nagyon fontos.
2: Igen, mert így
1: hívó szavak.
2: Így van, így éljük az életünket.
1: Abszolút. És ez milyen fontos az is, hogy mit veszünk föl.
2: Ez így van.
1: Akár inspirációs, meg motivációs szempontból is?
2: Én mindig azt mondom, hogy mutasd, mi van rajtad, megmondom, ki vagy. Uh-huh. Igen, az öltözködés, a divat, az egy kiváló kommunikációs eszköz, megmutat mindent. A lelki állapotodat, az hogy te honnan jöttél, hova tartasz, hova érkeztél, uh-huh. És én azt gondolom, hogy az, hogy én eredeti magyar értékekkel díszítem a ruhákat, az azt adja hozzá, hogy igenis egy nagyon erős identitás, és a magyar kultúra, a nemzetünk felé elköteleződést, uh-huh. És tiszteletet, és büszkeséget.
1: Nálad is egy út volt ez a 25 év.
2: Igen.
1: De melyik részét élvezted a legjobban?
2: Mindig kérdezik, hogy milyen érzés, hogy sikeresnek lenni. Hát én ezt nem tudom így megfogalmazni. Én azt tudom, hogy nekem az a siker, amikor egy vendégnek elkészül egy ruhája, és én látom az ő szemébe, hogy igenis hozzá tudtunk adni valamit ahhoz a naphoz, hiszen amire ő választotta ezt a ruhát, uh-huh. És mert hogy azért a mi ruháinkat túlnyomó részt alkalmakra vásárolják, ezek egyedi tervezésű ruhák, elegáns alapanyag, nagyon magas minőségű alapanyagból, professzionális kézi hímzésekkel, csipkékkel, ami mind 100% kézi munkával készül, tehát itt azért az, hogyha valaki tőlünk megrendel egy ruhát, van, hogy fél évet is vár rá.
1: Hiszen nagyon sokáig készül.
2: Igen, a halasi csipkével díszített ruha, ugye az egy nagyon különleges technika, és hát azt tudni kell, hogy a világon 9 nő tudja ezt csinálni, ott a Csipke Múzeum alapítványánál, és zárt tudás, és alapvetően egy hölgy egy nap másfél centimétert halad, tehát azért is hívják a csipkét a türelem himnuszának, tehát míg egy tenyérnyi csipke elkészül, önmagában az is egy 4-6-7, nyilván ez attól függ, hogy ez a kézi munka, erre várni kell.
1: Ehhez hozzászoknak, akik ebben a szakmában vannak? Tehát például te tudsz türelmes lenni?
2: Én folyamatosan vagy hímzésre várok, vagy csipkére várok, de igen, a türelem az nélkülözhetetlen.
1: Hát jó, neked van, ilyen... mert te vagy a híd, a
2: igen.
1: Megrendelő és a készítők között, oké, hogy divattervezőként nagyon-nagyon fontos, elengedhetetlen szereped van, de hát valahol őket is türelemre kell inteni.
2: Alapvetően hosszú, nem.
1: Azok, tisztában vannak vele.
2: Igen, ezek a kapcsolódások, amiről ugye a könyv is szól, szerintem tökéletesen megmutatja, hogy ha valahova odaérsz, nem pedig akarsz menni, akkor itt nem kérdés az, hogy itt már mindenkinek van egy olyan elhívása, amiről ő pontosan tudja, hogy ő azt miért csinálja, miért tanulta, hol tart és hova szeretne eljutni benne. Ezek az alkotócsoportok, kézműves alkotócsoportok, akár hímzőasszonyokról, akár csipkevarrókról beszélünk, itt mindenkinek az életformájává vált tulajdonképpen. Uh-huh. Úgyhogy ez egy életforma, világos, amit mi csinálunk.
1: Világos, de milyen jó.
2: Ez nagyon, igen.
1: Életérzéssel együtt gyakorlatilag. Abszolút. Rengeteg díjad van. Gondolkodtam, hogy elkezdjem-e felolvasni őket, de nyilván büszke vagy rá.
2: És soha nem gondoltam volna, hogy én egyszer is díjat fogok kapni, de és akkor vannak, akik ugye mondják, hogy jaj, mit számít a díj, és azt kell, hogy elmondjam, hogy a díjat hogy érdemes kapni. Úgy érdemes kapni, mint például, amikor a szülővárosomtól, Tóth Komlóstól kaptam a Pro Urbe díjat, hogy vagy 400-500 ember eljött, és mindenkitől virágot kaptam, és mindenki tudta, hogy én ki vagyok, hiszen a szüleim ugye mai, igen, napig ott élnek. Én már nem sok mindenkit ismertem fel, de utána az a szeretet és az a tisztelet teljesen meghatott. Tehát így érdemes a szülővárosodtól Pro Urbe díjat kapni, hogy örülnek az ott élők.
1: Abszolút.
2: Például, ugye most Kalocsa városától kaptam,
1: igen,
2: egy
1: ez
2: díjat.
1: Ez a legfrissebb.
2: Igen, igen, és egy Hajnald Lajos díjat, aki ugye egy érsek volt, igen, egy kalocsai érsek, és nem ott született, ugyanúgy, mint ahogy én is nem kalocsai vagyok, de 15 éve együtt dolgozunk, uh-huh, és nagyon sok, nagyon jó, értékes embert ismertem meg, akik hagyományőrzők, néptáncosok, uh-huh, népzenészek. Tényleg ez egy életforma. 15 évig járni egy térségbe, és ott alkotni az ott élőkkel, az egy többkötetes könyvet is kiadna.
1: Majd.
2: Igen. És hát mérhetetlenül nagyon örülök annak, hogyha egy kicsit is hozzájárulhatok ahhoz, hogy a kalocsai hímzés fennmaradjon, és tovább tudjuk adni egy fiatalabb generációnak. Igazából ez volt a célja, uh-huh, a 15 évvel ezelőtti polgármesternek, Török Ferencnek is, és aki most felkért, hogy fogadjam el ezt a díjat, dr. Bagó Zoltán, aki most jelenleg a Kalocsaváros, uh-huh, polgármestere.
1: De milyen jó, hogy itt Budapest központjából kötsz össze országrészeket gyakorlatilag.
2: Igen, hiszen nekem nagyon sok külföldön élő vendégem van, elszármazottak, vagy akik...
1: Akik miattad járnak vissza?
2: Nem, de amikor hazajönnek, akkor mindig felkeresnek, és ruhát rendelnek, és így valahogy nem mindig van idejük elmenni annyi helyre, hova szeretnének, és így én vagyok Budapesten egy olyan központi hely, ahol ha kézi munkára, nem csak kimondottan ruhára, de ha bármi, ami ezzel kapcsolatos téma van, akkor én tudok nekik ebbe segíteni, uh-huh, előtte üzenetet küldenek, hogy mit szeretnének, és így amikor megérkeznek, akkor utána ők haza tudnak vinni magukkal valami igazán eredetit, igen, és az, ami nekik ott nagyon sokat jelent, és nagyon büszkék rá.
1: Te is büszke vagy a minden egyes ruhára? Egyáltalán nem tudom, ebben ahol most tartasz növekedésben, rálátsz-e tényleg minden ruhára ilyenkor még, vagy ez már túlnőtt rajtad?
2: Ez túlnőtt rajtam. Szerintem büszke is lehetek rá, de alapvetően inkább hála van a szívembe, uh-huh, és mindig rácsodálkozok, hogy most ezt tényleg én csinálhat, amikor úgy beülök a szalon sarkába, és akkor igen, hát nincs itt rajtam kívül más. Uh-huh. Szóval azért ez egy isteni áldás az, ami tényleg ennyi térség, ugye 7 térséggel dolgozom, igen, nagyon sokat utazom itthon is, külföldön is, és mellette még ugye a munka, tehát ezt tényleg csak a Jóisten erejével, meg kegyelmével, meg áldásával lehet csinálni.
1: Hát az erő, majd erről is beszélgethetünk szerintem külön, de pont azon gondolkodtam, hogy ez a híd szerep, amit mondtam, hogy hidakat építesz, nem csak országrészek, meg világok között, hanem emberek között is. De ez azért felelősséggel jár.
2: Igen, nagyon nagy felelősséggel jár.
1: Tehát ezt érzed a
2: természetesen, hiszen tényleg akár mondjuk ott van egy Kárpátalja, akikkel 9 Népművészeti Egyesület, akikkel 9. éve kezdünk el együtt dolgozni, és már 3 témát feldolgoztunk, a Beregi keresztszemes, Nagy Dobronyi keresztszemes és a Beregi Szőttes témát. Igazából ott ez egy, és ott is helyileg készítik, az egyesület elnöke Molnár Eleonóra létrehozott egy 17 főből álló hímzőkört, és ők készítik kint Kárpátalján a ruhákat. Tehát ez nekik is egy hatalmas nagy elhívás erő a mostani helyzetben, amiben ők már egy jó ideje vannak,
1: igen.
2: Hogy igenis van kapcsolat, és van az ő tudásukra, az ő kultúrájukra igény, és hogy általam el tud jutni most például adott esetben Brüsszelbe, majd Los Angelesbe ez a kollekció és az ő népművészetük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindig, ez egy nagyon összetett dolog, itt én is egy pontja vagyok ennek, itt van egy közösség, akikkel együtt csináljuk, és együtt mutatjuk be, akár Magyarországon, akár külföldön ezeket a kollekciókat, és egyébként mindig kiállítás is, fotókiállítással is társul, illetve tárgyi kiállításokkal, eredeti hímzés terítők, párnák, drapériák, szóval komplexen nagyon sokat készülünk, és a Jóistennek hála, a vendégek mindig segítenek bennünket, és hívnak minket, és szervezik, és segítik, hogy igen, azáltal, hogy megmutatják, ebből megrendelés lesz, és mindenki tudja csinálni a maga elhívását, a maga misszióját, én a tervezést, a hímző asszonyok, csipkevarrók, a kézimunkákat, és hogy ebben siker van, a fiatalok is egyre jobban kinyitják a szemüket, és csatlakoznak ezekhez a közösségekhez.
1: Na, szuper, témánál vagyunk. Egyrészt én nagyon fontosnak tartom a közösségépítéseket. Igen. Ez a műsor is pont ezért jött létre, hogy megmutassa azokat, akik képesek a mai világban olyan közösséget építeni, amilyet tudjuk, hogy milyen világot élünk, ott a stráda zsebünkben, és lassan már a barátságok is üzenetekben korlátozódnak. Na de hát milyen jó, hogy valakikkel még találkozni is lehet.
2: Ez így van, és egyébként nagyon fontosnak tartom én a jövőt illetően, hiszen ez egy materiális cselekvés, anyagokat fogunk meg, úgyhogy nekünk a célunk az, hogy tényleg ezeken a social médiákon keresztül felkeltsük az érdeklődést, és elérjük azt, hogy majd egy fiatal lány azt mondja, hogy igenis, én is szeretnék egy ilyen gyönyörű díszítő elemet megcsinálni egy ilyen ruhára és fölvenni. Szóval, hogy ez amit mi próbálunk, és hiszünk benne, hogy igenis ez meg tud valósulni.
1: Hát, hogyne, több rétegű a küldetés, tehát több része is van.
2: Nagyon, most így egyre több,
1: igen. A missziótoknak, de ugye hát dobálod a labdákat, nekem meg az a feladatom, hogy csapjam ezeket, tehát igény szót, meg kifejezést használtál, akkor én ezt igény szintre vinném tovább. Azért örülök, hogy jöttél, mert legalább adsz egy képet arról, hogy mi van most 2026 lassan nyár végén, lassan ősz elején, milyen az igényszintünk? Tehát az, hogy valaki ruhát készített magának, alkalmi ruhát, ez még mindig az, hogy csak egy réteg engedheti meg magának, vagy az, aki megengedi magát?
2: Elmondok egy kedves történetet az idei évről. Az történt, hogy egy kedves hölgy felhívott, hogy szeretne eljönni hozzám, és persze vártam szeretettel, időpontot egyeztettünk, és mondta, hozott egy újságot. 2017-ben már nem emlékszem pontosan, hogy melyik újságban, de volt velem egy interjú, és ő azt elolvast, és mondta, hogy annyira szimpatikus lettem neki, és annyira tetszettek neki a ruhák, hogy eldöntötte, hogy ha a fia megnősül, akkor tőlem fog ruhát venni. Ő nem felső 10 000-hez tartozott, ő összegyűjtötte, látta az interneten, hogy körülbelül mennyibe kerülnek az weboldalunkon a ruhák, és ő összegyűjtötte a pénzét, és eljött, és a fia esküvőjére ő egy olyan ruhát vett fel, amit ő már évek óta érlelt magába, és boldogan küldte utána a fényképet, hogy igen, ő megélte azt a ruhán keresztül is, azt az emelkedettséget ezen a nagyon fontos napon, ami az ő családjukban volt.
1: Látod, erről beszéltünk pont az elején, hogy azért mennyit hozzá tud tenni a hangulathoz, az önbecsüléshez is?
2: Igen, ugye, hiszen ezek a ruhák önmagában a szalonban is nagyon sok kézi munka van a ruhán, tehát rejtett töltések, ez szalonmunka, ez nem ruhavarás, szalonmunkát végzünk, és, és mindenki szívből csinál, hiszen a kezünk a szívből jön, és akkor ez a sok pici energia mind ott van ebbe a ruhába. Tehát elképzelhetetlen, hogy ez a ruha, amikor fölveszed, hogy ne töltsön föl energiával, és hogy láthatóvá válsz. Szóval 10-szer, 100-szor annyi ember megy oda hozzád, mert ezek a kis tündéröltések, ezek így életre kelnek.
1: Hát kelljenek is még sokáig, ezt kívánom neked. De pont azon gondolkodom, ahogy hallgatlak, meg rakom össze a mozaikokat rólad, hogy És érts is jól a kérdés, ugye nem látunk bele minden nap egy szalon életébe, sőt, igen, nagyjából szerintem a hallgatók nagy része azt se tudja, hogy ott mi történik.
2: Ez így van.
1: Tehát nyilván egyediség, tehát hogy az, hogy bemegy valaki, és azt mondja, hogy szeretnék egy egyedi ruhát, ami rám van szabva, ami igen, nekem készül, az én alakomra. És akkor itt jön a kérdés, az én alakom. Igen. Ha az, mit tudom én, testesebb a, egyébként hölgyek vagy urak?
2: Hölgyek és urak is vannak.
1: Na, hány olyan kérés van 10-ből, hogy akkor engem ez ápoljon és eltakarjon?
2: Hát szerintem nincs rossz alak, csak rossz ruha. Szóval ez, innen ez a kiindulási alak. Aha. Utána az történik, hogy én megkérem, hogy mondja, hogy mit szeret és mit nem szeret. És mondja, hogy mi az a szín, amire elsőre így gondol. Ne gondolkozzon, csak mondja el. És akkor így áll össze, hogy az adott lelki állapot, meg az az esemény, amire ő szeretné, mi az, ami megfogalmazódik benne. Nyilván, amikor már hozzám eljönnek, ismerik a kollekció darabjait, vagy hogy a stílust, igazán ez már akkor, már kimondottan fotókkal jönnek, és igazából megkérdezik a véleményemet, hogy szerintem ez jó-e, hogy uh-huh, arra az alkalomra, de van ilyen is, hogy tényleg tanácstalan egy kicsit, és akkor én akkor, hogy biztosak legyünk benne, akkor végigkérdezem ezt, hogy akkor mi az első szín, ami eszébe jut.
1: Mi és az... miket mondanak általában?
2: Hát de teljesen
1: tehát,
2: változó.
1: Aki túlsúlyos, az mondja a sötétet, mert hogy a slankit?
2: Hát ha mond egy szint, akkor én megszoktam...
1: De most az igaz egyébként? Bocsánat, igen? Szabad ne feled, hogy slankít a sötét?
2: Igen, ez abszolút igaz.
1: Tehát mondjuk én nem vehetnék fel egy fehér inget, mert akkor
2: szerintem, de
1: látszana?
2: Rádobsz egy fekete zakót, vagy egy fekete mellényt, és akkor már is megosztja
1: a... Ja, de akkor egy az egyben fehér inget életveszély.
2: Én azt gondolom, hogy egyébként szerintem az egészség a legfontosabb, és hogyha te, neked arra a fehér színre van aznap szükséged, te ne foglalkozz azzal, hogy más mit mond, te érezd jól magad. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy igenis egy fehér ing is tud olyan szabású lenni.
1: Tehát a szabás akkor itt.
2: Így van, ami hogyha te rád jó, akkor az a fehér ing tökéletes lesz önmagába is.
1: Oké, megértettem. Na jó, tehát igényszint, tehát aki erre gyűjt, aki erre tudatosan készül, az megengedheti magának.
2: Abszolút igen, én ezt gondolom. És egyébként volt még egy kedves történet, amikor egy néni mindig küldött fotót, hogy koppintotta le a ruhámat, és én először nagyon felháborodtam, aztán mindig visszaírtam neki, hogy higgy el, hogy az eredeti a legjobb. Uh-huh. És egyszer felhívott, hogy szeretne tőlem ruhát rendelni. Mondom, miért nem koppintja le? Uh-huh. Azt mondja, hát de most a fiam fog megnősülni, az eredeti kell. Aha. Szóval, hogy azért ezek olyan dolgok, hogy tényleg, ha az ember türelemmel és nem dühből válaszol, előbb-utóbb, és azóta is már több ruhát készítettünk neki.
1: Ami miatt beleszerettél ebbe az egész világba, területbe, hivatásba, az abszolút éled? Visszaadott minden szépséget, amit annó képzeltél bele?
2: Én ebbe beleszülettem.
1: Tudom, oké, és de hát akkor is volt valami a
2: hát
1: saját...
2: Ez egy életforma, a saját elképzelésem. Én nekem mindig csak az volt az elsődleges célom, amit az elején a sikerről mondtam, hogy aki ruhát rendelt tőlem, annak az nagyon jó legyen. És ez a siker, uh-huh, ez vitt el
1: a mai napig.
2: A mai napig, és ez visz mindenhova.
1: Te készíted a sajátjaidat is? Tehát ami most rajtad van?
2: Hát természetesen én is dolgozom varrónőkkel, úgyhogy, uh-huh, de igen, minden ruha, ami egyébként rajtam van, az a saját ötletem, saját szalonunkból kerül ki, és ott készítik el.
1: De egyébként, ami alkalomra készül, azt se tudom, igen? Valaki mondja meg végre, azt fel lehet venni máskor is?
2: Én nekem van egy ilyen gondolatom, hogy az ember tényleg, amikor azt érzi, hogy igen, ezt a ruhát én föl szeretném venni, akkor utána megteremtődik maga az alkalom is.
1: Értem.
2: És, uh-huh, és alapvetően szerintem tartogatni ezeket a ruhákat teljesen fölösleges, ezeket viselni szerintem igenis többször lehet. Nyilván nem úgy hordja az ember, mint egy hétköznap egy pólót, farmert, de alapvetően többször föl lehet venni, akár uh-huh, egy karácsony, akár egy családban egy születésnap, hogy én ebben nőttem föl, hogy nálunk mindig is az volt, hogy ünnepekkor igenis nagyon szépen a legszebb ruhánkat vesszük föl. Szóval, hogy nem csak egy alkalommal, hanem miután ugye nekem is hímzett ruháim voltak, így mindig az egy ünnep volt, ünneppel társult az, hogy akkor fölveszük ezt a
1: szépen. Nem csak a
2: abszolút,
1: tested.
2: Igen.
1: No, akkor most van az a lélektani pont, mert jó társaságban repül az idő, képzeld el, hogy a végén vagyunk, hogy mondd el az összes elérhetőséget. Itt van ez a gyönyörű album, tényleg nagyon exkluzív, csoda. tündéröltések, Rivnák Tünde tollából. Hol lehet ezt elérni?
2: Ezt az infokukac.buyme.hu-n lehet megrendelni, és természetesen kipostázzuk, illetve a ruhákat a buymefashion.com oldalon lehet
1: megnézni.
2: Meg rólad
1: is ott tudunk olvasgatni?
2: Igen, illetve nyilván így Facebook, Instagram és a TikTokon is.
1: Ott kommunikálsz.
2: Hát... Én ezen a TikTokon még nagyon óvatosan, mert én nagyon szeretném azt, hogy ne ugyanaz az arc és ugyanaz a hang legyek, mint a nagyon sok millió ember. És keresem azt,
1: olyan,
2: hogy és keresem azt, amikor igenis, hogy ott megjelenni úgy, hogy önmagad vagy, és tényleg azt képviseled, amit eddig az egész életeddel.
1: Örültem neked, jó volt, hogy itt voltál, és köszönöm az idődet.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Rivnák Tündét minden fajta közösségi oldalon, ahol csak kommunikál, kövessék, szeressék azt a sok energiát, amit imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel, viszonozzák. Sok csillogó szempárt neked, akkor a tiéd is.
2: Köszönöm szépen.
1: Csillogni fog, ha a többiek. És kedves hallgatóink, még ne siessenek és ne menjenek sehová, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várniuk, már is itt vagyunk a Slágerkult második részel. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendég, de ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég természetesen ebben a részben is. Pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban nem csak a kilincset, de a mikrofont is egymásnak, és változatlanul olyan vendéggel beszélgetek, aki szintén képes hatással lenni nagyon sok mindenre, az élet egyéb területeire, de a kulturális életre is, mert mindennel összefügg legalábbis. Ezt gondolom, Tilla Délt köszöntöm nagyon nagy szeretettel. A Dr. Buda László Központ minősített ultrarövid terápiás konzulensét csak sikerült elmondanom. Örülök neked, hogy itt vagy.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Azt mondtad, hogy te ahhoz vagy inkább szokva, hogy te hallgatsz másokat, és te kérdezel.
3: Így van. Leginkább hallgatok, mert ez a módszer.
1: Mert a válasz az bennünk kell, hogy megszülessen a te közvetítéseddel?
3: Én azt gondolom, hogy ott is van. Tehát bármilyen közhelyesen hangzik ez, de így 500-600 konzultációval a hátam mögött azt tudom mondani, hogy ez az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy a kliensek, akik ott ülnek velem szemben, minden válasz ott van bennük.
1: De azt valakinek elő kell csalogatni. Akkor így te van. Vagy az, aki ezt előcsalogatja?
3: Nem csak én, a konzulens társaimmal együtt, és még biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok segítőtársammal együtt vagyunk ezzel.
1: De kell lesz hozzá, és kellettek hozzá.
3: Kellünk, persze, és a módszer is kell hozzá. Uh-huh. Az, hogy az olyan struktúrában van, olyan felépítésben, olyan hozzáállással van.
1: Na, látod, pont ezért hozzá. Hívtalak, azért ez az 5-600 konzultáció, ez egy elképesztő tapasztalati. Hát mondhatnám, hogy cunami, de hát milyen élményanyag van mögötted ilyen szempontból, amiből tudsz, látsz, és...
3: Az első, ami eszembe jut, az, hogy csodálatos.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy azért ez hihetetlen áldás, ugye?
3: Abszolút, igen. Igen, abszolút. Egyébként valahogy úgy emlékszem vissza az egész életemre, hogy már kisgyerekkorom óta az volt a kedvenc elfoglaltságom, hogy... Így odaadtam magamnak a figyelmét másoknak, és ebben a szakmában, konkrétan ebben a tevékenységben, amit most csinálok, ez valahogy így ilyen, egy picit a kultúrához kapcsolódva, ilyen művészi szintre fejlesztettem magamban, de mondjuk ez az én saját igényem is, hogy ez egy olyan működés legyen bennem, amiben igazán magas szinten vagyok jelen.
1: Pont, van egy, hadd mondjam el, jó nem kiadva téged, csak annyira édes a sztori, hogy ezt muszáj megosztanom a hallgatókkal. Még nem éltek a mikrofonok, és megkérdeztem tőled, hogy látod a mostani helyzetünket, így ezt kérdeztem az első rész vendégétől, és hogy 2006 nyarának végén, őszének elején lassan, hogy állunk? Lelki állapotban, hangulatban, kedven, és azt mondtad, hogy te nem foglalkozol ezzel. Mm-hmm. Tényleg így van?
3: Tényleg így van, nem foglalkozok vele, de ugye nyilvánvalóan érzékelem, és valahogy
1: arra... Te mit érzékelsz?
3: Hogy nehezen vagyunk az életünkben, hogy nem egy ilyen szabad áramlásban vagyunk az életünkben, hogy a szabad áramlásnak a megteremtéséért, igenis, hogy meg kell, hogy dolgozzunk, És ezt leginkább a saját életemen is tapasztalom, hogy eléggé észnél kell lenni ahhoz, hogy az ember tudjon arra figyelni, és abban tudjon tudatos lenni, hogy mi az, ami igazán jó neki, ne sodorjon el minket az áram, ne sodorjanak el a közhírek, a média, a TikTok, a stb., a Facebook,
1: minden
3: az utcán a sarki fűszeres, tehát hogy ezek minden, ami elsodorhat, igen. És hogy azt tapasztalom, hogy ebben nehéz minket magunkat így megtartani. És ebben ugyanúgy beletartozok én is. Nyilván ki hogy tudja ezt kezelni, meg ki mennyire érzékeny.
1: Tehát, hogy ez meló egyébként?
3: Nekem az. Nekem az.
1: És a többieknek, a klienseidnek?
3: Hát a klienseim nyilvánvalóan azért vannak ott, mert van valami, ami meló nekik.
1: Ezt abszolút értem, és az egy teljesen jó irány, sőt, hát üdvözlendő, hogy egyáltalán felfogják, hogy nekik valamiben fejlődniük, változniuk kell. De mennyire nehéz a dolgod velük?
3: Nem nehéz a dolgom velük. Pontosan azért, mert visszacsatolnék oda, amit az elején beszéltünk, hogy mindenki tudja, hogy mi újság van benne, de sokszor van az, hogy nem nagyon tudjuk, ha a saját hajunknál fogva kihúzni magunkat bizonyos helyzetekből, vagy bizonyos ilyen begubancolódott lelki történeteinkből. És ami az én kezemben van, vagy inkább úgy mondom, hogy az én lehetőségem ezzel a módszerrel, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon humánus, nagyon biztonságos, és zseniális módszer.
1: Ennek mi a neve? Csak mondjuk el a hallgatóknak.
3: Ultra rövid terápia.
1: És hogyan tudnál lefordítani? Érthető.
3: Ez az a kérdés, amit nagyon tartottam, mert holnap utánig tudnék róla beszélni, mert nagyon könnyű egy ilyen tudományos, fantasztikus magyarázatot adni rá, amit akármilyen weboldalon, vagy bárhol el lehet olvasni.
1: De ezt inkább meg kell tapasztalni, gondolom.
3: Inkább meg kell tapasztalni, de ez egy olyan módszer, ami ilyen nagyon sűrítve, ilyen nagyon koncentrált, figyelemmel teli, szeretetteljes közegben engedi az embert feloldódni abban, ami éppen benne van, ami éppen akkor fontos a számára. És nem elégszünk meg azzal ebben a helyzetben, hogy felismerünk dolgokat, vagyis hát leginkább a kliens, ebben segíti a konzulens, hanem megkeresünk egy olyan lényegi pontot, amit érdemes elmozdítani ahhoz, hogy gyakorlatilag így szabad áramlás felé elinduljon az élete. És teszünk ezért gyakorlati lépéseket is. És elvezetjük a kliensünket egy olyan döntésig, amit ő mond ki természetesen, de hogy ez egy olyan döntés lesz, amiről nagy valószínűséggel úgy érzi ő is, hogy fogja tudni tartani azt az irányt, ami felé elindul, annak érdekében, hogy az a cél, az a vágyott állapot, ahova ő szeretne eljutni, az megvalósulhasson.
1: Hú, fontos misszió ez. Fontos misszió. Abszolút. És tényleg, aki változtatni szeretne, meg azt gondolom, hogy aki még nem indult el, annak itt az ideje most elindulni, de pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy evidens-e már az embereknek, hogy változtatnunk kell, és ez önmunkával jár. És hajlandók-e tenni érte?
3: Én szerintem az a legszebb ebben az egészben, hogy ezt az emberek érzik. És nagyon-nagyon sok lehetőség van arra, hogy találjanak magunknak egy olyan rendszert, módszert, amin el tudnak indulni. Mindenki a saját szíve szerint, vagy a saját gondolkodása szerint. Tehát óriási a paletta.
1: Ti Budapesten vagytok egyébként? Itt van a központ?
3: A központ az virtuális központ egyelőre, egy szervezetként működik, nem olyan régen alakultunk egy évvel ezelőtt. Dr. Buda Lászlónak a munkásságát viszi tovább természetesen, a neve is mondja, és abból alakult ki, hogy körülbelül 8 évvel ezelőtt egy kolléganőmmel így Laci mellé kerültünk, és természetesen előtte is volt már Dr. Buda László munkássága, igen, hiszen 25-30 éve itt van a pályán, és egyfolytában alkot, és fejleszt, és képez, és könyveket ír. De mi a Vanda kolléganőmmel 8 évvel ezelőtt kerültünk oda mellé, és valahogy így egy ilyen nagyon gyors felfutása lett annak, hogy kiterjedt ez a, mondhatjuk így, hogy misszió, ezt úgy éreztem, ez hogy te szép. Is kedveled hát, ezt szóval, a szót.
1: Ez egy szép kifejezés.
3: Ami leginkább most, ha Lacit idézném, akkor azt mondanám, hogy a fölösleges, emberi fölösleges szenvedéstől való megszabadulásnak a segítése, de ez sokkal sokrétűbb.
1: Világos, értem. Egyébként szívesen látom ebben a műsorban őt magát is.
3: Oh. Okay.
1: Úgyhogy ez most egy ígéret a hallgatók felé is, meg felé is itt az éteren keresztül fogom keresni.
3: Okay.
1: Hogy jöjjön ő is és meséljen arról a misszióról, ami egyre több követője van gyakorlatilag. Azon gondolkodtam még mindig, ahogy hallgatlak, meg rakom össze a mozaikokat, hogy most a felelősségen túl, amiről már beszéltünk, mert neked azért nagy felelősséged van konzulensként, ugye hát emberekre vagy hatással. Oké, hogy elindítasz bennük kérdéseket, válaszokat találsz bennük, ami ott van, de hát ez egy felelősség, ennek érzed a súlyát?
3: Valahogy ez ilyen magától értetődő a számomra, ösztönös. És teljesen ilyen ösztönös is, és teljesen természetes is, és pontosan azért, mert magában a ultrarövid terápiás konzulens képzésben nincs erre konkrétan egy olyan nehéz súly téve, hanem maga az egész képzési rendszer, meg minden olyan finoman, szeliden, humánusan adja

0: külön, tehát hogy ott vannak a munkatársak.
1: Persze, igen. A minősített ultrarövid terápiás konzulenseknek van egy oldala a weboldalon belül, és az ultrarövid terápia weboldalon belül, és ott egy elég részletes bemutatkozással vagyunk jelen.
0: Tehát az nem véletlen, hogyha pont téged választanak?
1: Nem.
0: Tanulsz tőlük? Te magad is?
1: Persze, hogy ne. Tudod, ez úgy működik, hogy amikor leülsz egy klienssel, akkor úgy érzel együtt vele mindent. És ami...
0: Az veszélyes is, nem? Vagy én megint... nem tudom, én csak most kívülről próbálom ezt nézni.
1: Megint a módszernek a zsenialitását hoznám ide, hogy nem veszélyes, pontosan azért, mert kapunk egy olyan támogató, erős rendszert a módszerben és a képzésben is, amiben megtanuljuk, hogy hogyan érdemes együtt lenni a kliensünkkel. Szeretettel, átérzéssel, együttérzéssel, de nem úgy, hogy bármiben is ellent mondanánk neki, hanem hagyjuk, hogy az ő valósága az ott bomoljon ki. Tehát, hogy nem szólunk bele, hogy ezt lehet, hogy másképpen kéne csinálni, vagy inkább arra menjen, aha, ne erre menjen.
0: Hanem...
1: Tessék?
0: Nem ítéltek.
1: Nem, semmiféleképpen nem. Ezt köszönöm, hogy behoztad, mert hogy ez is egy nagyon fontos, a bizalom és a biztonság mellett egy olyan ítélkezésmentes közegnek a megteremtés, amiben tényleg ki tudnak oldódni.
0: Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, mert mi megy általában a magyar önfejlesztésben, oda mész valahova, és azért tudom, mert megtapasztaltam, és akkor mindenhol az, hogy ja, te vagy a hibás, és úgy jössz ki onnan, hogy hát jó, és akkor szégyelled, még jobban szégyelled magad.
1: Ez is egy alapvetésünk, és László tanítása, vagy Laci tanítása, engedd meg, hogy Lacinak szólítsam, hogy senkit nem kell megjavítani, és semmit nem kell magunkban megjavítani, hanem inkább törekedjünk arra a szemléletre, hogy elfogadással tekintsünk önmagunkra. Persze, hogy ez nem könnyű, nem olyan egyszerű, nem könnyű, mégis, hogyha az ember törekszik rá, és elindul abba az irányba, hogy mondjuk úgy szeresse önmagát, mint ahogy szereti egy barátnőjét, hogy nem mond magának olyan dolgokat, mint amit egy barátnőjének nem mondana, vagy a szüleinek, vagy a szerelmének, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy kit említünk valaki másnak, mert hogy ugye nagyon sokszor kaphatjuk magunkat azon, hogy rosszabbul bánunk magunkkal, mint bárki mással körülöttünk.
0: Pedig milyen fontos lenne magunkkal?
1: Hát az lenne jó, csak ott vannak az érzések, a mintáink, jó, hát a tapasztalataink ott vannak, igen.
0: Egyébként hozzátok specifikus problémákkal fordulnak, vagy az általános párkapcsolat, egészség, pénz, stb.
1: Elég széles spektrumon mozog az, hogy mivel lehet ultrarövid terápiára eljönni. Valahogy úgy gondolom, hogy erre is úgy ráéreznek a kliensek, de természetesen jelezve van az, hogy mi ez a széles spektrum, tehát hogy milyen témák lehetnek itt. Természetesen nem jó mindenkinek, és nem jó mindenre. Fontos az, hogy ez egy egyalkalmas konzultáció. Itt nem...
0: Jaj, nem az, hogy itt többször megyünk?
1: Nem. Jöhetsz többször, hogyha szeretnél, de általában nem jönnek többször a kliensek.
0: Mert elég egy...
1: Ez egy úgy van felépítve az egész rendszer, hogy egy olyan mélységbe, olyan érzékenységgel és olyan határozottsággal tudunk belemenni egy döntésbe, például a konzultációnak a végén, ami mint egy ilyen lendkerekes autó, hogy elindít egy folyamatot, és akkor az úgy még megy jó sokáig. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ultrarövid terápiás konzultáció egy alkalmával így minden megoldódik, hanem egyszerűen arról van szó, hogy kapsz egy olyan lendületet, amivel...
0: Mert meg is lehet oldani akár.
1: Igen. Egy csomó dolog kipattan, leesik, megoldódik, átíródik már ott a konzultáción, de csomó minden pedig, ahogy visszakerülsz az életedbe, ugye, és akkor jönnek azok az impulzusok, amik addig adott esetben nehézséget okoztak, nehezebben mentél bele, és észreveszed, hogy most már egyre könnyebb.
0: Hát akkor ez
1: és
0: mindenképpen más... jó állapot.
1: Abszolút, igen.
0: Nagyon más a városi ember problémaköre, mint a vidéken élőké?
1: Én ezt nem tudom neked megmondani.
0: Nem

0: tapasztalod?
1: Nem kérdezem a klienst, hanem a klienst azt egy ilyen teljes nyitottsággal. Nem kell, hogy tudjuk, hogy honnan jött, hogy mivel foglalkozik, hogy hány éves.
0: Ezeket sem.
1: Nem. Az a fontos, amit ő ott akkor, amikor leül velem szembe, fontosnak tart elmondani. Mm. És abba az irányba megyünk.
0: De hol ül le veled szemben egyébként? Ezt akartam az előbb kérdezni. Mm. Tehát hol teheti ezt meg?
1: Nekem van egy kis konzultációs helyem.
0: Azt itt Budapesten.
1: Azt itt, én itt Budapesten dolgozom, igen.
0: Csak a kerületet mondom.
1: És online.
0: Jó, mind a kettő van.
1: Harmadik online is lehet. Az élmény más, de maga a megtapasztalás az ugyanolyan értékű tud lenni.
0: De a harmadik kerületben
1: Óbudán vagyok, okay, igen.
0: Elmondjuk mindjárt a web elérhetőséget, hogy tudják, hogy kihez, még mikor kell fordulni, hogy hol találnak egyáltalán információkat. Vannak nagy sikertörténetek? Visszajeleznek?
1: Visszajeleznek, igen. Nem mondom, hogy mindenki, de azok a visszajelzéseket, amiket én kaptam, azok ilyen igazi szívmelengető. És tényleg néha még könnyeket is csal a szemembe, hogy van, amikor egy fél év múlva írnak egy üzenetet, ami ugye arról is szól, hogy a folyamat valahol ott záródott le benne. Ez mindenkinél egyéni, hogy meddig tart ez a folyamat a konzultáció után, de van, hogy egy fél év múlva. És az, hogy gondolnak rám, hogy a magam részéről hozzá tudtam bármit is adni az ő életükhöz, ez nézzük, most is egy kicsit tényleg elérzékenyülök most is, ahogy erről beszélek.
0: Még 5-600 konzultáció után is.
1: Még 5-600 konzultáció után is, és remélem, hogy még 5-600 satöbbi lesz.
0: Akartam kérdezni, hogy mi tart még ennyi ideje ezen a területen, akkor az ez.
1: Nagyon szeretem.
0: Ez, hogy ennyire szereted.
1: Nagyon szeretem, igen. Azért is nagyon szeretem, mert az én életemen is nagyon sokat változtatott. Hát, hogy nyilvánvaló, hogy nem tudok ott kívülállóként ülni. Minden, ami ebben a közegben, meg ebben a tanításban benne van, az nyilvánvalóan hat rám. Szép lenne, nem hatna.
0: Ja, jogos. Van ugye egy könyv, amiben szerepet vállaltál te is.
1: Ó, igen.
0: Ez a Buda László könyv.
1: Igen.
0: Ahol talán még a kéziratot is ellenőrizted? Jól olvastam?
1: Igen, szerkesztő voltam, segédszerkesztő vagy szerkesztő.
0: De a te történeted is vagyok. Benne van
1: az én történetem is, elmondhatjuk a címét.
0: Hogy ne, szabad.
1: Sorsfordító találkozás önmagunkkal, és nem tudom most már pontosan, hogy talán 27 ultrarövid terápiás konzultációs esettanulmány van benne, amit ultrarövid terápiás konzulens kollégáimtól vannak, és van benne 2 Lacitól, és Lacinak a szakmai és a személyes kommentárjával.
0: Sorsfordítás mindig kell. Ez fontos.
1: De ez mindig történik is.
0: Na így van, megy magától. Akkor most van az a lélektani pont, mondd el kérlek, hogy a könyvet hol lehet megrendelni, benneteket hol lehet elérni, pontosan mi a weboldal, a sajátodat is.
1: A könyvet azt ha jól tudom, a Libri-ben meg lehet vásárolni.
0: Ja, bemegyünk, és akkor
1: igen,
0: ott megkeresünk.
1: Meg tudod vásárolni, igen. Mi volt a másik kérdés?
0: Hol érünk el?
1: Engem?
0: tilladél.hu.
1: Így van, ilyen egyszerű.
0: Hogy minden pontos, fontos igen. információ ott van. És a cíből ajánlok mindenkinek a Dr. Buda László Központ mindenfajta segítő szándékát, irányát, ami Tilladélnál ugyanúgy megvan. Úgyhogy sok csillogó szempárt neked, nektek, mert akkor nagy baj nem lesz.
1: Nagyon köszönjük.
0: Mindenki elégedett lesz. Jó volt veled beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál, gyere máskor is, meg gyere gyakrabban. És hát kedves hallgatóink, csak azért nem búcsúzom még, Adéltól most igen, de önöktől még egyáltalán nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés elég, vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rivnák Tündének és Tilla Délnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több helyszínen folytatódik a Budapest-Szeglét-Debrecen-Záhony vasútvonal felújítása. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. Szeptember 9-e és 12-e között rendezik meg a 35. Budapest Borfesztivált. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több helyszínen folytatódik a Budapest-Szeglét-Debrecen-Záhony vasútvonal felújítása. A munkálatok célja a sebességkorlátozások megszüntetése és a 120 km/órás pályasebesség visszaállítása, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Augusztus 25-e és 30-a között Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között ágyazat és sincserét végeznek, valamint váltót is cserélnek. Pilis és Albert Tirsa között november 4-ig tart a korszerűsítés, Kisvárdán pedig szeptember 7-ig újítanak fel egy vasúti átjárót. A munkák miatt több járat menetrendje néhány perccel módosul, köztük az Intercity-k, a civis interrégiók és a Budapest felé közlekedő vonatok. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. Az országos adományosztások sorát a szervezet Debrecenben indította el, ahol 120 általános és középiskolás gyermek kapta meg az iskola kezdéshez szükséges eszközöket. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány célja, hogy megkönnyítse az iskola kezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családok gyermekeinek. Szeptember 15-én 10 alkalmas támogató csoportot indít az Óvóhely Józsefváros bántalmazó kapcsolatból kilépett nőknek. A részvétel ingyenes, jelentkezni szeptember 10-ig lehet. Az Erő a változáshoz elnevezésű csoport biztonságos, elfogadó közeget kínál, ahol szakemberek és sorstársak segítik a történtek feldolgozását, az önbizalom visszaszerzését és az erőforrások felismerését. A foglalkozásokat keddenként tartják egy nem nyilvános 8. kerületi helyszínen, a pontos címet csak a részt kapják meg. Az óvóhelyet a Shelter nemzetközi projekt részeként Európai Uniós támogatással hozták létre, amihez minden Józsefvárosban élő ember fordulhat, aki családon belüli vagy párkapcsolati erőszakot tapasztal, nem csak nőket fogadnak. Október 16-án és 17-én a budapesti Bokcsarnokban rendezik meg a Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshopot, amelyen több mint 120 kiállító és 150 márka várja a szakembereket és az érdeklődőket. A szakmai rendezvényen nem csak meg lehet nézni az építőipar, a faipar és a kertépítés újdonságait, hanem ki is lehet próbálni azokat. A rendezvény célja, hogy a szakma szereplői egy helyen találkozhassanak az új technológiákkal, termékekkel és egymással. Az idei workshop egyik új hogy kiemelt területként jelenik meg a kertépítés. A kínálatban kültéri burkolatok, térkövek, kerítések és kertépítési technológiák is helyet kapnak. Szeptember 9-e és 12-e között rendezik meg a 35. Budapest Borfesztivált, amely több mint 1000 féle borral, pezsgővel, interaktív programokkal, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várja a látogatókat. A Vinagora Nemzetközi Borverseny kiemelkedő pincészetei a halászó gyerekek teraszon mutatkoznak be, miközben az amerikai kontinens borvidékei is fókuszba kerülnek. Zenei programok és vezetett kóstolók is lesznek. A részletes program és a kiállító listája a Borfesztivál honlapján érhető el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: Gyere ki a rétre.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elmaradt a független közmédiatestület szakmai jelöltjeinek parlamenti meghallgatása. Új lendületet kaphat a Népliget a tervezett fejlesztésekkel. Most vasárnap rövidebb útvonalon jár a 4-es metró. Délután 4 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Elmaradt a független közmédiatestület három szakmai jelöltjének meghallgatása az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Tisza párt kezdeményezésére, írta az Infostart. Bayer Judit médiajogász, Sükösd Miklós médiakutató és Kollár Árpád költő közös nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják a kiválasztási eljárás egyértelmű legitimációját. A jelöltek továbbra is elkötelezettek a közmédia demokratikus megújítása mellett, és a helyzet tisztázása után várják a parlamenti meghallgatást. A júliusi törvénymódosítás alapján a 9 tagú testületbe 3-3 tagot jelölhet a kormánypárt, az ellenzék és a média szakma. A planetárium felújítása, az új közlekedési múzeum és a déli körvasút tervezett megállója is hozzájárulhat a Népliget megújulásához, írja az Infostart. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a park jelenleg elsősorban az alulhasználtságtól szenved, ami további kedvezőtlen folyamatokat erősít. Úgy látja, a planetárium több mint 10 éve üresen áll, felújítása pedig fontos lépés lenne a terület újraélesztésében. A főpolgármester szerint a közelben megvalósuló közlekedési és kulturális beruházásokkal megtörhet a Népliget évtizedes hanyatlása. Karbantartás miatt vasárnap üzemkezdettől délig csak a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekedik a 4-es metró, közölte a BKK. A budai szakaszon sűrűben járó villamosok jelenthetnek alternatívát. Kelenföld vasútállomás a 19-es, a 49-es és az 1-es villamossal érhető el. A műegyetemtől a Bikás parkig a 7-es busszal, Újbuda központig pedig a 41-es és a 47-es villamossal lehet utazni. A Kelenföldre vonattal érkezőknek azt javasolják, hogy a déli pályaudvart használják. Néhány éves szünet után szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. A vízügyi és vízirendészeti szakemberek szerint a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a biztonságot, sőt kedvező és kiszámítható feltételeket teremt. A táv 500 méter, az úszók egyesével rajtolhatnak 10-30 és 13-30 között. Idén kiemelkedően jó vízminőség és kellemes vízhőmérséklet várja a résztvevőket. A részleteket Mezős Balázs, a generáli OVT Duna átúszás főszervezője mondta el a Sláger FM-nek.
2: 1000 embert fogunk várni erre a versenyre. Ez azért van korlátozva, mert mindössze 3 órára kapjuk meg a Dunát. A gyülekező, illetve a versenyközpont az Budán lesz, a Műegyetem rakparton. Ott fognak regisztrálni, öltözni, illetve vetkőzni az emberek. Onnan kis buszokkal átvisszük őket a Corvinus Egyetemig, és ott van a Mahartnak a 6-os nevű pontonja, és onnan lesz az indulás. Nagyon fontos arra figyelni, az első 200 méter az erős sodrással fogja meglepni az úszókat. A közepétől már ez enyhülni fog, és a végén tulajdonképpen majd, hogy nem álló vízben tudnak úszni az úszók. Generáli OVT érmet fognak kapni, illetve frissítő csomagot, és természetesen az abszolút győztesek első 3 férfinő kategóriában díjakat is fognak kapni, a korosztályos nyertesek pedig oklevelet.
1: A sportesemény idején teljes hajózár lesz a Duna belvárosi szakaszán. Az úszókra 9 mentőcsónak és 3 kísérő hajó is vigyáz. Szeptember 9-e és 12-e között idén először szerdától szombatig rendezik meg a 35. Budapest Borfesztivált. A látogatókat több mint 1000 féle bor és pezsgő, gasztronómiai kínálat, koncertek és interaktív programok várják. Az idei rendezvény kiemelt nemzetközi témája az amerikai kontinens borvilága lesz.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 26-án, szerda este 19 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, a szabadtéri színpadon, hol máshol, Dugros zenekar érkezik Színpadra fel címmel, feltörekvő és hobbi zenészek sorozata. A Zeneháza ugyanis missziójának tartja és támogatja is a 2024-ben indított programot, amelyben három kategóriában hirdettek felhívást pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak lehetőséget a fellépésre és adnak is a ház különböző pontjain, így naná, hogy ott a szabadtéri színpadon is. A Színpadra fel sorozatban a pályájuk elején járó tehetséges, feltörekvő zenészek és hobbi zenei formációk, zenekarok, vokális együttesek, vegyes formációk lépnek fel, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra. Ezúttal a Dúros zenekar koncertezik a szabadtéri színpadon. Ők három évvel ezelőtt alakultak évekre visszanyúló barátságok nyomán. Fontos számukra a kárpát-medencei népzene autentikus megszólaltatása, annak bemutatása és nagyobb közönség előtti ismertetése minél szélesebb és színesebb hangszereléssel. Úgy gondolják, hogy ezek a régi dallamok és az általuk közvetített érzések a ma emberéből is rendkívül nagy hatást tudnak kiváltani. A jelen koncert, amelynek mondjuk legyen az a címe, hogy a szerelmet kereső pásztor, egy különös, mégis a régi világban igen gyakori életutat ír le. A történet a természet és a paraszti világ idill képével, valamint a szerelem kecsegtető ígéretével indul, ám végül szomorú búcsúzással zárul, de többet nem spoilerezek. Lehocki Balázs, Marosi Benedek, Fogas Domonkos, Nagy András, Fehér Benedek, Vilmos és Cirok Tamás várják Önöket augusztus 26-án.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A pénzügyminisztérium elkészítette a 2026-os költségvetés felülvizsgálatát. Elérhetők a mentős kiérkezési idők. Tanszercsomagokat állított össze önkénteseivel az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A pénzügyminisztérium elkészítette a 2026-os költségvetés felülvizsgálatát, amelyet átadott a költségvetési tanácsnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint az örökölt költségvetési hiány a GDP 8,3%-ára nőtt volna. A Tisza kormány a túlárazások és pazarlás megszüntetésével eddig 400 milliárd forintot takarított meg, és az év hátralévő részében további 300 milliárd forintos megtakarítást tervez. Eközben a kormány első szociális intézkedései, köztük az iskolakezdési támogatás és a vényköteles gyógyszerek áfacsökkentése 63 milliárd forinttal rontják az egyenleget. Kármán András a portfólió érdeklődésére elárulta, az 500 milliárd forintos havári alap egy tartalék, ami a nem várt kiadások fedezésére szolgál. Majd hozzátette, ha nem lesz szükség a teljes alap felhasználására, akkor kisebb lehet a költségvetési hiány a most tervezett 7,5%-nál. Több mint 41 milliárd forinttal lett olcsóbb a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzése, amelyet legfeljebb 4113 új jármű 4 éves tartós bérletére és flotta kezelésére írtak ki, mivel a jelenlegi szerződések novemberben lejárnak, írta a Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy az eredmény azt mutatja, hogy átlátható feltételekkel és valódi versennyel jelentős közpénzt lehet megtakarítani. A beszerzés egyes részeiben még a 2017-es szerződéseknél is alacsonyabb árakat sikerült elérni. 2 milliárd forintot költöttek a Honvédelmi Minisztérium miniszteri szobáinak felújítására a Kapisztrán téri egykori nádor laktanyában, írja a HVG. Kürtös László államtitkár egy rövid videót tett közzé, amelyből kiderült, hogy a műemléképület felső szintjén luxus körülményeket alakítottak ki, miközben a többi helyiséghez nem nyúltak, azok erősen leromlott állapotban vannak a kiköltözés után. A felújítás 2023-ban kezdődött, és a tárca szerint a miniszteri terek készültek el először, a további irodák felújítása pedig elmaradt. Az Országos Mentőszolgálat új, bárki számára hozzáférhető statisztikai oldalt indított, ahol részletes és egymással összevethető adatok jelennek meg a mentőegységek kiérkezési idejéről, valamint a mentési esetek számáról. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megtekinthetők az adatok, a különböző sürgősségi kategóriákhoz tartozó esetek száma és megoszlása szintén nyomon követhető. Azt írják, hogy jelenleg az esetek 90%-ában 26,4 percnél kevesebb idő alatt érnek ki a hívástól számítva. Budapesten ez 24,6 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozta, hogy a kiérkezési időből önmagában nem lehet megítélni a mentési rendszer működésének hatékonyságát. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten, iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A szervezet idén a kormányzati tanévkezdő támogatásra reagálva a tanszercsomagok mellett az évközbeni fejlesztésre helyezték a hangsúlyt, ezért a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására gyűjtenek pénzadományokat. A segélyakcióhoz a 1353-as adományvonal hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A változatosság frekvenciája.
2: Ez a Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Úgy

0: is akarom veled ezt még.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be, a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Több budapesti kerületben még pályázhatnak támogatásra az SNH gyereket nevelő családok. Egy hónap alatt 252 embert fogtak le a rendőrök Budapesten. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Sikeres műtéten esett át a hétfői vadászrepülő balesetben megsérült pilóta, aki a katapultálás során szenvedett gerincsérülést, közölte Ruszin-Szendi Rómulus honvédelmi miniszter. A budapesti Honvéd Kórház tájékoztatása szerint a Gripen pilóta teljes felépülése várható. Több budapesti kerületben még pályázhatnak támogatásra a sajátos nevelési igényű gyereket nevelő családok. A támogatás feltételei és összege kerületenként eltérő, és az is változik, milyen kiadásokra használható fel, írja az Eduline. A második kerületben szeptember 30-áig lehet kérelmet benyújtani, legfeljebb bruttó 130 ezer forint visszanemtérítendő támogatásra, amely fejlesztésekre, terápiákra és speciális eszközökre fordítható. Zuglóban szeptember 15-ig lehet pályázni, legfeljebb 100 ezer forintra, jövedelmi feltételekkel és igazolásokkal. Korábban Erzsébetvárosban és a 15. kerületben is volt hasonló lehetőség. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten az átfogó rendészeti fellépés során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Több mint 11 ezer embert igazoltattak, 195-öt előállítottak, 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre, és rablás, kábítószeres ügyek, garázdaság, lopás elkövetőivel szemben is intézkedtek. A BRFK szerint sok közterületi probléma mögött összetett szociális és egészségügyi okok állnak, ezért a fővárossal és szociális szervezetekkel együtt keresik a tartós megoldásokat. Az elmúlt hónap tapasztalataira építve folytatják a célzott közterületi ellenőrzéseket. Tervezett karbantartás miatt csak a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem megálló között jár a 4-es metró vasárnap üzemkezdettől délig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A budai oldalon sűrűben járó villamosok pótolják a metrót, Kelenföld vasútállomás pedig a 19-es, a 49-es és az 1-es villamossal marad elérhető. A BKK a Kelenföldhöz vonattal érkezőknek azt javasolja, hogy az érintett időszakban inkább a déli pályaudvart vegyék igénybe. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, amely az Európa Kulturális Fővárosa program koncepciójához tér vissza. A fesztivál célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben erősebben kapcsolódik a régió kulturális karakteréhez. A rendezvény házigazdája, Osvárt Andrea színésznő producer mesélt a fesztiválról a Sláger FM-nek.
4: Idén 3 napos rendezvény lesz Veszprémben és Balatonfüreden, kb. 70 filmet fognak vetíteni, lesz ezek között rövidfilm, mozifilm, rajzfilm, dokumentumfilm, ezen kívül a vetítéseken kívül lesznek szakmai beszélgetések filmesekkel, közönség találkozó, koncertek, úgyhogy nagyon-nagyon különleges a program, és nagyon sokszínű, úgyhogy aki szereti a szabadtéri mozizást, meg a kötetlen beszélgetéseket, az biztos, hogy talál magának megfelelő programot, és idén nem lesz verseny a filmek között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
3: A Veszprém Balaton filmpiknik programjairól bővebben az esemény honlapján tudnak tájékozódni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.